0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Balázsék 3/4-6 előtt egy kicsivel a tegnapi legjobb pillanatokkal beköszönnek, és pénteken fut ki az elfűrészelt dalok játékuk, ha ez a dal felcsendül, esetleg, hát nem tudom, hogy fog-e, de segítek egy picit, akkor Ray, Where is my husband? Ezt kell majd megírni kedvenc reggeli csapatunknak, akik érkeznek nem sokára itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Sam Felt például a múlt heti születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépője. A vele készült backstage interjút hallani lehet majd most hétvégén a top 50-es listánkban. Többek közt azt is elmondta nekünk Sam Felt, hogy szerinte miért ennyire sikeresek a holland DJ-k. Ugye ő is Hollandiából hódította meg a világot, ahogy például Martin Garrix is. Az ő exkluzív DJ szettjét szombat évféltől lehet majd hallani most a World Is My Radio Show-ban.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A folytatásban picit pop, picit new disco, kicsit funk, Sabrina Carpentert hozom, és a hatodik stúdióalbumának az első kislemezét, az Espresso-t. Kimondom ezt a szót, és esküszöm, meg akarok inni egyből egy kávét. A dal sztori a dióhéjban, az énekesnő a kávéhoz hasonlítja magát. Aki mellett nem lehet elaludni, kacsintottam hozzá. Óriásit ment a dal, number one lett a briteknél, Ausztráliában, Írországban, a Billboard 600 listán pedig a második helyig menetelt. Bravo, Sabrina, bravo!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a

0: kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to the rhythm.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig 100% Liba Bőr, Bibi Rexha, New Religion. A dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusza az Insomnia adja. A pop történelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexha az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rollo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, hozom!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Dua Lipa után pedig az a dal, amit a Rádió 1-es DJ-k veszettek be nálunk a köztudatban. Alex Kenji, Bambolé, és most már bátran lehet kérni az élő kívánság műsorban is. Legközelebb ma, este 6 óra után.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abigaillel közösen készült dal. Accent, Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opelite. Hivatalos védjegyoltalmi kérelmen nyújtott be a saját hangjára és a színpadi imázsára az amerikai szupersztár. A kérelem tartalmaz egy fotót róla az ikonikus csillogó Eras Tour kosztümjében és két hangfelvételt is. Ezzel jogilag igyekszik megakadályozni, hogy az AI fejlesztők az engedélye nélkül deepfake dalokat vagy megszólalásokat gyártsanak a hangjával. Most az eredeti, az organikus Taylor Swift jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 5 óra előtt járunk, úgyhogy nagyon-nagyon korán van még, de Balázsék hamarosan beérnek ide a stúdiónkban. 3:46 előtt egy kicsivel tegnapi legjobb pillanatok Beston, aztán élőben jönnek a legjobb pillanatok, és az elfűrészelt dalok játék is folytatódik. Na mondjuk ez a dal felcsendülne, akkor Joel Corey, Stay a Little Longer. Ezt kellene megírni SMS-ben a 0620-311-111-re. Hát mondjuk nekem fogalmam sincs, hogy mi lesz majd a feladvány.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a férfi Dresdából, aki meghódította a világ diszkóit és slágerlistáit, Purple Disco Machine. Nagyon jól áll neki a kamionos bajusz és a lila a susogós melegítő, ezzel együtt tudott világsztár lenni. Ez óriási dolog, hát a zenéje az nagyon-nagyon különleges, mert visszahozta az italo diszkó korszak hangulatot, és nagyon nagy dolog, hogy idén először lesz rezidenciája Ibizán, egy ottani, hát legendás klubban, azt hiszem talán az egyik legismertebb ibizai klub, júliustól októberig csütörtökönként ő lesz majd ott a porontmester. Ezt a dalt pedig már a szívünkbe zártuk. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, és az In the Dark.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Három előadás várja a közönséget a kaposvári nyári színházban. Rendőrök tartottak játékos közlekedés biztonsági foglalkozás Görgetegen. Csapadék ma nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Ismét megrendezik a Szent Jakabi nyári esték programsorozatot Kaposváron. A rendezvényt a Szivárvány Kultúrpalotában és a Szent Jakabi Bencés apátságban tartják. A program egy vígjáték ősbemutatójával indul július 2-án, majd július 9-én és 15-én két további előadással folytatódik az apátság különleges környezetében. A vendégjátékoknak köszönhetően ismert művészek is színpadra lépnek Kaposváron. A Szent Jakabi nyári esték programsorozat 6 évszünet után tavaly tért vissza a város kulturális kínálatára. Azóta ismét a nyári színházi élet meghatározó eseményei közé tartoznak, írja sollány.hu. Játékos közlekedés biztonsági foglalkozást tartottak a Nagyatádi rendőrkapitányság munkatársai a görgetegi napközi otthonos óvodában. A legkisebbek számára mutatták be a biztonságos közlekedés alapjait. A gyerekek közelről megnézhették a rendőrautót, kipróbálhatták a mobilitási pályát, és játékos formában tanulhatták meg a közlekedési szabályokat. Saját tenyérlenyomatot is készíthettek emlékbe. A foglalkozás célja, hogy már óvodáskorban felhívja a figyelmet a szabályos és biztonságos közlekedés pontosságára, olvasható a sollány.hu-n. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, aki hozzátette azt is, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
3: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni erre a repülőtérre.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. 25-31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak. Délután 25-31 fok várható.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság,

0: Az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az igazán korán kelőknek is. 4:30 előtt járunk, úgyhogy indokolatlanul korán van, azt gondolom. Sam Felt a folytatásban, akivel együtt bulisztunk múlt vasárnap a születésnapi fesztiválunkon. Kicsit tudtam vele beszélgetni a backstage-ben, és hát sok mindenről mesélt. Elárulja majd, a top 50-es listánkban lehet hallani ezt a beszélgetést, hogy mi a holland sztár DJ-k titka. Mitől ők a legmenőbbek a világon? Ez a Rosalie-nál közös Heart Like Mine a Rádió 1-en.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Találtunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságban, ugye erről szól ez az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
2: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
1: Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságot. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, jöhet, hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
2: Adj egy no? tollat, Júli, hogy tudjam strigulázni.
3: Magatokra ismertek-e?
1: Magatokra ismertek-e? Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságod van, hogy dotera nagykövet leszel. Ki lett már dotera nagykövet? Lette valaki, használ-e valaki doterát, és lette dotera nagykövet?
2: Nem, ez kimaradt.
1: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
3: Most kezdek csak igazán
1: rászokni. Itt tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, akik dohányoznak. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsül nem dohányzik. Én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
2: Így van. Az állandóan van. Az egy folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
1: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?
2: Én ezt sose engedtem el.
1: Én tudom, hogy te ebben kicsit benne vagy, hogy de jó lenne még egyet.
2: Hát, most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
3: De nem, a Pánikbaba projekt az nem erről szól.
2: Hogy kell egy gyerek.
1: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
2: Vagy akarod az elsőt.
3: Vagy azonnal csinálni valakinek, igen.
1: Vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
2: Hát, sőt, én ebben nagyon tudok kapaszkodni.
3: Kicsit az időben.
1: Jó? Következőben belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, vagy osztálytalálkozó szervező lett? Tavaly meg volt Zsülnek.
3: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk, tehát hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
1: De nincs, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
3: Hogyne, persze, aha, igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
1: 16 évesnek öltözni?
3: Uh-huh. Na, ez vagyok én.
1: Néha én is szeretem.
2: Igen, tornacipő, lazák vagyunk.
1: Na de attól életközepi válságod van, hogy fiatalabbnak akarsz öltözni, vagy hogy szereted a sportos jó cuccokat? Ez életközepi válság, igen?
2: Igen, hát persze, ugye nem korodnak, bár ez a korodnak megfelelő ma már nem állja meg a helyét, nyilván föl lehet venni bármit, de azért, amikor így nagyon lazába tolod a kis felemás sportcipődbe, az most nincs rajta, Júli.
1: Nyomsz felemás cipőt, amikor felemás cipőbe vagy?
2: Persze,
1: tényleg?
2: Van egy olyan konverze, az egyik piros, a másik fehér.
1: Lehet, hogy akkor észrevettem és konstatáltam, de nem emlékszem.
3: Van egy ilyen,
1: és ebbe tolod? Aha. Az mondjuk ebben tényleg van valamiféle ilyen elmúlástól való félelem.
3: Kicsit szánalmas.
1: Kézműves vállalkozás, bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta.
3: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főzőtanfolyamokra járni.
2: Gyöngyfűzőtanfolyamra.
3: Tűzzománc készítés, igen, új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
2: Ez jó, ez a része jó.
3: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
1: Podcast indítás.
3: Szerintem ez abszolút megy, tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondott tartalmakat gyártani. És remélhet, hogy idő után felfut.
1: Podcast indítás, így van.
2: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát hogy meg is fogsz belőle élni.
3: Hogyne, persze, mert egyébként ebből nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
1: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, akkor
2: ez te vagy, jó, köszönjük, és akkor egy pont nálad.
1: A vörös fényterápiát viszel, többet viszek ebből egyébként, de a vörösfény terápiát is.
3: Kriokamra.
1: Az is. Tehát az is ebben van. Igen, igen, igen, igen.
3: Hidegvízterápia.
1: Igen. A dísznövényeket mondtuk? Az,
3: még nem.
1: Még nem. Dísznövények.
2: Az Júli. Vettél, vagy bocsánat, Anna.
1: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
3: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pálmák, ahol egyetlen szád, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármint, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként, óriási piaca van.
2: Na, mi
1: nem csinálom. De honnan de tudod ezt ilyen jól?
3: Azért, mert benne vagyok én.
2: És benne van csoportban is, jó?
1: Dísznövény csoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Hát, tényleg elment az eszed?
3: Figyelj, félelmetes.
1: Dísznövény csoportban.
3: Igen, igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne...
1: Senki nem normális ebbe a csapatban.
3: Rózsaszín vagy fehér folt.
1: Senki nem normális.
3: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek.
4: Oké, hányat vettél, Juli?
3: Egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen 100-200 ezer forintokat egy-egy palántáért, mert nem, mert minden
1: de ott megdöbbi, vagy benne.
3: De mindig figyelem.
1: De jó a felsorás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
3: Én már benne
1: vörösfényterápia, dísznövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénz fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli Estefem részvényei szintén szerintem egy életközepi válságból.
2: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
1: Fölraktad az egészet.
2: Így van.
1: Valamit meg csináltál. De akkor ez is abból ered, hogy majd most megtanulok a pénzzel bánni.
2: Így van.
1: Eddig nem sikerült. Nyugdíjas leszek. Meg akarok.
2: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
1: Legyen az öregkora valami.
2: Julus, te is.
1: Ez is az életközepi válság. Tőzsde szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
2: Csinálom, azt csinálom.
1: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
2: Zsül, most kezdte el.
1: Most kezdtél fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmányoz, fermentál. Hát,
2: a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
1: Felfoghatatlan, de tényleg.
3: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vásárlása.
1: Azt nem írja, hát az...
3: Fresh,
1: jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörösfényt meg a táplálék kiegészítőt, jó. Oké, de kell a BTL...
2: És ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás...
1: Nem, ez most nem tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, hanem inkább nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit és aki soha nem foglalkozott dísznövénye, elmegy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? Tehát, és ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják, Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy...
3: Szerintem a főzőtanfolyam
1: ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
2: Meg vagyok.
1: Újra fiatal vagy. Tudok én még drónozni. Nem csak a derek. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sansztalan vagyok. Néha odaállok, elveszem tőle a távirányítót, és rájössz, hogy nem, hogy fény évekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már megtanulni, és már nem érdemes. Ja. Mondom, Veni, vigyázz, ne essen be valakom.
3: Iszonyat pénz. Borzasztó sok pénzt lehet elcsapni rá.
1: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drónozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy és akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
2: Meg vagy verve. Balkész kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
1: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
3: Duolingo.
1: Duolingozol.
2: Sehova nem jutsz vele.
1: Na de várjál, 40-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne? Egy spanyolt, egy angolt, egy amikor németet nem, mert olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
2: Szerintem igen, hogy eddig halasztottad, de nem tanultad, meg nem foglalkoztál vele. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kéri a külföldön, akkor...
1: Rájössz, hogy a Duolingo az... hogy a Duolingo-ban 30 pontod, 40 kincsen, és a családi csoportod, amit 100-szor megnyertél a Duolingo-ban, az semmit nem segít.
2: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod, lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csináltad, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
3: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
1: Na, szerintem ugyan, nagyon klasszik.
3: Csodálatos.
1: Tehát elkezdesz így otthon művelni bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál, kikovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtés üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy
3: ez
1: akkor tök
3: be.
1: Jó, tehát hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepi. Nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
3: Nem tudom.
1: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne. Nem,
3: az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Perimenopauza tünetek. Igen. Igen. Szárasság.
1: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni, a soha nem késő.
4: Ne, csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
1: Csinálod?
4: 1621 napos szériában.
2: Ne!
1: És megdicsérjük, hogy
4: angolul. Igen, szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
1: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint a, ugye itt írja, hogy a dísznövények. Az akkor te benne vagy a dísznövényekkel,
4: ott vagy. Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt betetvesedett, leestek a virágok, helyrehoztam, átültettem.
2: De nem,
4: nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog ez a bonszájozás.
1: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
3: Egy
1: pizza, de ez egy jó dolog, de otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdett otthon.
3: Akkor már a komposztálás is.
1: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendetted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jól érzi, egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főleg fát egy szörpöt főzök, uborkát kovászolok, 38.
2: 38?
3: 38.
1: Igen.
3: Ez vajon mennyire gyakori?
4: Ja. Én abszolút. Tehát én ebben benne vagyok teljes mértékben. Nem vagyok függve a batarakra.
1: Madár megfigyelés?
4: Madár megfigyelés, igen, igen. És ezt tökére fejlesztettem, és a zöld küllővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
2: Hát, ha beköltözik.
4: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
3: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
1: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
2: Miért az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizzakészítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod, akármicsoda. Annának a bonszája, tudod, mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már egy csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
1: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit önidőd van, hogy azt csinálod, amit szeretsz, mered már azt csinálni, nem kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és ezt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
3: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
1: kialakul, ami korábban nem volt.
3: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájadról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
2: A tökéletes pázsit. A szemérése.
1: Én szeretem ezt a összeállítást.
2: Ki a gaz belőle.
4: Körömollóval vágod.
1: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy csomó igazság.
3: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
1: Amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösfényterápia akár, a fermentálás, a dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
3: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem jártál mulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikó.
1: Ez egy valós igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez... Nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
3: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
1: Ja, van egy nagy szünet.
3: Igen, aha, és utána tesz. Újra generálod.
1: Igen, befekszel kamionak alá itt. Ah,
2: ugye.
1: Igen.
3: Én két gyerekes családanya vagyok.
1: Takarjatok be.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: nemzetőrsori lakótelep. A tervek szerint a Honvéd utcai tömbelsőben, ahol több száz lakás és garázs található, teljes átalakítás kezdődik. Zöld parkot, új parkolókat és játszóteret alakítanak ki. A garázsorokat egységes arculattal újítják meg. A fejlesztés egyik első lépéseként a korábbi Dózsa edzőcsarnok bontása is megtörténik. A nemzetőrsori lakótelepen is jelentős beavatkozások várhatók, új parkolókat építenek, felújítják az utakat, bővítik a zöld felületet, valamint közösségi és sportolási elemeket is kialakítanak. A beruházások várhatóan már az idén elindulhatnak, írja kaposvármos.hu. Színes egésznapos gyermeknapi programokkal várják a családokat a kaposvári Vasari Parkban vasárnap. A rendezvény reggeltől kínál ingyenes kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, népi fajátszótér, hordóvonat, valamint szenzomotoros játszóház is várja. A programok között szerepel családi vetélkedő, kincskeresés és közös daltanulás is. A színpadon bábszínház, zenés műsorok és koncert is szórakoztatja a közönséget, délután pedig középkori hangulatú bemutatóval érkezik a Fekete Sereg lovagrend. A szervezők további családi programokat is ajánlanak a hétvégére Kaposvár több helyszínén, írja kaposvármos.hu. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Mercapt sportközpontban pénteken és szombaton olimpiai világ és Európa bajnok sportolók és zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
1: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek gyóriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
0: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. 25-31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak. Délután 25-31 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra után 16 percen, Lackó még sehol, és Juliska se sehol. Hello Feri, jó reggelt!
2: Szevasztok, gyerekek, hullanak a legjobbjaink!
1: El kell hullottak. Juliska migrénre panaszkodott, megfeküdt, megkotlott, úgyhogy...
2: Rókázás egész éjjel. Oh.
1: Összeesett az aurája.
2: Szegény. Na, hát van ez így, ugye ezt
1: igen,
2: tudtuk, meg mindig mondta, hogy ez nála egy ilyen fönnálló dolog, hogy néha ez elkapja, de nem volt egyébként most már nagyon régóta. Nem panaszkodott? Hát most valami történt. Hideg front van biztos, vagy meleg.
1: Valami jött neki, igen, úgyhogy ma reggelre migrénes valami, ezzel azért küzd.
2: Kemény lehet.
1: Ja, kemény van a dolog, úgyhogy nem nagyon. Nem nagyon tudja, hogy ezt a kis pénteket így elbillegjük, akkor itt így
2: kettecskét. Előnyári kettes. Volt már ilyen. Sokat ültünk ebben a stúdióban.
1: Ültünk már. János kalandozásánál és erdélyi várfoglalásánál hosszasan, úgyhogy nincs ezzel probléma.
2: Majd beszállnak a hallgatók jó sztorikkal, izgalmas történetekkel, nagy nevetésekkel.
1: Ennyi. Abszolút, tehát hogy ez így...
2: Annát bevonjuk, ő mindig jön, mindig van egy kemény mondata.
1: Ő helyre tesz minden gyerekek, így van. Gyorsan akkor egy-két SMS, a legfontosabb, amit most már nem felejtünk el, hogy a beköszinél ugye meg is érkezett, 21 nap, 19 óra, 44 perc és nyári szünet, gyerekkel kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen.
2: És nagyon jó lesz.
1: És nagyon jó lesz. Mit történt, hogy külföldről is lehetiteket hallgatni a YouTube-on? Nem tudom, hogy változott-e valami, eddig külföldről nem lehetett, most lehet, hogy valami.
2: Feloldottunk valamit, Zsül, vagy mi? Kérelmet írtunk YouTube úrnak.
1: Újra kellett indítani, de nem lesz ez mindig így. Külföldről nincs YouTube, sajnos.
2: Azt ez... miért van? Azt mondjátok már meg nekem. Azt. Mi rakunk rá ilyen korlátozás?
1: Igen. Nekünk kell rárakni.
2: Jogdíj mi a?
1: Más jogdíjrendszer van, de mi után fizet?
2: De mi a Dumánk után van jogdíj? Nem, milyen zenék? Hát,
1: de leadnánk a YouTube-ot, és amikor zene van, akkor...
2: Zen, olyan nincs. Tehát olyan nincs... Vagy úgy, tehát nincs olyan, hogy zene nélkül adjuk, és akkor külföldön lehetne hallgatni. Hallgassanak Spotify-t.
1: Ennyi.
2: Vagy valami mást.
1: De gyerekek, valahol máshol kell az applikáción megtalálni bennünket akkor.
2: Egyébként meg ez a jogdíjas kérdés, ez egy tök izgalmas kérdés, hogy ugye van egy alkotó, aki zenét ír, megcsinálja meg szöveget, ír, ő kap érte jogdíjat. Mi vagyunk egy alkotók, akik ugyan nem zenét nem írnak, mert ahhoz bénák, sose tudjuk. De hát egy produktumot, egy terméket adunk el, vagy csinálunk, gyártunk, szellemi termék. Gyula, intézd már, hogy erre is legyen jogdíj.
1: Igen. Nem is értem. Nem is értem. Na mindegy, gyerekek, hát azért máshol meg lehet bennünket találni. A fehér házas UFC gáláról pár szó, mint a Squid Game-ben nézik az emberek, hogy verik egymást, az amerikai elit pedig élvezi. Aha, ezt a gyerek mutatta nekem, meg mondott erről pár szót, de majd ennek még egy kicsit utána kérdezek, hogy mi ez pontosan, és akkor hogy mi a fenne történik. Jó reggelt kívánok, Balázsék, adjatok Gyulusnak egy mikrofont, adunk a hosszabban beszél, de erre a rövidre most igazából nem kellett.
2: Egyébként meg ott van előtted.
1: Ott van előtte, benyomom, akkor tud ő is eddig szólni.
2: Na mit szólsz a teniszvilág nagy híreihez?
1: Na, mi történt?
2: Nem nézed? Már elengedted?
1: Hát a Jannik Sinner kiesett, azt tudom.
2: Oké, és mi a
1: következő? De nem egy nagy salak specialista, úgyhogy nem éreztem őt olyan nagy dolognak, hogy kiesett.
2: Tehát... Hát mindenki azt mondta, hogy ezt már végig viszi, megcsinálja, és mi következik ebből, hogy a Sinner kiesett, hogy ki előtt nyílik meg?
1: Hát, Gyoko előtt megnyílik.
2: Na?
1: Gyoko előtt megnyílik, ugye? Az öreg még ugye?
2: Oda teheti.
1: Öreg oda teheti, áll ki nincsen, Sinner nincsen, tehát a nagyok nincsenek, neki a nagyok. Hát ugye, Gyoko tudod az, hogy azt mondta, hogy nincs benne, és akkor megnyeri, azt mondta, hogy megnyeri, akkor kiesik. Nem tudsz már mit mondani, hát közel 40 körül, ha elődöntői jut, az is nagy dolog, de nála benne van, hogy ez olyan erőt ad most neki, hogy nincs ott a színen, hogy végigmegy és megnyeri. Nem tudom, nem követem már annyira.
2: Anyadik lesz 20, 25, azt
1: 25 vagy 26.
2: És ezzel egy csúcs lehet?
1: Abszolút, már most csúcs tartó.
2: Aha.
1: Tehát ugye úgy van a sorrend, hogy van a Gyoko, van a Nadal és van a Roger. Roger 20, bocsánat, most már azért annyira nem vagyok benne, Nadal szerintem 22, Grand Slam vagy 23, és a Gyoko 24 vagy 25, ez most már tényleg nem pontos, mert évek óta nem foglalkozom tenisszel, vagy nem. Nézem annyit már, 25. Akkor a 26. lehet meg, vagy a 25. Na, tehát 24 körül vannak. De ez csak a Grand Slam, tehát ebben nincsenek az ezresek, az 500-asok, az olimpia, tehát ebben még egy csomó minden nincs.
2: Nem számolja senki.
1: At a Grand Slam.
2: Az a csúcs.
1: Igen.
2: A szerbak is sosem egy nyugdíjba.
1: Igen, a szerbak itt nem lehet nyugdíjazni. De azért ott vannak a fiatalok, jó fiatalok vannak ott, tehát a Sinner-Alki nincsen, de azért ott még vannak az ágán. Megnézem az ágát, hogy kik vannak még az ágán, és akkor... hát itt ugye azért 7 darab 3-szettes meccset kell lejátszani, tehát azért az ebben a korban, de nincs, hogy ebben a korban, mert a csávó az fejben annyira erős, és én tudom, hogy ő úgy működik, hogy meghallja, hogy nincs a Sinner, és az neki akkora erőt ad, hogy megtátosodva lehet, hogy simán elmegy a Garros végéig. Óriási lenne nyilván, óriási lenne, hogy megszerezni a 25. Grand Slam-t.
2: Ilyen korba még odaérni.
1: Igen.
2: Tényleg jó.
1: Az nagyon szép lenne. Úgyhogy meglátjuk. Nagy nevek estek ki most előle. Úgyhogy ránézünk a sorsolásra, és akkor megnézzük, hogy ki van ott az ágán az öregnek. De hát nagy forma. Én szeretem, 6-3-6-2, 5-1-ről esett ki a Sinner. Ne csináljátok, tényleg. Megnyert 3 szettet, szinte 6-3-6-2, 5-1-re vezetett a harmadik szettből, és onnan kiesett.
2: Elfáradt.
1: Azért ott megrakod az ellenfelét, azért az elég szép, az nem?
2: Nagyon nagy fordítás. Az volt, hogy ugye sokan ilyen napszúrásan itt mire tippeltek, és mondta, hogy ő már reggel tulajdonképpen rosszul volt, most olvastam bele, és hogy elfogyott az erő a közepére.
1: Aha, megkotlott. Aha. Zverev van az ő oldalán, ő jön az elődöntőben, a másik ágon fiatalok. Hát figyelj. Nem, érdekes a dolog. Szóval itt most mindenki BL-lázba rég, és mindenki ezzel foglalkozik, de közben az öreg meg itten menetel, úgyhogy bármi lehet.
2: Egy tízecskét tartok rá, hogy elviszi.
1: Hogy elviszi?
2: Na, a végére. Olyan rég fogadtunk már, hogy kikopott belőlünk, pedig micsoda lóvékat vittem haza, aztán fizettem vissza az egészet Balázsnak.
1: Igen, tényleg régen volt.
2: Na,
1: egyébként.
2: Én mondom, egy 10 játékpénzt én erre föl tudok tenni, hogy az öreg végigviszi, megnyeri.
1: Ráérünk még ezt hétfő megtenni, de megtehetjük, tehát hogy még bőven, ez ugye 2 hétig, tehát szerintem jövét vasárnap van a döntője, úgyhogy van időnk még itten. De megtehetjük, hát, de Gyoko ellen én meg miért veszítsek?
2: Mert nem szeretted soha. Én álltam mindig Gyoko mellett, te meg mindenféle egyéb emberekre.
1: Nagyon elismerem. Nagyon
2: tudom, hogy elismered, de nem volt a kedvenced.
1: Míg volt, nyilván Roger meg a Nadal addig ők, de amióta nincs, azért Gyoko nagyon nagyot ment. Fiatalok vannak. Egyébként senki nem verhetetlen most az ő számára. Tehát az Alki Sinner van az, aki fényévekre van tőled, de a múltkor azért ezt is bebizonyított, hogy ez sem így van. Innentől kezdve...
2: Bármi történhet.
1: BL döntőre nem fogadhatunk, dehogy nem.
2: Arra is, igen.
1: Fogadjunk arra is. Gólarányunkat mondjuk, hogy végeredmény, mondjuk, majd fogadjunk a BL döntőre, ne felejtsük el. Én azt gondolom, hogy sima PSG. Akkor meg vagy. Akkor...
2: Béna! Hát hogy mondhatsz?
1: Sima. Ilyet? Szerintem sima. Szerintem ágyalogolnak az Arzenálon.
2: Én most kiműveltem magam reggel hajnalba, hogy
1: igen?
2: Mi az a négy ok, amiért az Arzenál fogja megnyerni ezt a kiváló mérkőzést, úgyhogy véged van.
1: Na jó, akkor viszont megvannak a tétek. Hát akkor 50-50. Nincs végeredmény, nincs gól sem. PSG vagy Arzenál.
2: Jó, Arzenál.
1: Tartod?
2: Arzenál tartom.
1: 50 játékpénz szerintem PSG behúzza. A BL döntő, ami soha többet nem lesz Magyarországon, és ami nem leszek ott.
2: Igen.
1: Pedig ott lehetnék.
2: Ott, de még mindig. De tartsd magad most már ehhez.
1: Kemény vagy, Csoki.
2: Mi tegnap is hívtak, hogy még egyszer utoljára nem gondolod meg?
1: Lenne jegy. Valójában tudnék menni. De én ezt kicsit szeretem magam, megmondom őszintén.
2: Legyen az embernek.
1: Nem fekszem le egy BL döntőnek.
2: Majd a következőre elmegyek.
1: Nem lehet megvenni egy BL döntővel. Majd a következő elmegy, akkor mit lesz Magyarországon? Soha többet nem lesz Magyarországon BL döntő. Na, azt azért nem mondjuk így ki, de a következő 10-15 éve biztos nem.
2: Nagy árak vannak.
1: Nem kell mindig jól járni. Igen, jó, nem. Akkor 50?
2: 50-50. Jó.
1: Jó, kárpét is elfogadok, Revoluton is jó vagyok.
2: Jó, tehát, hogy nincs gólarány,
1: semmi. Csak... hagyjuk a francba.
2: De szerinted PSG,
1: szerintem PSG. Ennyi. 50 játékpénz, megtettük, kész. Nincs, a vége, és a vége. Nem jó. A hosszabb, nem a 11, de mikor 0-0 volt.
2: Nem, tehát amikor...
1: Aki fölemeli a kupát. Okay. Jó, én azt mondom, hogy a PSG emeli, te azt mondod, az Arzenál emeli.
2: Jó.
1: Ennyi. Jó?
2: Még egy órácskát még kérek, átolvasom, de szerintem tudom tartani. Zsülvon kölcsön 50 ezeret.
1: Jósoljátok meg borítékban a BL eredményt. Az jó, az viszont mehet. Tehát azt azért írjuk le, mi ugye, nekünk már nem lesz akartítok, de a gólokat leíratjuk, mindenki dobjon be egy borítékba jó. Egy BL eredményt. Az teljesen. Az én szeretem az ilyet. És akkor hétfőn itt.
2: Jó, de abban a többiek is játszanak.
1: Persze, többiek is benne vannak. Gyoko ebben a stadionban nyert olimpiát is Zoli küldte nekünk. Wow, igen, amikor ugye talán Párizsban volt az olimpia. Így van, lehet, ezt azt is behúzta, igen. Így van, Bali, ne térdelj le, holmi szaros BL döntőnek legyen becsülete.
2: Feri, ez olyan fogadás, mintha arra tennél, el tudod-e venni a nyalókát egy 2 évestől.
1: Igen.
2: Valaki velem van?
1: Hát igen, valaki Arzenál drukkel, igen. Balázs buktat, Feri nyeri. Jó, hát nézzük meg. Nézzük meg, éhesebb az Arzenál nyilván, tehát a PSG tavaly ugye behúzta, ők most címvédők. Meglátjuk, gyerekek. Megnézzük. Megnézzük, hogy mi lesz itt, hát nem kell ezt. Nem kell ezt most még megmondani. Csodaszép napra virrattunk, hajnalban jól megraktam az asszony, szabad nap, titeket hallgatlak, itt kell a hétvége, itt van a hétvége, mi kell ennél több, Szabika. Küldte nekünk, köszönjük szépen.
2: Most van 6 óra 20, ha mondjuk egy rövid idejű megrakásról beszélünk, tehát 10 perc alatt elintéztétek az egészet, akkor is 6-kor kezdtél.
1: Az?
2: Azért, na, az ügyes, van lendület. Egy hajnali kelés után rögtön egy jó szex. Ha?
1: Az úgy rendben van. Az úgy nagyon rendben van, ilyen. Feri pedig ebből sokat tankolhattál volna. Meglátjuk, gyerekek. Meglátjuk, hogy mi a helyzet. Egyébként tök szép dolog, meg tök jó dolog. Ma újra neki megyünk a tegnapi nyomorúságos trollfocis interjúnk után. És még mindig kiderítjük egy kicsit, igen, az adatokat, a focit, és igen, ez sok ember tart lázban. Hát a tegnapi trollfocis interjú nem egy referencia interjú lesz a szakmaiságról, igen, és a felkészültségről, úgyhogy a srácokat elengedjük szerintem. Jó arcok, meg jó mémeket raknak, meg minden, de hogy,
2: tehát,
1: hogy körülbelül annyit
2: hívni
1: értenek a futballhoz, mint Zsül meg én. Tehát ezt én sem tudtam volna mondani, úgyhogy magunkat sem interjút. De már Júli talált nekünk valakit, úgyhogy ma még egy kicsit ezzel foglalkozunk. Úgyhogy ez van.
2: Tegnap olvastam egy ilyen turisztikai kimutatást. 97%-ra van járatva Budapest. 97. Állítólag soha nem volt ilyen telt ház a budapesti szállodákban és szálláshelyeken. Még lehet találni azért szállásokat, de hogy annyira meg van tömve a hétvége, mint az állat.
1: Hát, nem tudsz olyat mondani, ahol megérkezik 200 000 turista. Szigeten jön. 40 000 forma egyen jön, mit tudom én.
2: Ott is körülbelül.
1: 50 000, eloszlik, tovább megy, lakóbuszba alszik, nem tudom. De itt azért most már azok a számok, hogy 200-250 000. Ugye? Kemény. Tehát a stadionba, aki bemegy, plusz a szurkolói zónába még megérkezik, nem tudom, 80 000. PSG-s 100 000, Arzenálos, és még a csapat, a hozzátartozók, a barátok, a sima civilek, akik csak jönnek Angliából, Franciaországból, és még csak lehet, hogy egyébként nem is feltétlen Arzenál, de PSG szurkolók, de itt akarják a fővárosban megélni, mert mondjuk angolok, és jönnek, szóval, hogy nagyon 250 000 turista érkezik ebben a 3 napban. Ilyen nem volt.
2: Nem, és ilyen esemény nem volt. Egy ilyen esemény, ami ennyire fölborzolná az egész világot. Tehát, hogy lehet beszélni mindig erről a fociról, ugye, hogy mennyire izgi, meg mennyire nem, de azért ez külföldön sokkal nagyobb a renoméja, mint mondjuk nálunk, de az biztos, hogy ez turisztikailag egy ilyen őrült nagy durranás.
1: Igen, igen. Szkúter is lesz a parkba, csak szólok, szóval plusz 10 ember. Igen. Az öreg azért az még ide felszántja. Felszántja itt a BL döntő napján, felszántja itt a parkot, úgyhogy jön az öreg, így öreg, hát figyeljet, ez horror. Horror pénzekért jön. Igazából is elképesztő, hogy még mindig mit csinál. Na jól van, oké, jövünk akkor mindjárt, jó? 1 perc, pontosan 6:30, elkezdjük ezt a reggelt, és akkor szépen belevágunk.
2: Persze.
1: Jó, lehet jelentkezni játékra, lehet, hogy lesz majd kicsi. Hogy vagy magyar, megnézzük a fővárosi lezárásokat. Mindenre ránézzünk egy kicsi, gyerekek, így el. Kecsegünk itt pénteken. Jó, ha van valami, akkor írjátok.
2: A szkúter, nem vannak a Balcsin.
1: Láttam, kompoznak, de valami oldtimerrel.
2: Magánkomp.
1: HPP, BBB, nem tudom mi, HB Baxter, ugye az a neve, ez a rendszám is egyébként. Tehát, hogy valami nagyon nagyban vannak.
2: Saját ízét elhozta a saját. Valami. Hogy hívják, oldtimer autóját?
1: Valami, hát a rendszám alapján az ő autójuk, igen. Igen, ott nyomatják. Ja. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, 6:30 van, belevágunk, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom!
0: Müller azonnal visszatér!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
10: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey, I'm Dua Lipa.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is megrendezik a Kaposvári Katonazenekari Fesztivált, turisztikai szezonindító vállalkozói fórumot tartanak Siófokon. Ma nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. A Vármegye székhely főterén rendezik meg a Kaposvári Katonazenekari Fesztivált. Az eseményt június 4-én és 5-én tartják. A nyitóesten a Kaposvár helyőrségi zenekar ad koncertet a Kossuth téren. A műsor különlegessége, hogy a klasszikus katonazenei hangzás mellett jazz, pop és rock feldolgozások is felcsendülnek, többek között Karosi Júlia jazzénekes és Gregorovics Tamás közreműködésével. Másnap délelőtt családi programokkal folytatódik a fesztivál Pöttöm Parti a Katonazenekarral címmel. Délután látványos zenés felvonulás várja az érdeklődőket a sétáló utcában. Az est csúcspontjaként összevont katonazenekari koncert és szakmai bemutatók szórakoztatják a közönséget, írja kaposvármos.hu. Siófokon rendezik a hagyományos turisztikai szezonindító vállalkozói fórumot a Kisosz szervezésében. A keddi programot a Piroska csárda és panzió külön termében tartják, ahol a kereskedők és vállalkozók a szezon aktuális jogi, adózási és ellenőrzési kérdéseiről kapnak tájékoztatást. A fórumon a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a Somogyvár megyei kormányhivatal szakemberei is előadásokat tartanak, többek között a jövedéki szabályokról, a helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól, a fogyasztóvédelemről és a munkavédelemről, írja online. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegséget okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnap, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot. A leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. 25-31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak. Délután 25-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na, itt vagyunk, 3-4-7 lesz 2 perc múlva.
2: Szevasztok!
1: Hello, baleset az M3-ason, gyerekek, már most Miskolc irányában az M30-as lehajtó előtt. Egy, micsoda, egy gázos kamion beborult az árokba, a műszaki mentés már folyik, óvatosan haladjatok mellette.
2: Az akkor speciális, ráadásul, igen.
1: Ez aztán nem hangzik en túl jól, igen. Ez valami speciális gázszállító ez az, és az beborult. Jó Isten, az ott megkotlik az...
2: Az, hát ilyenkor, igen, az van, hogy leszokták szívni, tehát oda megy egy másik, akkor átszivattyúzzák ezeket a gázokat, vagy olyan veszélyes folyadék. Az kemény.
1: Az kemény. Ja. Az durván. Az durván néz ki, igen. Belfast forgalom jónak tűnik. Köszönjük szépen. Ha az ott rendben van, akkor...
2: Akkor mi is nyugodtabbak vagyunk, nem?
1: Hát teljesen.
2: Fontos híret Belfastból.
1: Belfast itt van. Ott fognak megrohadni az M1-esen a szurkolók, Győr meg Tatabánya között. Hát azt gondolom, hogy a szurkolók azért nem az M1-esen jönnek, gyerekek, hanem repülőben. Most olvasom, hogy megnyitják nekik Ferihegy 1-et is.
2: Tehát, hogy ilyen... Szálltál fel a Ferihegy 1-ről?
1: Én szálltam, onnan még a fapadosok mentek.
2: Fú, de
1: tehát onnan még a Vizerek, a EasyJet, még azzal nem mentem, nagyon jó, Ryanair-ek, EasyJet-ek. Ugye volt, amikor csak a fapadosok használták az. Én nem szerettem a Ferihegy 1-et. Nagyon pici, nagyon régi, nagyon kevés volt. Egy szép múzeum, vagy egy magángépváró, vagy bármire jó, de arra, mire használtuk, hogy túl zsúfolt.
2: Hát nyilván,
1: reggel
2: már...
1: 6 órakor 83 járatot a levegőbe rakó Vizer, Barcelona, mit tudom, mi ott álljon úgy, hogy az utcán áll a sor, én azt utáltam.
2: Én még malévgéppel is indultam onnan.
1: Arra tök jó. Arra jó.
2: Na, szóval, hogy az nem erre az utasforgalomra lett kitalálva, de olyan tök jó, meg ha arra megyek, mindig így megnézegetem.
1: Nosztalgikus.
2: Nosztalgikus.
1: Olyan, mint való Valencia, Barcelona, és nem tudom mi között, egy harmadrangú kicsi spanyol reptér, ahol sportrepülők indulnak, és azt nem hiszed el, hogy ez komoly utasforgalomra használják. Tehát, hogy, hát már a Ferihegy 2-t is kinőttük. Ugye most nem tudom, hogy még az előző kormány vagy állam ezt visszavásárolta, és akkor ezt most hogy csinálják, vagy lesznek egy beruházások, vagy mi van, de hogy már kétszer ekkora is nagyjából kicsi lenne. Tehát olyan szinten. Hát meg most aztán most mi lesz ott, az meg aztán nagy. Nagy kérdés, köszi Lac.
2: Na mi van?
1: Méz van benne, vagy mi van? Mit?
2: Azt mondja, igen.
1: Mi azért? Érzem.
2: Laci, de nem annyi, hogy álljon benne a kanál.
1: Lackó,
2: kicsit túltoltam. Azt szerintem bejött a Laci, így végignézett rajtad, ennek a fiúnak ma kell valami töltet.
1: Duplát kell adni. Szaktanári.
2: Dupla kávé, dupla mézzel.
1: Beküldte, úgy ragad a pohár, gyerekek, és egy ilyen gél van az alján, amit nem tudok felkeverni. Ja. Szóval visszatérve, ja, bírom ezt a történetet. Kicsit már bánom, de mindegy.
2: Na most ne kezdjél nekem picsogni. 6-szor hívtak föl, hogy menj ki arra a rohadt meccsre.
1: Nem, én mindig úgy vagyok, hogy nemet mondok, és hogy közeledik az esemény, egy kicsit úgy elkezdem beleergelni magam. És most már látom, hogy mi van. Tegnap ráadásul kint voltam egy fotózáson, RTL-es műsor, mindegy, ott összeakadtunk pár haverral, azok is mennek.
2: Nem
1: kell mindig jól járni, de remélem, aki kimegy a jegyemmel, az jól érzi magát. Önként is dalolva mondtam le róla, úgyhogy jó lesz az. De hétfőn nyerek ezzel, viszont 50 rúgót, úgyhogy tök jó.
2: Persze, nem azzal nyersz, hogy nem mész ki, hanem a fogadásunkkal. De nem nyerni fogsz, hanem veszíteni. Annácska, mit mondasz, ki nyeri? Mit mondott volna Szaki?
3: Én PSG-t mondanék.
1: Én is azt gondolom. 50 rúgó papán a hétfő. Ügyél
2: visszahelyezve, vágogassad az anyagokat.
3: De nem értek hozzá, csak a... De hát aztán lehet, hogy az zene, nem tudom.
1: Jó a Revolut, jó a kriptó, jó a cash,
2: jó a cash,
1: jó a lira, jó a svájci franc, jó az osztrák shilling, jó a német márka, minden jó, minden bejöhet, jó? Nem, ez nem lehet, hogy nem megyek el BL döntőre, és még bukok is a BL döntőre, 50 rúgót. Ez nem lehet ilyenben nem lehetek. Tehát ez, ha már nem vagyok ott, legalább nyerjen meg az az 50 rúgót.
2: Laci, mit érzel?
1: Laci!
2: Hát egy csak így ránézésre. Hát angolok vagy franciák?
1: Franciák?
2: Nem,
1: ne, Laci! Zabálnak meg, bujákodnak.
3: Egyedül maradtál, Feri.
2: De mindenki ellenem van, menjetek már, senki nincs, aki ide állna a jó oldalra. Itt fogtok sírni hétfőn mindannyian.
1: Keresd meg, Léci, a PSG himnuszt, meg az Arsenal himnuszt, az indulójukat. Hallgassuk meg, kinek menőbb az indulója.
2: Jó, és az alapján döntjük el, hogy kire fogadunk.
1: Amikor a kutyára korcsolyát teszel, mi olyanok vagyunk a fociban. Tehát elindulunk egy úton, nem a valódi szakértő gyerekek. Tegnap a Tegnap a trollfocis fiasko után ma kifújjuk a szakma órá, gyerekek. Ma olyan ember nyilatkozik.
2: Nagy megszólalók, nagy szakértők.
1: Ma helyre tesszük. Tegnap többen a szememre vetették a trollfocis interjút. Mondom, gyerekek, igen, ahol fát vágnak, ott hullik a forgács. Köszönjük, igen, hát nem tudunk mindig mindenbe belenyúlni, de azt mi is éreztük tegnap, hogy vele is csak többen vagyunk.
2: Igen, hát ez...
1: Nem? Ez...
2: Ő is az volt, mint mi, hogy nem a foci oldaláról fogta meg a BL döntőt. Valahonnan másonnan.
1: Abszolút nem. 3-1 a PSG-nek lesz, és lesz 11-es. Na, viszont az eredményt azért mindenki írja le. Jó, az jó, én szeretek, és akkor majd bontogatunk. Bontogatunk. Ma már beraktad, Anna?
3: Már,
1: beraktad.
3: És nem is akármilyen játékos.
1: Na, halló!
2: Akármilyen?
1: Na!
4: Jó reggelt, hello, sziasztok!
2: Hello,
4: jó reggelt, hello, sziasztok!
2: Ez igen, szia Vanessa!
1: Bocsát, nem tudom kinyitni a számot, mert a Lackó úgy megküldte a kávét mézzel. Szájragadásban vagyok.
4: Jaj, semmi baj, hogy vagytok?
1: Minden oké, de te hogy pöröksz meg, hogy ilyen friss vagy itt ma reggel.
4: Hát nagyon izgulok. Ja. Úgyhogy Anna nagyon kedves volt, mert majd vasárnap leszek 30, és akkor játszottunk utoljára, amikor 20 voltam, a 20. szülinapomon.
1: De fáj ez nekünk, de ezeket jó, de nekünk ez nagyon fáj, hogy ilyen 10
4: hát
1: éves...
4: Hát már nekem is.
1: 10 éves viszonylatban néznek már minket a hallgatók, érted? 20 voltam, hát most
2: igen.
1: 30 vagyok, újra játszunk.
2: Igen,
1: mi van?
2: Igen, ne mondd igen, azt, igen. Hogy a 40-et is így akarom ünnepelni.
1: Mi
4: de,
1: van?
4: De, csak. Csak meg, hát, ha ez a játék megéri, akkor biztos jelentkezem.
1: De te az a bizonyos? Te az?
4: Az?
1: Nem az, az vagy. Nem az a Vanessa.
4: Igen, az.
1: Nem az.
2: Kire gondolsz?
4: Nem hiszem.
1: Nem. Princess.
2: Ja, de
1: hangod nem olyan. Nem.
4: Jaj. Remélem.
1: Megvan a princesz Vanessa, hogy ki ő, vagy mi ő?
2: Ő
4: Alex. Nem Sabina?
2: Nem princesz Sabina.
1: Nem Vanessa volt?
2: Nem, Sabina.
1: Vanessa volt. Sabina, akkor ő más. Hülyeséget írt a hallgató. A lány a Bachelorból, így van, igen. Nézel focit? Van valaki, aki lázban van? PSG, Arsenal,
4: BL? Egy nagyon kedves ismerősöm nagyon szurkol az Arsenalnak, óriási fan, nem tudom, 20x éve, vagy 30, fogalmam sincs, de ez miatt neki szurkolok.
1: Aha.
4: Nekik szurkolok, úgyhogy remélem.
2: Nagynak éhezve a sikerre, látod? Azért, mert nem nyertek még ilyet.
1: Nem, ők még BL szűzek igazából, a PSG ugye tavaly behúzta. Kivel játszanál? Kit választottál? Mi a helyzet?
4: Hát veled játszanék, hogyha nincs ellenedre.
1: Nincs. Abszolút
4: jó.
1: Nincs, hát figyelj.
4: Jó.
1: Én ebben a négy órában
2: nincs.
1: A hallgatókért vagyok. Utána nem, de ebben a négy órában a tiétek vagyok. Azt csináltok velem, amit akartok. Jó, ha engem választasz, azt mi játszunk. Tehát, hogy de könnyű lesz legyőzni téged, vagy nem?
4: Hát legutóbb veszítettem, úgyhogy...
1: És pont 10 éve...
4: kiderül.
1: És ellenem vesztettél?
4: Nem, akkor még a Janival játszottam.
1: És kikaptál a Janitól?
4: Igen, és végtelenül kedves volt.
2: Vanessa, semmiből nem tanulsz.
1: Végtelenül kedves volt, azt mondod?
4: Nagyon aranyos volt, csak megszakadt a vonal, és akkor így bemondtam, hogy nem hallom. De
1: nem megszakadt, ötettelen, emlékszem.
4: Jaja.
1: Mutatt, hogy bali. Hát már nem.
2: Csináljuk azt, hogy mintha megszakadna.
1: Rányomott a telóra, igen. Na jól van, hát akkor nézzük meg, Vanessa, hogy mi történt itt az elmúlt 10 évben, jó?
4: Jó.
2: Mennyit fejlődtél? Jobb vagy-e, mint akkor, Vanessa?
1: Mennyi idő alatt kaptál ki ott? Mi volt?
4: Fú, hát a 40 másodperc, valahol a vége fele sikerült.
2: Na, akkor egész jó.
1: Ezen azért most tényleg muszáj egy kicsit elidőzöm. Tudom, hogy régóta rádiózunk, de azért az, hogy mi most 10 évről beszélgetünk, és olyan, mintha érted, tehát, hogy itt ülünk még mindig, ez felfoghatatlan, de tényleg.
4: Az érdekes, hogy szerintem olyan 16 lehettem, amikor elkezdtem hallgatni benneteket, mert annyira meguntam a reggeli buszon a zeneimet, hogy mondom, valami kell valami más, és valami olyan volt az első sztori, hogy kórházból jöttél ki, amikor lefotóztak, amikor született, azt hiszem, nem tudom, valamelyik talán a kisebbik gyereked, vagy ilyesmi, és így nagyon érdekes így végigkísérni.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Sztorink volt, igen.
1: Tényleg, mennyi mindent éltünk ki már, mi már át, igen. Na jól van, oké, hát akkor
2: Vanessa, akkor nagyon ügyes legyél, jó? Vagy ne?
1: Jubileumi játék.
2: Jubileumi,
1: igen.
2: Akkor 3-2-1, tessék!
1: Na itt vagyok.
4: Szia!
1: Megverem magam, mint tegnap. Hallottad a tegnapot?
4: Tegnapot sajnos...
1: Agyonvertem magam.
4: Kihagytam.
1: Kihagytad?
4: Hogyan sikerült?
1: Kimondtam a tiltott szót.
4: Hát ez jó lenne, hogyha most is esetleg megtörténne.
1: Kimondjam?
4: Mondd ki.
1: Na,
4: képzeld, akartam valamit mesélni neked.
1: Na.
4: Hogy fogalmam sincs, hogy ez hogyan történhetett, de még általános iskolás volt, amikor ment a Balázsék. Balázsó. Én emlékszem, hogy annyira mérges voltam rád, mert hogy... Na. Én a meséket akartam nézni, nem pedig azt, és annyira rossz volt, hogy mindig az.
1: Ó, nem pedig azt. Pedig hallgattam, mint a sír, néma csönd, nem mondom, azt végigcsinálod, én meg se szólalok, én nem rontom el már ezt a jubileumi játékot.
2: Balissa!
1: Szép volt, Balim.
2: Szép volt, Bali.
1: Hát csak mondtad, és előre menekültem, hogy hallgattam, de te meg előre rohantál, és ez lett a veszted.
4: Igen.
2: Hát kicsit úgy vagy most már, mint ugye a nyulacska, aki minden nap lemegy a folyópartra, hogy megerőszakolják, de hát ez van. Tudod, hogy és holnap is lemegyek.
1: Holnap is odaérsz, igen.
4: Nem, majd 10 év múlva.
2: Hát ha 10 év múlva menni fog?
4: Igen.
1: Van realitása, hogy ez a műsor megy 10 év múlva?
2: Nincs.
1: Nincs mi?
2: Hát! Fia, 60,
1: már annyit szó mondtuk.
2: 66 leszek. Te már majdnem 60. 59 éves leszel 10 év múlva.
1: Jézus Mária.
2: Akarsz még hajnalba kelni?
1: A kelés a legkevesebb, már nincs mit mondanom.
2: De hogy nincs, minden nap van
1: valami hülyeséget.
2: Mindig valami úgy is történik.
1: Az a durva, hogy én egyébként 5-kor fönn vagyok. Tehát, hogy nekem már...
2: Hétvégén is?
1: Hát sokszor, ja. Na mindegy, van ezt majd megbeszéljük, de hát legyen így, akkor Tali 10 év múlva valahol, valamikor.
4: Jó, jól van. Köszönöm azért, hogy játszottunk.
2: És boldog születésnapot.
4: Nagyon szépen köszönöm. Igazából ez így már jó is. Sziasztok.
2: Puszi van ezt.
4: Sziasztok.
1: De akkor 10 év múlva te jössz. Akkor te húzod
2: akkor
1: be.
2: Én jövök, igen. Esküszöm, ha itt ülünk 10 év múlva, akkor én vállalom. Van ez, hát már
1: akkor szóljatok, drága hallgatók, jó? 2036. Május 29-én. Legyetek szépen küldni egy SMS-t.
2: Ha még mindig itt ülünk, hogy egyrészt srácok azt ígérjétek, hogy nem, de köszönjük.
1: Állítsátok be a telefonotokat, és kérünk 10 év múlva egy SMS-t, itt ülünk, csak annyi lenne benne, Vanessa. Jó? És akkor lesz valaki, aki a 20 évet végig játszotta velünk. Az kemény lenne. Hát addig már valaki lehet, hogy kicsekkol, az a baj, nem?
2: Mi van? De mi ne szórakozz már, hát azért 60...
1: Hát vagyunk 7-8-an, azért matematikailag megvan az esélye. Nem?
2: Gyulus.
1: Zsült elíti a 75-ös troli, mit tudom én? Kezdtem a visszaszámolást, azt írom, hogy jövő hét, 10 év múlva, jövő hét is kétséges. Beírtam ceruzával, igen. Az komoly lenne, gyerekek, hogy igen. Egyszer csak megjönne 10 év múlva az SMS, hogy Vanessa.
2: Néznék, és valószínűleg nem tudnánk, hogy miről van szó.
1: Hát, fel se tudja. 10 év múlva nem emlékeznénk arra, hogy Vanessa, Anna megérkeznek, és naplójában itt vagyok.
2: Be van írva,
1: 10 éve játszott Vanessa. Igen. Na jó, vagy gyerekek, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lett 10 év múlva már nem lesz SMS. Egyébként tényleg nem. Szóval az már valószínűleg az már most is köhög. Tehát igen. Ez az SMS, inkább a Viber, meg egy csomó más felület. 10 év múlva, hát 10 év múlva, nem tudom, ez a klasszikus rádiózás lesz-e még 10 év múlva. Nem jön valami olyan brutális, őrületes éjjel, és valami más, ami elsöpör mindent.
2: Azt szerintem nem.
1: Nem
2: szerintem
1: jön?
2: Tehát, hogy így műsorvezetőre biztos, hogy szükség lesz, az éjjel azért az.
1: De
2: tudom,
1: mint FM, mint
2: hozni.
1: Frekvencia, ja? mint egy ilyen régi maradi dolog, mint ez az egész FM frekvencia.
2: De már 10 éve temetik.
1: Persze, folyamatosan temetik.
5: De sokan csinálják már azt, hogy az interneten élőznek.
2: És azt hívják rádióadásnak.
1: Ja, persze, hát az igen. Abszolút, hát ja. Laci infarktus kap chatrulettezés közben. Chatrulettezés közben, igen. Na jó van, gyerekek. Megvannak a szurkoló himnuszok? Na, belehallgatunk, akkor egy kicsit ráhangolódunk majd, jó?
2: Jó, tehát amikor néhány ember, aki nem ért a focihoz, az alapján próbálja eldönteni a BL döntőt, hogy kinek izgalmasabb a himnusza.
1: Nézzük meg, hogy kinek szól jobban a himnusza. Ugye minden csapatnak van egy nagy indulója. Ezt holnapot énekelni fogják, az valószínűleg hidegrázós. Tehát, hogy az valószínűleg elképesztő lesz. Tehát most már mi megtettük a tétjeinket, de azért meghallgatjuk, hogy melyik csapat a szimpibb, és melyik a jó. Twitch nagyon megy. Nagyon megy a Twitch. Ott vannak sokan.
2: Az mi? Mi az a tweet?
5: Játék közvetítések vannak.
1: Játék, igen, streamelik, ahogy játszanak tulajdonképpen. Tehát a játszik, és akkor élőben streameli, és mondja közben, hogy mit csinál, és akkor szájtátva nézik a...
2: Ezt tudom, gyerekem benne volt egy darabig.
1: Ja, tassuancok, hogy mit kell csinálni a különböző Roblox, meg Minecraft, meg GTA, meg mit tudom.
5: Nem értem.
2: Miket streamelnek egyébként. Hát fia, hogy a felfedezés örömét veszed ki a saját kezedből. Ugye, mert a játékban az is izgalmas, hogy tudsz megoldani egy dolgot, vagy nekem legalábbis mindig az volt. Most meg az van, hogy előre megnézni, hogy majd hogy kell megcsinálni azt a pályát ezen a Twitch-en. Nem?
1: Hát nem is feltétlen az, hogy előre megnézi, hanem hogy használja, milyen billentyű kombinációkat, mit játszik, mit mond közben, milyen sztorikat kell hozzá. Nagyon népszerű ez, igen, hogy streamelik, és közben ezt nézik abszolút. De hát az én gyerekem az... 11 évesen úgy verkenterve PUBG-ba, hogy sansztalan. Sansztalan vagyok.
2: És a világnak ez a rendje.
1: Egy 6-oszkóppal, mire megtalálok egy vegyvert, egy 8-oszkóppal jön a gyerek egy olyan mesterlövész puskával, hogy 3 kilométerről headshottal kiszed engem. Pedig bújok egy bokor
2: mögött. Még, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, paf.
1: Bújok egy bokor mögött, zöld bokor jelmezben, érted, és a gyerek hátulról fejbe lő 4 kilométerről. Tehát, hogy sajnos sansztalan vagyok így ebben a formában. Na jól van, 2 perc a pontosan 7 óra, ha van valamilyen hír, akkor azt küldjétek el nekünk, jó? Hogy mi a helyzet az utakon. Hogy vagy magyar lesz-e ma és mikor lesz? Ráfirtathatunk, majd megnézzük a számgenerátorról.
2: Utolsó péntek, hónap utolsó péntekje.
1: Hólején szoktunk azt mondani, László, nem engedjük, ha nem engedjük.
2: Ne szórakozzatok már, hát szerdán gyónunk a hónap utolsó szerdáján.
1: Február óta úgy csináljuk, hogy
2: áttettük?
1: Én nem emlékszem. Én fel vagyok készülve ma egy random szám generálásra, ha azt mondják. Ha nem ezt mondják, akkor nem. Mi a neved a PUBG-ba? Nem mondom meg a nevemet. Jó? Na jövő mindjárt, 1 perc a pontosan, 7 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
8: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy

0: Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
1: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
4: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-a és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
9: Reklámot hallottak.
10: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
12: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
13: Skoda.
14: A gyermeknapi hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és a Dino Park. Veszprémi Állatkert. Élőben az igazi. Minden nap nyitva.
15: Pörgesse fel üzleti ügyeid az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika. A minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedakurt.
18: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol?
18: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC'd Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6-os szám alatt.
1: Kia. Movement that inspires.
3: Az 50 legjobb.

0: Rádió egy top 50. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Három előadás várja a közönséget a Kaposvári Nyári Színházban. Rendőrök tartottak játékos közlekedés biztonsági foglalkozás Görgetegen. Csapadék ma nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Ismét megrendezik a Szent Jakabi nyári esték programsorozatot Kaposváron. A rendezvényt a Szivárvány Kultúrpalotában és a Szent Jakabi Bencés apátságban tartják. A program egy vígjáték ős bemutatójával indul július 2-án, majd július 9-én és 15-én két további előadással folytatódik az apátság különleges környezetében. A vendégjátékoknak köszönhetően ismert művészek is színpadra lépnek Kaposváron. A Szent Jakabi nyári esték programsorozat 6 év szünet után tavaly tért vissza a város kulturális kínálatába. Azóta ismét a nyári színházi élet meghatározó eseményei közé tartoznak, írja sonline.hu. Játékos közlekedés biztonsági foglalkozást tartottak a Nagyatádi rendőrkapitányság munkatársai a görgetegi napközi otthonos óvodában. A legkisebbek számára mutatták be a biztonságos közlekedés alapjait. A gyerekek közelről megnézhették a rendőrautót, kipróbálhatták a mobilitási pályát, és játékos formában tanulhatták meg a közlekedési szabályokat. Saját tenyérlenyomatot is készíthettek emlékbe. A foglalkozás célja, hogy már óvodáskorban felhívja a figyelmet a szabályos és biztonságos közlekedés pontosságára, olvasható a sonline.hu-n. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónak Valentinyi Katalina, Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, aki hozzátette azt is, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
3: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. 25-31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak, délután 25-31 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék, Anna, Júli, Zsülike, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek, betörők óta nem volt ilyen elvete

0: Igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez éjszaka veletek álmodtam, egy furgomot csináltunk reggeli adást, közben Balázst elrabolták, írja Norbi. Fú, gyerekek! Én nagyon durva, hogy mennyien álmodnak velünk. Valószínűleg az van, hogy reggel ott vagyunk a füledbe, és ez valahogy annyira elevenné teszi aztán az elme működését, hogy ez aztán átmegy tovább az éjszakából, meg a hajnalokból, meg az álmodásba. Minden
2: figyelj,
1: nap
2: kapunk. A héten is volt olyan téma, amin azért nagyon sokat kattogott szerintem a hallgatóink. Nagy többsége ez a gyerekkori mitől rezzentél össze.
1: Igen.
2: Még lefekvés előtt lehet, hogy előveszed egy körre, abban mi benne voltunk, és akkor tök normális, hogy ez az álomban is megjelenik.
1: Menő. Abszolút. Menő, tényleg nagyon sokan.
2: De téged miért rabolnak el?
1: Ez egy érdekes kérdés, hogy...
2: És mit csináltak veled, amiután elraboltak?
1: Igen, nem lehetne, hogy egyszer valami...
2: Valahogy jól jársz ebből az egészben.
1: Igen. Na, azt mondja, gyorsan egy közlekedési hír, egyre kevesebb fanyival megdőlt a melegrekord. Oké, köszönjük, ezt nem tudom, hogy pontosan mi. M3-as autópálya Miskolc irányába baleset, M30-as lehajtó előtt. Rendszeresen álmodom veletek. Oké, gyerekek, most nem ilyen irányba visszük a dolgot. Jó, nagyon köszi, de nem. Egyszer már megcsátjuk, meg megcsátjuk még, hogy ki mit és mikor és hogyan. De nem, most ez nem ilyen, ilyen irányba akarjuk elvinni. Jó, úgyhogy ne is írjatok nekünk. Na. Mondjad gyorsan,
2: csak egy mondat, hogy nagyon sokan írtak, Laci, hogy csak egyszer toltuk el a választások miatt, ahogy vagy magyart. Egyszer eltoltuk, mert választások lesz, amiatt volt egy plusz, hogy vagy magyarunk, ugye?
1: Én is így emlékszem, ezt mindig hónap végén csináltuk.
2: Igen, és persze. mindig ez a menetrend, hogy szerda, az utolsó szerda a hónapban ugye a gyónás, és a hogy vagy magyar pedig igen. A péntek, tehát nem mondjuk azt, hogy eltoltuk.
1: Abszolút így van.
2: De mindegy.
1: Fiúk, szinte a kezetettől hallgatlak titeket, de utánozhatatlanok vagytok, úgy, mint ti, senki nem mond időjárás. Ami hülyék vagytok a focihoz, a Forma 1-hez, valami felfoghatatlan. Igen. Himnuszok alapján tippelni a meccs eredményére, imádom puszival Hollandiában. Ez lesz, mindjárt meghallgatjuk az Arsenal meg a PSG-nek a himnuszát, és megtesszük tétjéket. Mi egy külön fogadásban már megtettük, de még a himnusszal befolyásolhatók vagyunk. Úgyhogy valaki küldje el nekünk egy linkben, Viber üzenetben, intézed, Anna intézi, jó, de azért el is küldhetitek, egyszerre a PSG hivatalos nagy himnuszát, klubhimnuszát és az Arsenal klubhimnuszát, melyet most megpróbáltuk letölteni, de össze-vissza találunk mindent. Meghallgatnánk, hogy melyik csapatnak jobb a himnusza, az alapján döntünk még egyszer. Vagy esetleg átformáljuk a döntésünket, amit már döntöttünk.
2: Most már ne ugráljál ki az 50-esemből.
1: Nem, abból nem. Az nem. Fie, nem megyek el a BL döntőre, vaj egyem, és bukok 50-et azzal, hogy az Arsenal behúzza,
2: Mester,
1: akkor tényleg
2: hármas.
1: Letérdelek, és így, ami a csövön kifér, boldogát teszem magam.
2: Szálljad!
1: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettő ilyet láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kedvre derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod, ott aha. A jobbra a hullámvasúton. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kedvre derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, ott laknak, hogy nem mindegy, és az a lényeg, ő kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
2: És milyen szövegek vannak rajta?
1: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
2: de
1: hogy...
2: Ja, ezt figyelj, imádom. De most neked ezzel miért bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
2: Igen.
1: Hát apám se volt. Te ne legyél.
2: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem. Ez egy szívből jövő fantasztikus.
1: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb bugyrait.
2: Jobbá teszi a világot.
1: beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
2: De miért? Mi a bajod
1: én,
2: vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
2: És megmered.
1: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsírre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok
2: rá. De miért ne írná?
1: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e.
2: De mindenki
1: mert ne legyen
2: jó,
1: úgy büszke
2: van.
1: Rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
2: De nem vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
1: Kis polgári jó embereskedés.
2: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
1: Na most tegyétek a szívetekre kezeteket, Zsül, Anna, Juli, ez csak engem irritál?
2: Hát nem.
1: Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézem, ne csinál, ne, és tovább megyek.
2: Hát nem elmos, adok. Nem mosolyodsz el.
1: Nem mosolyogok azt, azon hogy... a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy. Ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen rám.
2: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja.
1: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
2: Milyen haszna van belőle? Semmilyen
1: sokkal
2: haszna
1: többet
2: nincs.
1: Táplálkozik. Álszent ego magamutogatás.
2: De nem.
1: Sokkal többet.
2: Nem,
1: köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem.
2: Hát
1: majd a családom megköszönni, hogy felkeltem.
2: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért.
1: Nem.
2: Megfesti a táblát, hogy szembétek.
1: Kispolgári szeretethiány. Borzasztó, smúzoló, ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
2: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
1: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél.
2: Igen.
1: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást, neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
2: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
1: nem vagyok boldog emiatt.
2: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
1: Nem tudok velük
2: hogy
1: mit kezdeni.
2: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
1: miért áll oda egy ember? Ez... Egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád. Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
2: Mert akkor
1: büszkék azok az emberek, akik ismernek.
2: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet. Holnap már nem vered meg. Hogy...
1: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. Kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam
2: nálad.
1: A táblájától.
2: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtóval?
1: Önző hatásvadászatnak tartom.
2: Nem, ezek ez az egy emberek... jótékony dolog, odaadja egy gyereknek.
1: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből mennek ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
2: Hát,
1: miért?
2: Vagy.
1: Nem adok.
2: Nem
1: olvasom el a tábládat.
2: Nem mosolygok.
1: Nem
2: olyan
1: mosolygok.
2: Aranyos az egész történet.
1: Borzasztóan nem érzem ezt kézzel.
2: Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
1: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, ahol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Adjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztet, hogy megdicsérje.
2: Igen.
1: Ő
2: igen.
1: Akar tőlem elvenni, nem adni akar.
2: De
1: megfejtettem, az ő létezésük
2: vacsorára.
1: Maga az elvétel.
2: Nem, hát...
1: 100 autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre.
2: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsér meg te is, egy egált akar. Mert
1: nincs
2: ő...
1: egál.
2: De kell, hogy
1: nincs.
2: Legyen, de.
1: Nincs.
2: Hát az az egál, hogy...
1: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
3: Igen.
1: Igen?
3: Én szeretem.
1: Mit? Hogy büszke
3: jó érzést ad nekem.
1: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
3: Ne, igen.
1: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
3: Tök minden.
1: Ő se tudja, hogy te
3: tök minden.
2: Mi az, de nem jó, kell, hogy tudja.
3: Miért
2: hogy
3: kell, de miért kell tudnom, hogy ki az?
1: Hát ezt nem hiszem el.
3: Nem, magát egy jó érzést ad.
1: Igazából ő elvesz.
3: Nem.
1: De. Minden nem. Autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
2: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy, ott töltő el.
1: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
2: hogy egyszer meg fog ölni.
1: Ma kijön egy büszke vagyok rátáblával, holnap viszont bemegy a Florian térbe, és hamburgeres előtt mindenkit. Mindenkit üljen elő. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
4: Az ilyen szarkavaróktól rohad a menet. Ennyit gondolok róla.
1: Már nem rámondott konkrétan, ez egy szám.
2: Ez
4: csak így...
2: Mi a bajotok a bohóccal? Aki
4: anyám nem volt rám büszke.
2: Mindenre... Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod leverni.
1: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
2: Jó, legalább benned van egy bohóc gyűlölet.
1: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
4: szeretnék mellette ülni Balázs abba az autóba.
1: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
2: Mindig érted? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, hogy majd mennyire nyomorod.
1: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott állt. Egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt azon a táblával. Hát normális vagy? Ne legyél.
2: No, tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
1: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
2: Nem, adni akar. Nem. Képzeld, de vannak önzetlen emberek, akik minden szeretet, reggel megcsinálják.
1: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberekem, ő nem szeret. Hát
2: de. Ő mindenkit szeret.
1: Ti hülyék vagytok?
2: Nem.
1: Hogy szeretne
4: engem? Nincs ilyen, hogy mindenkit szeret. Mindenkit szeret.
1: Mi az, hogy mindenkit
4: nem,
1: szeret?
4: Én nem merem elmondani, mert nem. Nem mondom
1: álszent
4: el.
1: Módon, álszent módon, jótékonyságnak álcázva elveszi a figyelmemet, és azt várja, hogy egy mosolyjal építsem az egyébként valószínűleg bizonytalan ingatag lábon álló önértékelését.
2: A neki semmi baja nincs az önértékelésed, mivel neked van bajod saját magad.
1: Nem állsz ki egy kezeszteződésbe táblával, hogy jó, hogy vagy.
2: Nem vagy befogadó, hát
3: nem,
2: ő
3: nem.
2: Ad.
3: Az adni jó.
1: Nem ad, elvesz.
3: De ad.
2: Ugyanaz, mint a freehang, érted? Így hogy van. Lehet ölelni.
1: Gyűjtsön szemetet, vigye vissza a PET palackot.
2: De lehet, hogy megcsinálja. Ne, nem igaz.
4: Nagyon sok ráérő ideje van. Tegyük hasznosan.
2: A világ jóvátétele ezeken múlik, érted? Aha, a kis apróságokon.
4: Igen, lehet,
2: hogy ő lehet, hogy azt is megcsinálja, hogy fölveszi a szemetet közben, és ad valami lelki töltetet, hogy a nyomoronc napjaitok egy kicsit szebbek legyen.
1: Még ha azt tenni ki, hogy száradjon be a segjukad, írja valaki. Az azt mondom, ez véleményes. De jó, hogy vagy, és a büszke vagyok rád, érted? Hát ezt mondja az anyám,
2: olyan kevés pozitív visszajelzést kapunk, nem? Hogy állandóan csak a izé van a gyűlölködés, a leköpnek...
1: Ugyanaz,
2: a
1: mint az ingyen ölelés. Messze bűzlik. Messze bűzlik az, aki ingyen ölelget embereket. Bűzlik. És nem azért, mert kisebbel, hanem mert rosszabbul van, mint én, hogy ingyen ölel. Érted? Én csak szállok ki a metróból, és haza akarok menni, ő ingyen akar megölelni. Szerintem szarabbul van, mint én, aki szállok ki a metróból, és csak haza akarok ütni, hogy ne öleljen meg valami bolond.
2: De akkor adsz, azzal is adsz, neki is adsz, és ettől te is jobb ember leszel. Érted?
1: Na kérdezzük meg, itt van Zoli?
4: Jó, itt
1: Csaba?
4: Van, Csaba? Csaba itt van. Itt
1: még
4: van.
1: A nevét sárulj el, vagy Zoli, vagy Csaba, látod? Mondtam, Csaba. Hogy gyanús.
4: Azért arra kíváncsiak, hogy hány TikTok videó és hány ilyen mindenféle...
1: Biztos, hogy nagyot megy, és biztos, hogy az emberek médium. Imádják, de az emberek benyalják a macskás videókat is, tehát hogy ne legyenek ilyen. Itt van. Csaba, jó reggelt, szia Csaba!
5: Sziasztok, jó reggel, szervusz Balázs! Mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld el.
2: Hol találkoztatok?
1: Honnan?
5: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolába jártál, a Tímár utcába, képzeld el.
1: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
5: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
1: A Horváth András?
5: A Horváth Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így. Itt, ott egy párszor.
2: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
1: Nem. De te az általánosban nem jártál, mert a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig. Nagyon tudom. Jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
5: Igen, és én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor így megjelentünk itt-ott. Sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóba vagyok, körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára telefonon.
2: Na újra te!
1: Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóba vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
5: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
1: Ja, arról az apukád, ő tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy van. Ezek szerint élnék az öreg, jól van.
5: Na, figyelj. Nem az igaziról, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
1: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögötte szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte, főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
5: teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az után voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk a szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszedtem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával, még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csinálják, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csinálják egy műanyag hulladékból, ami végig valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem véget ért a választás, és gondoltam, akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy otthon elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, igen, munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelőször, a legelső nap kijártam a szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
1: Aha,
5: nem ez
1: te
5: volt
1: kiírtad,
5: az
1: hogy
5: lényeg.
1: Szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
5: Amikor kiírtam azt, hogy szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és voltak, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
2: És összeszedte a szemetet is, Annácska. Hoppá! Hát akkor...
1: Az jó. Tehát, hogy akkor ezt, akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes, igen.
2: Nem,
1: érdekes,
2: van, akinek erre szüksége van, Balázs.
1: Hogy meglát egy táblát, hogy oda megy, és elsírja magát.
2: Ez az életének...
1: Köszönöm, én ezt hallottam.
2: Nem hallottam,
1: hát, komolyan mondom, baj van ezzel a világgal.
2: Hát, azért van a Csaba, nem, hogy az a baj, az ne legyen.
5: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élem, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek. Van, aki 78 éves, és olyan rajongó, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
1: igen,
5: mert
1: hát így valaki így foglalkozik. Ő se épp, igen.
2: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életében, amit Csabától kap meg.
1: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
5: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van. Büszke vagyok rád. Hogy például mit, mai napon például viszek ki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
1: Úristen, borzongok.
2: Jó, de jó, gyönyörű.
1: Ez kemény.
5: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez elég.
1: Azért, az itt vagyok, az elég. Átúról megérkezik, hogy egy török kamionos, itt vagyok, az elég.
5: Nem, itt vagy, ez elég. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Holász, bavarba volt, mint egy kicsit.
1: Holász ma ki, Csaba, csak hogy nehogy arra menjek. Hogy merre vagy ma? Hol leszel?
5: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig. Ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra. És most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled.
1: Igen,
5: és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából ugye ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött oda egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamit, ebben egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon ez nagy volt, mert igazából...
2: Csaba, beszólás igen. volt már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt, mondjuk, vagy...
5: Beszólás, az elmondom, hogy én mondom, ezt minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van. Például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azt mondták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni, és mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én ott 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
1: De nem lehet, hogy összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arra, mert nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
5: nem keverem össze, például ott volt egy internetes oldalnak, egy újságíró, aki pár órával később megjegyzett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, És mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a tábládban. És mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakozat.
1: Igen, büszke vagyok rá. Igen. Nem lehet, hogy ma kiállsz, hogy szeretlek Balázs táblával? Nem lehet egy fél órát? Nem lehet kérni holnap?
2: Nem érdemled meg. Nehogy csinálj egy ilyen.
1: Mocskos Brüsszel, hajrá Dobrev Klára, mit nem, tudom,
2: hogy szeretnek. Olyan a lájják, hogy szeressétek a Balázs.
1: Szeressétek Balázs. Egy ilyen táblát lehet olyan kérni 20 percre.
5: Ki lehet akár azt is írni, hogy szeretlek Balázs, csak az a baj, hogy a festék, vizesbájású festékkel festék, és ez lassabban szárad meg. Tehát igazából este kell felfestni, nem, hogy reggelre kiálljak vele.
1: Na jó van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögötte szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
2: Mi a zsüllyel,
1: köszönjük. Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgyis találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
5: Rendben.
1: Beszélsz vele?
5: Hogy nem, én szoktam vele beszélni, persze.
1: Jó.
2: Nem úgy, mint te, aki ilyen munkói fölse hívja.
1: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos. Sajnos véget ért, András nagyon jó barátom volt egyébként tényleg. Vigyázz magadra, aztán csak óvatosan a táblával, nehogy egyszer arra menjek.
5: Én azt hiszem, hogy miért ért véget, de nem árulom el.
1: Igen? Na, az majd lesz az Andrással egy hosszabb beszélgetésem erről akkor. Na, vigyázz magadra, Csaba.
2: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük, Zsüllel.
1: Egyértelműen gyanús.
2: Nem, ő a szeretet nagykövetem maga.
1: Teljesen egyértelmű, nem oké.
2: Az ember, aki jobbá teszi a világot. Számtermék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
8: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
9: Volkswagen. Antibiotikum mellé ne felejtse el.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
15: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
16: Reklámot hallottak.
17: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több városrész is megújul Kaposváron. Ingyenes gyereknap lesz a Vasszari Parkban a Vármegye székhelyen. Délután 22-27 fok közé melegszik a levegő. A mikrofonnál Picsóri Erika. Nagyszabású 15 milliárd forintos fejlesztési program indul Kaposváron. Több városrész is megújul, köztük a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep. A tervek szerint a Honvéd utcai tömbelsőben, ahol több száz lakás és garázs található, teljes átalakítás kezdődik. Zöld parkot, új parkolókat és játszóteret alakítanak ki. A garázsorokat egységes arculattal újítják meg. A fejlesztés egyik első lépéseként a korábbi Dózsa edzőcsarnok bontása is megtörténik. A Nemzetőrsori lakótelepen is jelentős beavatkozások várhatók, új parkolókat építenek, felújítják az utakat, bővítik a zöld felületet, valamint közösségi és sportolási elemeket is kialakítanak. A beruházások várhatóan már az idén elindulhatnak, írja a kaposvármos.hu. Színes egésznapos gyermeknapi programokkal várják a családokat a kaposvári Vasszari Parkban vasárnap. A rendezvény reggeltől kínál ingyenes kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, népi fajátszótér, hordóvonat, valamint szenzomotoros játszóház is várja. A programok között szerepel családi vetélkedő, kincskeresés és közös daltanulás is. A színpadon bábszínház, zenés műsorok és koncert is szórakoztatja a közönséget, délután pedig középkori hangulatú bemutatóval érkezik a Fekete Sereg lovagrend. A szervezők további családi programokat is ajánlanak a hétvégére Kaposvár több helyszínén, írja a kaposvármos.hu. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Mercapt sportközpontban pénteken és szombaton olimpiai világ és Európa bajnok sportolók és zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. 25-31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak. Délután 25-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Rádió

0: 1-en. Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan, 2 perc
1: múlva. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: De lága szerelvénybolt úr, mindent elmondtunk, amit szoktunk ilyenkor.
0: Döbbenet egyébként, hogy beszélek és bejön a szponzor. De tényleg, tehát ez most már mit képzel magáról?
2: De tényleg.
0: Komolyan mondom.
2: Mi, itt, hogy meri?
0: Hogy mer ide jönni? Hát nem is értem, még föl se konferáltam már. Már jön. Bari, ez most a színjáték volt, vagy tényleg ennyire toxikus, hogy ide valaki, gyerekek, imádtuk. Nagyon jó volt, ugye a táblát mutogató emberekről a forgalomban volt egy eszmecserénk, egyfajta lelkiámokfutásunk, és igen, ezt teljesen komolyan gondolom, ahogy Feri és Zsuli is teljesen komolyan gondolja a másik oldalt. Ugye mi felvetettük, hogy kinek mi a véleménye, a vadidegen emberek áldogálnak a közlekedésben, a jó, hogy vagy, a büszke vagyok rád, és a milyen csodás ez a nap, mosolyog rám, az ingyen van című borzadványos táblákkal. Ugye erről beszélgettünk, hogy ti ezt kedvelitek, én meg elmondtam erről a hát meglehetősen sargos, annával egyébként sok szempontból nagyon megegyező lelki gúbi sivatagszerű álmokfutásomat, hogy mit gondolok ezekről az emberekről és a táblájukról, de én ezt szeretem, ezeket a témákat, ami beindít titeket, más gondoltok, Feri is, én is, akkor ezzel lehet itt lamentálni, hogy mit csináljuk
2: gyerekek,
0: velük.
2: Vége a rádiónak.
0: Barhúzzuk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
2: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
0: Igen.
2: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
0: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, igen, de toxikusnak igen, kell de lennem.
2: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelki állapototokban erre a táblára ráírnátok?
0: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy,
2: nem, pont,
0: hogy mosolyog ingyen van. Tehát az ellenkezőjét.
2: Tönkre kell tenned az embereket,
0: jó,
2: a társadalmat.
0: Nekem is Annának van egy mondatom, vagy neked, ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van. De
2: lehet,
0: nektek a szép vagy, mosolyog,
2: mi
0: ilyen van. De jó, hogy vagy, büszke vagyok
2: így
0: rád.
2: Így van.
0: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
2: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő Zseni. Kereszteződésnél
0: Zseni.
2: Várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden
0: jó.
2: érvényét veszti, amivel okay. mi Zsüllel mosolyogva
0: mondom,
2: álltunk.
0: Mondom. De te ott állsz, jó.
2: Igen,
0: jó.
2: Tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
0: Jó, Laci válni. Már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
2: Háj, de jó vagy.
0: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
2: Érezd magad szarul.
0: Igen, írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatod?
3: Igen, ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
2: Ezt
3: írnám ki rá, vagy azt, hogy...
0: Igen.
2: Vagy az
3: vége
2: ilyen
3: van,
2: szar...
3: kicsi!
2: Nem az ilyen szarkavaró
0: piacra van igen. a világon. Igen. Én fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát a nagyon nagy mondatomat fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat, Zsül, mit írt? Várjál, de Zsül, legyen szép napod, meg a jó, hogy vagy.
2: Tessék.
0: A büszke vagyok rád. Mindjárt hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
2: Anna. Én tudod, mit írok föl?
0: Anna,
2: tudod,
0: mit írok az föl? Ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Fölírta Zsül, hogy büszke vagyok
2: tudod,
0: rád.
2: Mit írok föl?
0: Most öklendezek.
2: Tudod, mit írok fel?
0: Mit?
2: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt adom át.
3: Nem, Balázs, ne engedd el, hát ezt nem figyelj.
0: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi?
2: Vagy szaktanári.
0: Szaktanári. Igen, jó, hogy jöttél, mikor mész?
3: Ez is jó.
0: Igen, ez érdekes jelenség. Mondom, a Domusnál bohóc van. Bohóc.
3: Hát, nem láttam őt még, de talán jobb is.
0: Ott már bohóc, igen. Szóval, ja, egyébként azon tudnék röhögni. Tehát, hogy valaki az álszent jópofáskodásáért és kispolgári jótékonykodásáért kitalálna a ma is egy szar darab vagy táblából, szerint, na azon hangosan fölröhögnék. Ez bátor. Ez nagyon bátor, igen. Higgy magadba, te hitvány szar. Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
2: Jaj,
3: de és rajzolt egy napot.
0: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért tart itt ez a világ?
3: Hát
0: érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön, figyelj. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ez az, csak ilyen táblákat, gyerekek, csak sok ilyen táblát nekünk annak. Igen, minek örülsz, magyar vagy, te fos?
2: Na, hát.
0: Ja, Istenem, nagyon szórakoztató. Igen, a szegény Csaba, és a szegény jó, hogy vagy, jó, hogy itt vagy, és a süssör áld a nap, mosolyogj, az ingyen van táblát, hogy tudunk ebből egy ilyen szemét, aljas, toxikus témát csinálni, így reggel 3-4-8-kor, és de szeretem. És de jó esik. Igen, na jó, hát egyébként az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, mert valójában ott van. Belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis, banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Azonnal tudod hova tenni, hogy te melyik kivel értesz egyet? Vagy kinek az oldalán állsz? Hova billen a mérleg?
2: Amilyen a lelkünk, odaállunk, ugye?
3: Nem. Nekem nagyon világos a lelkem. Szinte fényes az aurám, szinte elvakít a fénye.
0: Mosolyogj, míg van fogad. Jaj, nagyon jók vannak. Na jó, a gyerekek, oké, köszönjük szépen.
3: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
0: Igen, felkelt a nap, de vagy a ronda vagy. Nagy számot, húzzál tovább. Remélem, jó vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére. Na ez tökös, tehát ilyen táblákkal kiállni a fogjátér, arra sokkal őszintébben felrögögt, hogy te gennyes, de rohadék vagy, de szeretlek, de őszintén vagy aljas, mint a büszke vagyok rád, sehova nem tudom tenni, tehát semmit nem tudok vele kezdeni. Ti.
2: Nem bírtok a boldogsággal, mit kezdeni, meg a szeretettel.
0: Az igen. Na, viszont, ugye futballal foglalkozunk még egy kicsit 8 óra után, de nem a troll focit ismételjük, tehát, hogy azt a beszélgetést már mi is megbántuk, de tényleg próbálunk egy kicsit még a BL-nek kicsit szakmaiban utána járni. A két indulót hallgassuk már meg.
2: Ja!
0: A laikusok döntenek, hogy kinek drukkolnak a BL döntőn. Figyeld! Összeül a reggeli stáb, akik teljesen hülyék a focihoz, van némi segítségünk ugye Anna Péternek köszönhetően, de felvállaltan teljesen hülye a stáb a futballhoz. Tehát, hogy nincs egy valaki, aki okítana bennünket, mert mindig szokott lenni, hogy a motorozás, autózás, valamilyen sport, valaki azért úgy ért hozzá. Most a fociba a 8-an vagyunk egyszerre teljesen hülyék. Ezért kitaláltuk, hogy meghallgatjuk, kinek jobb az indulója, és megtesszük esélyesnek, hogy a dal alapján, hát ha esetleg ő nyeri majd a BL döntőt.
2: Volt már egy próbálkozásunk pár nappal ezelőtt, akkor szín alapján,
0: igen,
2: a klubszínek alapján, piros és kék alapján, igen, próbáltunk dönteni. Jöjjenek a klubhimnuszok.
0: Csak azért mondom, hogyha majd holnap a BL döntőnél ültök egy kocsmába, és egy ilyen fekete csávó, vagy egy arzenálos, vagy egy algér, vagy teljesen egy fölét hajol egy baseball ütővel, és lángol a kocsid, akkor tud, hogy mit kell dúdolni. Ha egy PSG Ultra egy föléd néz majd, és betörnek abba a kocsmából vagytok, hogy hát, ha elénekled neki a dalt, akkor nem bánt, mert hogy akkor tudja, hogy PSG szurkoló vagy. Arzenál dal. Figyelj, Arzenál. Induló? Ezt így hívják, hogy induló?
2: Igen, ez a klub.
0: Ez az klubhim, köszönöm. Induló a paraszt. Induló. Ha, na, a hülye. Induló, Jézus Isten. Jó, hát bocsánat, tényleg
2: hülye. Csapaddal.
0: Köszönjük szépen, csapaddal. Jó. Minden szakkifejezést írjatok meg, mert teljesen hülyék vagyunk, jó? Tehát csapad, ez, nem, akkor már inkább induló.
2: De várjál, akkor csináljuk úgy, hogy nem mondd meg, hogy
0: jó, nem mondom meg, ez az első, jó? Tehát két BL döntőbe jutott csapat közül ez az egyiké. Próbáld kitalálni, hogy kié. Figyelj. Jó.

0: Egyébként jól szól, basszus!
1: Mondom, rohadt nagy zenekarral járják föl, álltak a pálya közepén, mindenki üvezik.
0: Így van, kis azért, körös.
1: Azért, mikor ez 60 ezer ember üvölti, ugye? Gyirmót.
0: Na, hát itt ugye angolul énekelnek, tehát nem nehéz kitalálni, hogy
1: mondjuk ezen így én is elgondolkodtam, hogy Lupinus az valószínűleg az egyiknél francia, másiknál angol.
0: Itt nagyon angol angolossággal éneklik, hogy ott leszünk és mellette állunk.
1: Nincs benne semmi íz és semmi játékosság, semmi. Ami azért franciákra szerintem jellemzőbb. Az angolok ugye ez a nagyon határozott kicsit. Igen, ez volt az arzenál.
0: Ez volt az arzenál.
1: Nekem tetszik.
0: Ilyen indulós-indulós. Indulós-indulós. Jó, de kicsit olyan közhelyes ugyanakkor. Ilyen munkásinduló, nem az, olyan egy picit, ugye? Jó, figyelj, jön a Paris Saint-Germain, ők így szólnak. Köszönjük szépen.
1: Eddig jó.
0: Itt égnek a kocsiképpen a pálya, PSG ultrák alatt ég egy zasztava.
1: Töltik a Molotov koktélt a háttérben.
0: Igen, a Fogarasi úton ég egy zasztava, az így szó, mert megérkeztek az ultrák. Mi?
1: Mi? Nem állszom, hogy diszkó.
0: Ez a hivatalos indulójuk.
1: Nem lehet. Hát ez hány éves csapat? 5? Hát ez egy új dal. Adjad már,
0: egy ilyen diszkós verziójuk van.
1: Ja, mine oda ment, vagy...
0: Úgyis mindjárt szétszednek minket, ha rosszat adunk.
1: De ez várja, ez mi? Ez is
0: nem a Pet Shop Boys, nem a Pet Shop Boys, csak a Go West. Ez a Go West.
1: Hagyjad, hogy eldobtak egy Pet Shop Boys dalt, ez a Paris Saint-Germain.
0: Azért az, amikor holnap eléneklik, ha ezt éneklik, azért...
1: Az kemény.
0: Utálják az UEFA-t, mint a szar egyébként. Paris Saint-Germain. Hallottad, így mondta, hogy Paris Saint-Germain. Figyelj, jobb az Arzenálnak a dalocskája.
1: Hát igen, mert rögtön az jut eszembe, hogy loptak egy dalt, érted, még egy saját daluk sincsen. Tényleg, mit tudnak ezek azon kívül, amit el szoktál mondani ilyenkor?
0: Igen, ugye? Ez Mbappé szerezte, azt mondják. Ez nem valami így honnan, mint így kérdezi. Szerintem az Arzenál az egy jobb dal. Ezért tettél az Arzenálra?
1: Ezért. Igen, meg a piros. Jobban szeretem a pirosat, az alfám is piros, így aztán csak az Arzenál jöhetett szóba.
0: Ilyen szarindulóval én a PSG-re ezer, tettem, tényleg.
1: 50 000.
0: Csak behúzzák, nem, az indulójuk nem jó, tehát ez Pet Shop Boys, Go West nem jó. Mert lehet akkor a Go West is egy feldolgozás? Az is lehet, nem tudom, hogy a Pet Shop Boys ezt feldolgozta. De hogy ez ugye az egyébként, tehát ez a Pet Shop Boys, Go Westnek egy ilyen borzasztó átirata. Jobban szól az Arzenál induló, azt kell,
1: hogy mondjam. Jutott eszembe a PSG-ről, hogy ezt a dalt annak idején megcsinált az Irigy Hónai Mirigy is.
0: Abszolút Irigy Hónai Mirigy.
1: Ugye? Hogy kicsit ez a...
0: Abszolút Irigy Hónai Mirigy. Én az edzőjüket szeretem. Nekem ez a Luis Enrique, ez egy szimpatikus csávó. Én ezt már nézegettem ott a Barcába, és én bírom a csávót.
1: Ott se tudod, hogy ki.
0: De tudom ki a Luis Enrique. Igen, azt azért úgy kivetesen tudom.
1: Öcsém.
0: Én azt bírom az embert. Bírom az embert. Az Arzenáról kevesen tudok. Na jó,
1: a himnuszok után is tartjuk az 50-50-et? Én tartom.
0: Nem vonulok vissza.
1: Ez az, legyél férfi. Ha már a táblás embert és a bohócokat magad ellen fordítottad,
0: akkor
1: legalább a PSG szurkolókat ne.
0: Volt jegyem. Nem mentem el. És bukok az Arzenállal 50 rúgott hétfőn, tényleg bohócnak öltözve jövök be.
1: Jó!
0: Nem, ezzel fogad. Kiállok egy táblával ide.
1: Jó,
0: ide kedden.
1: Mi a felirat?
0: Szar vagyok. Semmit
1: buktam,
0: se érek.
1: Mindent szar vagyok.
0: Nem mentem BL döntőre. Aha. Na, tehát mi? Akkor a Go West, az a Village People-nek a 79-es dala, aha, amit átdolgozott a Pet Shop Boys, és azt gyúrta át ilyen borzadványa a Paris Saint-Germain.
1: Nem tudtak iratni egy zenét?
0: Nem,
1: hát annyi pénzük van, mint az állat. Hogy nem tudtak megkérni egy valakit, hogy írjon egy zenét. Jézus.
0: Ez nagyon, ezek a kis csigaevők, nagyon kis izék, ott saját daluk sincs egyébként. Na mindegy, jól van, viszont mi hívunk valakit, aki tényleg ért a futballhoz, legalábbis mi nagyon ebben bízunk, ti is ajánlottátok, meg mi is eljutottunk hozzá, úgyhogy mindjárt egy kicsit utána járunk itt többek között, hogy dől el, hogy BL-t rendezhetünk, milyen itinereknek felel meg a stadion, milyen infrastruktúrát figyelnek, reptér, bejárás, szállodák, szobák, szabad szobák száma, kapacitások, tömegközlekedés, minden néznek egyébként. Kele János, hogy valódi futballszakértő, többen ajánlottátok, meg mi is eljutottunk hozzá, úgyhogy ő nem a tegnapi trollfocis szintet hozza.
1: Az is aranyos volt, csak nem ide.
0: Az olyan volt, hogy...
1: Csak nem a témával kapcsolatosan.
0: Igen, holnap után BL döntő, kapcsoljuk Zsült. Gyula, hogy lehet az UEFA Fiatánál elintézni, hogy BL döntő legyen Magyarországon. Hát
2: fogalmam nincs.
0: Ezt hozták tegnap a drópot is. Úgyhogy fölteszünk egy csomó kérdést. Ezzel kapcsolatban jövünk mindjárt 3 perc, vagy 8 óra, itt vagyunk mindjárt egy reggel után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: egyet. Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Újítsd meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
8: and Living. A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz.

0: reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Skoda.
3: A gyermeknapi hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és a Dino Park. Veszprémi Állatkert. Élőben az igazi. Minden nap nyitva.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Pörgesse fel üzleti ügyeit az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika, a minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
7: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. A la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
8: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
10: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idén is megrendezik a Kaposvári Katonazenekari Fesztivált, turisztikai szezonindító vállalkozói fórumot tartanak Siófokon. Ma nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. A Vármegye székhely főterén rendezik meg a Kaposvári Katonazenekari Fesztivált. Az eseményt június 4-én és 5-én tartják. A nyitóesten a Kaposvár helyőrségi zenekar ad koncertet a Kossuth téren. A műsor különlegessége, hogy a klasszikus katonazenei hangzás mellett jazz, pop és rock feldolgozások is felcsendülnek, többek között Karosi Júlia jazzénekes és Gregorovics Tamás közreműködésével. Másnap délelőtt családi programokkal folytatódik a fesztivál Pöttöm Parti a Katonazenekarral címmel. Délután látványos zenés felvonulás várja az érdeklődőket a sétáló utcában. Az est csúcspontjaként összevont katonazenekari koncert és szakmai bemutatók szórakoztatják a közönséget, írja kaposvármos.hu. Siófokon rendezik a hagyományos turisztikai szezonindító vállalkozói fórumot a Kisosz szervezésében. A keddi programot a Piroska csárda és panzió külön termében tartják, ahol a kereskedők és vállalkozók a szezon aktuális jogi, adózási és ellenőrzési kérdéseiről kapnak tájékoztatást. A fórumon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Somogyvár megyei kormányhivatal szakemberei is előadásokat tartanak, többek között a jövedéki szabályokról, a helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól, a fogyasztóvédelem és a munkavédelemről, írja online. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegséget okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy

0: mindennapnak külön témája van.
1: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
0: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. 25-31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak. Délután 25-31 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben

0: jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A körközetén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő Isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hey!
2: Menetelünk a győzelem felé!
1: Hajrá! Hajrá Madrid! Hajrá Madrid! Csak a kis perc!
2: Hírmód!
1: Jönnek a PSG ultrák, zárjatok be mindent, menekülje! Lángolni fog a fogarasi út! De jó gyerekek, de jó! BL döntő Magyarországon! BL döntő Magyarországon! Rögtön hívjuk Orbán Viktort, elmondja nekünk, hogy sikerült megszerezni! Óriási dolog, óriási dolog. Azt olvastam, hogy ez mint az amerikai futballban a Super Bowl. És azt is elolvastam, amit a Rolf Foci szintén nem tudtak tegnap elmondani. Nem, igaz, nem tudtak semmit elmondani.
2: Hamarabb is olvasgathattál volna erről.
1: Nem, hamarabb kellett volna utána elni, mit csinált a Rolf Foci valójában. Mindent, ami nem foci. Szóval, hogy a kínaiak miatt. A kínaiak miatt akkora az érdeklődés Kínában, hogy az időeltolódás és a több kínai nézőszám miatt döntöttek többek között úgy, hogy nem 8 és 9, hanem 6. Mert hogy az ázsiai piac is szeretne fönnmaradni, nézni családdal, nem, meg nem mondom. Ugye ott előrébb vannak, és ugye ha 8-kor kezdődik, akkor éjjel 2, 6-kor akkor lehet, hogy nekik az 10 vagy 11. És a kínaiak miatt egy 1 milliárdos piac, vagy 1 milliárdos piac miatt hozzák most ezt előrébb, hogy még több bevétel és még több szponzor és még több nézettség legyen. Tehát rafkós ez az UEFA, rafkósak a kis srácok, érted? Korruptak, mint az állat, de olyan rafkósak, te, hogy...
2: Hát ha tudod, hogy a nézettségből jön a pénz, de ha lehet még hozzá
1: tenni... Hát persze, persze. Itt többen kérdezik, hogy milyen szótlanok ma a lányok. Juliska lenne, Juliskának migrénye volt, van, reméljük, hogy már nincsen, túl van rajta, ezért nincs ma. Viszont mi ugye foglalkozunk újra még egy kicsit, mert hogy tegnap volt egy interjúnk, de azt mondom, az olyan, hogy körülbelül Zsűl nyilatkozott volna az UEFA-ról és a BL döntőről. Most viszont találtunk egy szerintünk valódi futballszakértőt, aki kicsit az őrületről, hogy ez mekkora dolog, a BR-ről, a pályáztatásról, a csúszópénzekről, a lefizetésről, az UEFA-ról, a korrupcióról.
2: Ki nyomta meg az Enter gombot itthon?
1: Itt van az OTP elnöke, jó reggelt kívánunk, Csányi úr, hogy sikerült idehozni? Kivel kellett beszélgetni egy hátsó szobában a ruhatár mellett?
2: Egyébként ő az UEFA-nak a pénztárnoka, ugye?
1: Hát azt hiszem UEFA alelnök. Várjál, jégen vagyunk, nem, ott. Fogjuk
2: de
1: egymás
2: ez
1: kezét.
2: Biztos, alelnök és pénztárnok. Tehát ez ugye azért jó, mert nem kell utalni, be tud vinni cashbe.
1: Teljesen jó. Tehát én abszolút. Tehát nekem 300 forintot vannak a számlavezetési díjamból, vagy nem tudom mennyit, ha én ezzel hozzájárultam, hogy BL döntő legyen, akkor legyen BL döntő. Tehát ezzel nincs is semmi baj, de hogy azért ez figyelj, én azért ennél tudom, ha szereted, hanem ugye ezt tegnap is elmondtuk, azért gyerekek, ez egy óriási dolog. Nagyon. És nem tudjuk, hogy mennyibe került, hogy jött ide, kit vettek meg, mennyit, semmit nem tudunk, de az, hogy a világ egy nagy része most Budapestre figyel, erre azért marha büszkék tudunk lenni, gazdaságilag, idegenforgalmilag, hozzáadott értékben, turisztikailag, desztinációban, ha csak 3 képet lát, hogy milyen gyönyörű ez a Budapest, és eljön ide és megnézi. Szóval ez igen dugó van, igen sokan vannak, de azért ez mégiscsak egy nagy dolog. Eleve, hogy van azért egy ilyen stadionunk, ahol meg tudjuk csinálni. Ez 10 éve még azért nem volt mindenhol, nem véletlen ugyanaz az 5-6 ország rendezte, most már azért sok helyen van ilyen stadion, meg hogy azért ezt képességünk is van, ha tényleg le tudjuk bonyolítani, anélkül, hogy...
2: Nagyobb baj lenne.
1: Nagyobb baj lenne.
2: Hát majdnem volt ugye a rés a pajzson, vagy hogy szokták ezt mondani.
1: Hát figyelj, lesz, nem tud minden sarkon állni.
2: Már csak pénzügyileg, a 300 millió, azt most a magyar állam kifizeti, ugye Balázsi úr cége.
1: Igen, ne álltok a Balázsi, ezt egy Tesco szatyorba megtalálta az egyik Maseratiában hátul, is gyorsan kifizette az alvállalkozókat, úgyhogy ezzel álltok, nem lesz baj. Igen, majdnem bedőltünk, de nem dőltünk be, úgyhogy jó a történet, és azért ez egy nagy dolog. Kele János, valódi futballszakértő itt van velünk. Hello János, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel.
2: Hello, szia.
1: Hát már a beköszönésben ott van, hogy egy valódi szakértővel beszélünk. Na mi újság, izgatott vagy? Azért ez egy nagy dolog, ezt nem tudom, szerintem hallottad a felvezetést, hogy azért ez egy nagy dolog, nem? Hogy BL döntő van nálunk.
3: Abszolút nagy dolog, azért ugye az utóbbi években Magyarország sok sportrendezvényt tartott meg, és én azt gondolom, hogy ezek közül ez az atlétikai világbajnoksághoz mérhető, de azon is túlmutat. Tehát ezt azért többen nézik, koncentráltabb is ugye egy nap, egy este, vagy egy nem tudom, néhány nap így a felkészülésre együtt, ugye tegnap érkeztek a csapatok, szóval ez szerintem abszolút a legvívósabb, vagy talán a globálisan legjelentősebb sportesemény, amit Magyarország megtart az utóbbi években, évtizedekben.
1: Igen, ugye a nem hivatalos utat nem tudjuk, se az összeget, de a hivatalos azért biztos tudsz egy kicsit nekünk beszélni. Mi alapján dől el? Azt tudom, hogy van valamilyen UEFA testület, akik megnéznek egy csomó mindent nyilván a stadionon kívül, hogy infrastrukturálisan mire vagyunk képesek, de hogy mégis milyen kritériumoknak kell megfelelni?
3: Ugye az UEFA-nak van egy úgynevezett végrehajtó bizottsága, ez gyakorlatilag az UEFA-nak a kormányát jelenti, ülnek benne 16-an nagyjából, meg néhány állandó tag, és akkor náluk lehet pályázni arra, hogy valaki bajnokok ligája döntőt rendezzen, de elég komoly bemeneti kritériumok vannak, tehát legalább úgynevezett negyedik vagy négyes kategóriájú stadionnak kell lenni, ezek ugye a legmodernebb, legjobban felszerelt infrastruktúrával rendelkező stadionok Európában. Ez ugye jelenti, hogy mekkora pálya mérete, hogy milyen a világítás, hogy milyen a biztonsági kamerarendszer, hogy hány bejárat van, milyen a médiának kialakított helyeknek a száma, a felszereltsége, nagysága, a parkolóhelyek, VIP helyeknek a nagysága, meg a minősége, öltözők egyébként és hasonlók, ez az első, és ugye ezekben a bajnokok ligáját döntőn azért szeretik, hogyha legalább 70 ezer fő befogadására alkalmas a stadion, nagyon kevés olyan alkalom van, amikor 51 néhány ezer stadionban tartottak BL döntőt, ugye a Puskás Aréna 67 ezres, és ugye ezek megvannak, akkor utána pedig azok alapján döntenek a pályázóvárosok közül, állítólag, vagy a hivatalos álláspont szerint, hogy milyen a régiós infrastruktúra, tehát a reptérkapacitás, a rendelkezésre álló szálláshelyek.
1: Ha azt hiszik, hogy milyen a reptérkapacitás, akkor a gyorsforgalmit azért elkerültettük velük. Gondolom, igen. Úgy hoztuk be őket, hogy nullás M3-as Hősök tere András jut. Nézzétek, milyen gyönyörű
2: kis. És lezárva végig.
1: Igen, tehát ha végig jöttek a gyorsforgalmi, mi nem rendeznénk BL döntőt.
3: Én is csak erre tudok gondolni, hogy ez hogy sikerült. Ugye itt Olaszország, vagy hát a milánói San Siro volt a másik pályázó, hivatalosan ezt lehet tudni. Azért az meg nincs annyira jó állapotban az a stadion a Puskás Arénához képest, szóval valamiben mi voltunk erősebbek, valamiben valószínűleg ők voltak erősebbek, de elvileg ezeket is nézik, tehát hogy a kapacitásokat is.
1: Hogy milyen kapacitás van. Aha. Elvileg akkor az UEFA azt kommunikálja, nyilván tudjuk, hogy nem igaz, de hogy ők azt mondják, hogy akkor ez egy teljesen ingyenesen odaítélő dolog, ha ti megfeleltek, akkor nektek ez semmibe nem kerül, mi úgy, ahogy van nektek nagy szeretettel egy fehér tárcán, a kritériumok teljesítése alapján odaadjuk a BL döntőt.
3: Elvileg így van, nyilván a lobbizásnak azért van költsége, és itt most még egészen hivatalos dolgokra gondolok, tehát hogy még különféle tanácsadó cégeket fölkérnek ilyenkor a pályázó városok, hogy készítsék el az anyagot, ugye be kell adni komoly dokumentációt, azért ebben ennek nyilván van költsége, tehát erre költeni kell már magára arra is, hogy a pályázati folyamatban részt vegyen valaki. És
1: feltérképezni, hogy milyen Maseratit és Ferrarit, milyen színűt szeret az UEFA elnöke.
3: Ebben azért komoly melót kell tenni, persze. Tehát erre jön rá minden más, hogy akkor kit hívunk, meg hova vacsorázni, meg hogyan vagyunk jobban velük. Nyilván ez is van, ami különleges szerintem ebben, hogy ez nem olyan, mint az olimpia, hogy az olimpia rendezésben azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beszáll pénzzel. Az UEFA itt azt mondja, hogy ő ezt a rendezésre, a közvetlen rendezési költségekre, ő nem ad semmit. Tehát ő
2: mindent mi állunk?
3: Hát így van, a különböző szervezetek, tehát nyilván itt van, ami ehhez a bizonyos nemzeti rendezvényügynökséghez tartozik, egyébként vannak közvetlen a városnak felmerülő költségek, tehát arról kevesebbet beszélünk ilyenkor, ugye több metrónak kell járnia, tovább kell járni a metrónak, túlóra pénzt kell fizetni a rendőröknek, ugye, akik megnövelt létszámban lesznek majd jelen nyilván az utcákon, nem csak a stadion környékén, hanem a két szurkolói zóna környékén és a két csapatnak a szurkolói zónája környékén. Szóval csomó ilyen addicionális költség van, amiben az UEFA nem száll be.
1: Na, de közben van egy csomó hozott, hogy azt mondom, hogy 20-30 milliárdos extra bevétel, a turisztika, a szobafoglalások, a fogyasztások, a kiskereskedelem, tehát azért ez egy irdatlan bevétel is ugyanakkor.
3: Abszolút, tehát ezt kell kimatekozni, és nyilván ezzel bízzák meg ezeket a tanácsoló cégeket. Most a GK-nak éppen majd jött ki egy becslése, ami azt mondja, hogy ebben a 10 napos esemény ablakban, amit ők meghatároztak a BL döntőre, ilyen nagyjából 32-50 milliárd forint lehet az a gazdasági hatás teljességében, ami pluszban jelentkezik Budapesten. Kiskereskedelmi bevétel, idegenforgalmi adó bevétel, plusz áfa bevétel, és így tovább, és így tovább.
1: Hát itt azért 200-250 ezer turista nagyságrendileg ugye vannak, Sac per kb.
2: Hát és nincs oda költés
1: nem csak ilyenkor. Így van, nem csak aki a stadionba jön, szurkolói zónákba érkezik még 100 ezer arzenálos, meg angol, aki egyszerűen abba a városba akar lenni, ahol a BL döntőt játsszák, függetlenül attól, hogy ő nem jut be a stadionba.
3: Így van, és mondjuk számoljuk azzal, hogy ők 700 vagy 1000 eurót költenek kb. Még itt vannak, és akkor ebből körülbelül kijönnek ezek az összegek, amikről beszéltünk. És hát nyilván ebben a prémium szegmensben, mondjuk a szállodai árakat, hogyha nézem, akkor 2-3-szorosan nyomja fel azt, hogy most
1: ó, hát itt találtunk 50 ezeres szobát 500 ezerért, meg 750 ezer, ugye már ódákat zeng, mindenki 2 milliós, 3 milliós Airbnb szobárak is vannak, elképesztő. Egy 20 ezeres szobára talált meg a Feri, ahol aludni szokott 500 ezer forintért egy
2: éjszakára. Az ez elég komoly szorzó.
1: Képzeld az angolt, hogy bemegy abban a szobába, 1 millió.
2: Ez 500 ezer, úristen, mennyit kellett volna fizetnem egy 5 csillagos. Figyelj csak, ugye ez most Olaszország is közöttünk dőlt el, ez azt jelenti, hogy csak mi ketten pályáztunk, amely rendezésre, vagy ez már csak a végeredmény? Mert ha csak ketten pályáztunk, akkor fölteszem a kérdést, hogy miért csak ketten, ha ez ekkora buli?
3: Ugye ez hivatalosan nem teljesen nyílt ez a pályázati eljárás. Itt egyszerre hirdette meg az UEFA 2026-os és 27-es döntőnek a megrendezési jogát. Ugye a 26-os kapcsán azt lehetett látni, hogy Milánó és Budapest volt a két legkomolyabb pályázó, aki eljutott ennek a folyamatnak a legvégéig. Ugye ennek több mérföldköve van, többször kell adni dokumentációt, többször jön neki ellenőrizni, több körben egyeztet az UEFA városokkal. De nem az történt, hogy a 26-ost mi kaptuk, a 27-est meg Milánó, hanem a 27-est azt Madrid rendezi, majd az Atletico Madrid stadionja. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem nem látunk teljesen tisztán. Alapvetően azért viszont nagy érdeklődés van erre. De pont azért, amiért elmondtam, hogy eléggé konkrétak a kritériumok, a bemeneti kritériumok, hogy milyen stadion, mekkora befogadóképesség, milyen infrastruktúrális fejlettségű stadionnal lehet pályázni. Hát most van egy ilyen, mit tudom én, 30-40 stadion Európában, ami erre igazából alkalmas. Ha meg azt mondom, hogy BL döntő és 70 ezer néző, vagy nagyságdöntőre 70 ezer néző befogadása, akkor azért jelentősen kevesebb pálya. Tehát igazából eléggé szűk az a kör, ami egyáltalán fölmerülhet, hogy rendez BL döntőt, tehát ilyen, nem tudom, nagyjából 10-15 évente azért visszatér az Allianz Arénába mondjuk a BL döntő, mert hogy az egy ilyen stadion Európában, és az, ami megépítettük a Puskás Arénát, és ekkor elépítettük, így mi is bekerültünk ebbe a körbe.
1: De most akkor itt nincs Revoluton utalás, ugye? Csak boríték, tehát hogy itt azért nem gondolt, tehát, hogy így kérdezés hallgat, ugye? Tehát, hogy itt azért nagyon azért itt nem Revoluton utalgatunk akkor semmit senkinek, hogy ennek ne legyen nagyon nyoma. Hát azért látva a FIFA elnökét, az UEFA elnökét, ugye még a Blatter, Platini, hát azért ott korrupció, hűtlenkezelés, hamisítás, ott minden bekeveredett az UEFA az elmúlt 10-20 évben, tehát iszonyatosan korrupt az egész, és korrumpálható az egész rendszer. De most ettől azért így ebben a formában tekintjük el, ezt valójában nem fog soha kiderülni, és nem fogjuk soha megtudni, ugye, hogy ki milyen szivarszobában mit ajánlott azért, hogy ez itt legyen.
3: Egyébként érdekes, mert a világbajnokságok odaítélés kapcsán, most említetted Blattert, vagy akár mondjuk Platinit, azért itt merültek fel elég komoly korrupciós botrányok, itt nagyon komoly oknyomozói újságói munka is volt emögött.
1: A svájciak nyomoztak, ami 6 vagy 7 évig, vagy nem is tudom, igen, mi volt, brutál volt.
3: Meg hát aztán tudjuk, hogy ebben mennyi munkát tett az FBI is, mondjuk a Blatter kapcsán, nem független attól, hogy az amerikai pályázat nem teljesített, hogy szerették volna, mindegy. A BL döntő kapcsán ilyenekről kevesebbet hallani. Tehát egyszerűen, mivel szűk az a szegmens, amiből lehet válogatni, tehát megszámlálható azoknak a stadionoknak a száma, akik erre alkalmasak, hogy mondjam, mindenkire sor kerül előbb-utóbb. Igazából, úgyhogy én itt kevésbé láttam ezt a korrupciós kockázatot. Nyilván ezeknek a szövetségnek a működése, hát ugye magában hordozza.
1: Persze. De ez nem volna az értékéből, hogy óriási dolog. Beszéljünk egy kicsit a szurkolókról, ugye, hogy itt azért megérkeznek az ultrák is, kijelölt zóna. Nyilván, aki benn van a stadionban, tudjuk, az nem balhézik, elveszíti a jegyét, bérletekről van szó, nem csinál balhét. De megérkeznek azért a PSG-vel a rosszabb arc ultrák is. Mi lesz szerinted elképzelhető, hogy lángba borul egy-egy része a fővárosnak, halálnyug is, ha le tudják hozni, ez a 4000 rendőr alkalmas arra, hogy ez biztosítsa, vagy lesz azért összecsapás szerinted?
3: 2022-ben volt Párizsban egy Liverpool-Real Madrid döntő, az volt az utolsó botrányos bajnokok ligája döntő, akkor a beengedés kapcsán voltak problémák, 36 perces késéssel kezdődött el az a meccs, erre ember emlékezett utána nem volt példa a BL-ben, nagy botrány is lett belőle, és komoly kivizsgálás történt. Ott az derült ki, hogy hát nem működtek kellően jól együtt a különféle szervek, szervezetek, a szervező cég, a rendészet, a rendőrség és a többi. Úgyhogy azóta erre szerintem még inkább figyel az UEFA, hogy ezek az együttműködések, ezek olajozottan működjenek a rendezővárosban. Nyilván minden ilyen biztonsági szervezet, vagy rendfenntartó szervezet abból indul ki, hogy a legrosszabbra készül, és akkor inkább túlbiztosít, inkább több rendőr van, inkább jobban odafigyelnek. Egyébként pedig a Párizs szurkolókat, illetően szerintem az óvatosság indokolt, ugyanakkor a tavalyi bajnokok ligája döntő után, amikor nyertek 5-0-ra az Inter ellen, akkor sem...
1: Nem a rendezőváros éget, hanem Párizs.
2: Hát a sokan otthon maradtak, ugye azok szórakoztak.
1: Megnyugtatott, tehát nem Budapest fog lángolni, hanem Párizs fog újra lángolni. Az jó, az nekünk az jó.
3: És az elődöntő után, amikor most bejutottak, akkor is Párizs égett.
2: Szóval reménykedjünk.
1: Teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy fel tudja gyújtani Párizs. Annyira csapat azért, ha veszít azért tulajdonképpen.
3: És Párizsban ez meg nem annyira ritka dolog. Tehát
1: igen, ott azért ez, ez
3: egy... előfordul.
1: De az Arzenálok, ők aranyos bácsik és nénik, nem? Nagy részt a drukkolók. Tehát, hogy... vagy véresszájok, nincsenek olyan kategóriai besorolásuk, mint a PSG. Tehát nyugodtabb a brigád azért egy kicsit.
3: Ugye Angliában egy nagyjából 20-25 évvel ezelőtt megfutották ezeket a köröket, és akkor nagyon-nagyon nagy határozottsággal csaptak le a futballhuliganizmusra. Úgyhogy ez kevéssé probléma. Ugye először a kluboknál kezdték, aztán a válogatottnak a szurkolóinál, ugye 2000-es EB-n volt, amikor Charleroi-t egy németekkel mérkőzés után hát átrendezték lényegében az angol szurkolók, és azóta azért erről nagyon komoly figyelem van, tehát számon tartják, regisztrálják azokat, akik ilyen szempontból problémásak, mérkőzését, amely jelentkezniük kell, nem igazán jutnak, nem csak, hogy mérkőzésjegyhez nem jutnak, hanem ilyen esetben mondjuk kiutazási engedélyhez sem, vagy már a reptéren megfogják őket. Biztosan vannak, hogy mondjam, kicsit keményebb arcuk az Arzenál táborban is, mert azért mégiscsak angol futballról beszélünk, de én azért meglepődnék, hogyha velük lenne több probléma.
2: Itt ugye teljesen külön választva kezelik a két szurkoló tábort, már hogy nem bent a meccsen, hanem így a szurkolói zónákkal, meg ilyenekkel. Van olyan, hogy ezek elkezdenek szervezkedni, hogy akkor találkozunk a, nem tudom, a Blahán délután 2-kor egy verekedésre?
3: Elvileg lehetne, szerintem azért nem, ez a két tábor nem ez a típusú két tábor. Vannak ilyenek Európában, nem annyira top klubokhoz kötődnek már ezek. Ugye a PSG szurkolók az MTK pálya környékén lesznek, egy saját szurkolói zónában, az Arzenál szurkolók a Városligetben, tehát kellően messze van egymástól. Itt ugye igazán a döntő lefújása után érdekes, amikor ezek a szurkolók elindulnak, elkezdenek megismerkedni az éjszakai várossal, különböző az engedélyzátóhelyeket, fogyasztanak, beszélgetnek, szocializálódnak, és aztán majd meglátják, hogy hogyan alakul az este, szóval sok minden történhet. Biztos vagyok benne, hogy a rendfenntartó erők azért készülnek erre a megfelelő erőkkel.
1: Hát mondta nekem egy barátom, tavaly ki volt Münchenben, talán ugye döntő vagy elődöntő, nem is tudom, miről mesélt, és mondta, hogy összeakadt egy metróban a Paris Saint-Germain ultráival, és azt mondta, hogy belenézett a szemükbe, és azt mondta, nem is tudom, hogy fogalmazott, azt mondta, hogy hát nem ugyanaz. Hát nem ugyanaz villogott az ő tekintetükben, azért pakolták szét a metró szerelmét.
3: A győzelem mámora. A győzelem mámora.
1: Iszonyatosan durvák az ultrák egyébként, de hát meglátjuk, igen, jól elszaparált részeken vannak. A PSG ugye kivették komplett szállodát, ami ráadásul a katariak itthon. Tehát, hogy ők itt kvázi kicsit hazamennek, saját szállodába laknak. Már tulajdonos szintén.
3: Egy zsebűből a másikba tették a pénzt.
2: Így van, és nem keveset.
1: Okosan, tettek. Okosan csinálják. Összválogatott értékben mi jön ide most Magyarországra? Tehát, hogyha megnézzük nagyjából a PSG értékét, a sztárokkal, meg az Arzenál értékét, mi mennyiségű lóvé fut ki majd a pályára? Lehet ezt így, nem tudom, eurósítani?
3: Biztos lehet, én most nem néztem meg a Transfermarkt értékeket, milliárdos szerintem a két keretnek az értéke, hogyha összeadjuk, meg hát a fizetések, amiket költenek, mindig abban szoktam inkább kiindulni, mekkora a bérkeret, amit ezek a klubok elköltenek. Itt a Paris Saint-Germain azért picit előrébb van, egy ilyen 400 millió eurós költéssel, az Arzenál meg ilyen 300 körül van, az azért nagyon érdekes, mert a két másik kupadöntőben ugye már angolok nyertek 2-t, a Crystal Palace meg az Aston Villa, ott mind a két kupadöntőben ilyen 3-4-szeres különbség volt az angol csapat javára érkeretben, tehát annyival többet fizetnek a játékosaiknak, annyival jobb a keretük, meg értékesebbek a játékosaik. Itt a Paris Saint-Germain egy drágább csapat, mint az Arzenál, többet költenek bérekre is, a játékosok értékében is előrébb járnak. Úgyhogy szerintem, hogyha pusztán ezt nézzük, akkor a Párizs valamivel esélyesebb, de hát az Arzenát meg viszonyatosan nehéz megverni.
2: Tehát lehet tudni, hogy milyen sztárok érkeznek? Vagy egyáltalán ez mondjuk lehet olyan társadalmi esemény, hogy eljön egy David Beckham, és ezt megnézi, vagy valami, mit
1: tehát aki színészen. Nem a pályán van, hanem...
2: Igen, aki nem a pályán van, hanem mint, hogy a teniszmeccsen mindig
1: mutatja. Tehát Wimbledonból ott Hugh Grant, vagy Beckham, vagy a Brad Pitt. Aha.
3: Abszolút, ez, és főleg az utóbbi években a BL döntő azért elkezdett ilyenni válni, ugye kifejezetten sokat is áldozott arra az UEFA, gondoljunk erre bármit is, hogy ilyen új TikTok sztárok jelenjenek meg a futball környékén, mint iShow Speed, aki ugye már egyszer volt itt Budapesten, és végigugatta valamelyik talán Deák teret, vagy
1: igen,
3: nem tudom.
1: És megtapsolták, hogy megkóstolta a gulyást, és üvöltöztek igen, az emberek, igen, hogy megkóstolja. Igen, egy influencerről van szó, egy YouTube influencerről, tudom ki ott.
3: Ő is azt hiszem a tavalyin volt, és ott olyan komoly helyet kapott, úgyhogy lehet ilyenekre is számítani. Nyilván jönnek korábbi legendás játékosok, a Chiellini, a Cafu, őket láttam már képeken ma, mert nyilván vannak olyanok, akik ugye különféle szponzori szerződésekben állnak az UEFA-val, meg nagykövetek az UEFA-nál. Hallottam, hogy jön a Barcelona elnöke, Joan Laporta, szóval ilyenkor azért nagyon sok VIP-jegyet kiosztanak. Egyrészt a...
1: Hát a jó öreg Joan, hát persze tudom. Az öreg Joan nem
3: hiesz. Egy jó buliból soha nem maradt ki.
1: Igen.
3: Úgyhogy érdemes ezt figyelni a VIP-ával, szerintem.
1: Magyar delegációról tudunk valamit? Lesz egy csúcs találkozó? Egy Viktor Péter csúcs találkozó, bármi, mert ugye hát nyilván a régi fejesek azért kimennek mégiscsak BL döntő. Van erről már valamiféle diplomáciai szivároktatás, hogy ki lesz kint?
3: Igen, lesz egy vacsora is például ma este, wow. Egy ilyen díszvacsora, ami ugye már azért ott lesznek az új kormánynak is a megfelelő prominensei, tehát a sportért felelős miniszter, államtitkár, nyilván a rendező oldalról, mint cég, NRÜ, stb. Biztos ott lesz Szőlősi György is, gondolom. Én úgy tudom, vagy az az információ, hogy Orbán Viktor is ott lesz a stadionban, hogy aztán mennyire ülnek majd közel egymáshoz a VIP szektorban Magyar Péterrel, arról nincs tudomásom. 46 jegyet kapott, vagy VIP jegyet kapott az MLS, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségük, ennyivel gazdálkodhatnak, és ennyiből hívhatnak meg akár korábbi legendás játékosokat, vezetőket, és egyéb általuk fontosnak gondolt vendégeket.
2: 46 jegy, és ebből egy a Balázsé volt.
1: Nem, hát itt még vannak szponzori jegyek.
2: Nem adtad van... a maga.
3: Ez az MLS jegy, de biztos...
1: Ez csak az MLS jegy, igen, vannak szponzori jegyek, van egy csomó minden.
2: Na jó, utoljára csak egy, mindenféle indoknás nélkül. Ki nyer?
3: Paris
2: Saint-Germain. Ne!
1: 50 ezeren van rajta, ne hogy nyer a PSG. Ez az. Jól mondod, János. Te vagy a mi emberünk.
2: Jó, hétfőn hívlak, ha mégse.
1: Nagyon köszi. Menő volt, felkészült volt, informatív volt. Nagyon szeretjük. Köszi, János. Köszönjük szépen. Jó munkát. Ciao. Hajszányira pont ugyanolyan volt, mint a tegnapi trollfocis interjú.
2: Igen. Úgy lehet egymás mellé tenni, mint a pirosat és a feketét.
1: Nem, János felkészült volt. Jó, gyerekek, hát ez ilyen, egyszer olyan. Izgi, nem? Nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Igen.
2: Micsoda pénzek.
1: Igen. Az a vicces, a tegnapi trollfocit, én mondtam, hogy hívd a trollfocit!
2: Ők mindent tudnak!
1: Na jövünk mindjárt, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
12: Lépjen ember a gondtalan kertápolás világába.
13: Huszkvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
14: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolós digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
15: Volkswagen. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
15: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Három előadás várja a közönséget a Kaposvári Nyári Színházban. Rendőrök tartottak játékos közlekedés biztonsági foglalkozás Görgetegen. Csapadék ma nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Ismét megrendezik a Szent Jakabi nyári esték programsorozatot Kaposváron. A rendezvényt a Szivárvány Kultúrpalotában és a Szent Jakabi Bencés apátságban tartják. A program egy vígjáték ős bemutatójával indul július 2-án, majd július 9-én és 15-én két további előadással folytatódik az apátság különleges környezetében. A vendégjátékoknak köszönhetően ismert művészek is színpadra lépnek Kaposváron. A Szent Jakabi nyári esték programsorozat 6 évszünet után tavaly tért vissza a város kulturális kínálatába. Azóta ismét a nyári színházi élet meghatározó eseményei közé tartoznak, írja sonline.hu. Játékos közlekedés biztonsági foglalkozást tartottak a nagyatádi rendőrkapitányság munkatársai a görgetegi napközi otthonos óvodában. A legkisebbek számára mutatták be a biztonságos közlekedés alapjait. A gyerekek közelről megnézhették a rendőrautót, kipróbálhatták a mobilitási pályát, és játékos formában tanulhatták meg a közlekedési szabályokat. Saját tenyérlenyomatot is készíthettek emlékbe. A foglalkozás célja, hogy már óvodáskorban felhívja a figyelmet a szabályos és biztonságos közlekedés pontosságára, olvasható a sonline.hu-n. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónak Valentinyi Katalina, Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, aki hozzátette azt is, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. 25-31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak, délután 25-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na mondj egy időjárást te!
2: Hey!
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
4: Egyébként meg jó. Határozottan jó.
1: Ah, hát egyébként jó, igen. Lehet, Fási Zsüli intézte a BL döntőt, csak eredetileg zenevonat fesztiválnak indult, aztán igen, BL döntő csak fedősztori, valójában Zsülikének van születésnapja, és ezt egy kicsit
4: meghívja pár haverját.
1: Kicsit megtámogatjuk, igen. Ja, érdekes dolgokat mondott egyébként, tényleg jó, jó volt János.
4: Hát majdnem ütötte a színvonalat, amit megszoktunk ebben a műsorban.
1: Abszolút.
4: De nem baj, jó ez így.
1: Igen.
4: Egyébként meg a PSG kitett egy az oldalára, csak ugye beszéltünk arról, hogy mennyit hoz, nem pénzügyileg, hanem így imidzsben a fővárosnak. Kitett egy marha jó videót, ahol Párizs és Budapest képei futnak egymással párhuzamosan. Hogy ugye a folyónk, ami van ott is, itt is, a műemlékeink, az
1: nagyon szép,
4: akkor ott van ugye a Kolosseum, amivel oda tették
1: abszolút,
4: a parlamentet, és egy csomó ilyet, meg közben a szurkolókat, és rohadt jól néz ki az egész. Tehát ugye kedvet támad Budapesthez. Nagyon szép.
1: Na tényleg nagyon jó, igen. Juli direkem szólal, meg nem gyereke, kettecskén vagyunk, migrénes roham, és minden
4: hát
1: más
4: fekve üvöltve hányás. Nem akarunk ilyen dolgokról beszélni, tényleg nem szép az, hogy egy felnőtt nő összeállja magát, de
1: nem.
4: Hát ez van!
1: Most írt, picit be is fosod. De hogy ne, te szerintem jobban lesz.
4: Tudtam, hogy fölülsz a vonatban.
1: Nem viccet, tudod. Nincs az jó, figyelj, ők is emberek. Hát
4: persze.
1: Most picit, alul picit hányizgál. Migrén is, ahogy veri most a sors, de itt van, velünk van lélekben. Úgyhogy ez a történet. Azt írja valaki, hogy a trollfocit nem kell védeni, de nem kaptak focival kapcsolatos kérdést, most sem sok volt. Aha, hát ez igen, ez itt kár, hogy beolvastam, ez egy okos hozzászólás volt. Jó, oké, viszont mi folytatjuk, és játékunk is lesz majd 9 óra után egy zenefelismerős játék, dalfelismerős játék, és mi az utolsó játékunk, Stíl úr, jó voltából?
4: Megszoktam nézni, ma nem tett.
1: Láncfűrész, lombfújó, szegélyvágó, minden volt már, sövénynyíró, tehát minden volt. Fűnyírót adunk.
4: Egy Stíl fűnyíró, gondolom akkumulátoros ez is.
1: Igen.
4: Meg hát ugye a 4 darab belépő, a Timber Sports, azt ne felejtsük el.
1: Ja, magára a rendezvényre,
4: így óriási, van. Óriási buli lesz.
1: Így van.
4: Úgyhogy arra is adunk 4 jegyet.
1: Na, közben egy kis színes, ami például tökre belefér, hogy járt egy vendég egy szállodában, kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol. Egy csapvíz turista, aki ugye így hívja, hogy csapvíz turista, ő hosszú évek óta pereskedik, ugyanis a Dolomitokban volt egy 5 csillagos szállodában. Nem olyan régen, hát most már pár év eltelt, mert hogy most jött ki a hír, ugye, hogy kártérítési per lett belőle, és véget ért a per. 5 csillagos szállodában hosszú jogi procedúrára ment be, ő ezt nem is gondolta, az olasz legfelső bíróságra. 2019-ben volt ő vendég karácsonykor, és új év idején egy hetet töltött egy gyönyörű síközpont, Dolomitok, Olaszország, Csilli-Villi, hatalmas hegyek, óriási csillesz. Félpanziós ellátással rendelkezett a nő, ugye az italok kivételével az esti étkezést is tartalmazza, és a nő többször kért csapvizet az étkezéshez. Csapvizet.
4: Aha.
1: Na most, ugye felajánlotta egyébként, hogy ő szeretne inni, és ha kell, fizet is érte, a személyzet azonban elutasította ezt, és azt mondta, hogy minden este egy 0,7 literes, 7 eurós ásványvizet kap az asztalára a vacsorához, nem adnak ingyen csapvizet. A nő berágott, 3000 eurós kártérítési pert indított, 5 évig ment a per, és azt mondja, hogy a víz természeti erőforrás egyetemes emberi jog, még a szállodában is. Emellett megfogalmazta, hogy a minimális létfontosságú mennyiség ingyenes biztosítása szükséges az alapvető szükségletek kielégítéséhez, és garantálni kell minden esetben. Beperelte a szállodát, és most hoztak ítéletet. Mi lett az ítélet szerinted?
4: Nyert, vagy nem nyert.
1: Ugye a csapvizet kért a szálloda, azt mondta, hogy mi nem szeretett szolgálat vagyunk, mi egy profilra, de
4: már... Megveszed az 5 csillagos szállást a Dolomitokban, tudod mi pénz az? Szilveszterkor?
1: Horror
4: áron, és akkor a 7 eurós vizen kezdesz el hartrágni.
1: Igen. Azt mondja a nő, hogy gazdasági hátrány is érte, de nem emiatt perelt, hanem állítása szerint érzelmi gyötrelem is érte, hogy ő nem kapott egy rohadványos pohár
4: vizet. De miért nem ment föl a szállodai szobájába? Gondolom, hogy ott a csapból iható víz folyik.
1: Valószínűleg nem akart fölmenni. Ő azt mondta, hogy alanyi jogon jár, hozzatok a vacsorához nekem egy pohár vizet. Ingyen, ne pénzért adjátok azt, ami mindenkinek jár.
4: Aha.
1: Az első és a másodfok elutasította a keresetét, a nő nem állt meg, 5 év után tovább ment.
4: Hát van benne spiritus.
1: Nagyon kemény, tovább ment, a legfelső bírósághoz fordult, és ott kimondták, hogy Olaszországban nincs olyan törvény, ami kötelezné az éttermeket vagy a szállodát tulajdonosokat csapvíz felszolgálására, tehát a nő elvesztette a pert, nem kell ingyen csapvizet adni.
4: Kellett neked ugrálni, érted? Most fizetetted az ügyvédi költséget, meg mindent. Igen, itt látom már hozzászólásokat, hogy 7 euró egy palack víz, hogy az milyen sok pénz. Valószínűleg, mivel ez egy 5 csillagos, tehát még egyszer hangsúlyoznám, ez egy 5 csillagos szálloda, ahol valószínűleg mondjuk Evian szolgálnak föl, vagy mondj valami nagyon drága ásványvizet, nem tudom mit. Igen, az ennyibe kerül, és egy 5 csillagos szorzó van rajta, mint ahogy az 5 csillagos szállodában. A szállodai szoba se 30 ezer forint, hanem ez a Dolomitokban van 300 ezer egy estére. Tehát akkor ne csodálkozz, hogy a víz is 7 euró. És egyébként meg tényleg miért kéne adni?
1: Tehát szereted azt az embert, aki a Flórián téren kiáll egy táblára, és azt mondja, hogy büszke vagyok rád. De igen. Igazat adsz annak a szállodának, aki így nem ad ennek igen. A nyomorultak egy pohár vizet igen. Ingyen, és azt mondja, hogy igyál, spiné, idd meg, bige, aztán ne zsibbazd magad, add át az asztalt, érted, lefetyelt fel azt a rohadmányos pohár vizet, aztán húzzál, főzessi anyáddal, vagy igyál, bubisat.
4: Igen.
1: Annak viszont igazat adsz.
4: Igen.
1: Érzelmileg sanyargatják. De kinnál a Flórián térdél, a szeretet hiányos félbolond, azt meg azt mondta, hogy igen, azt mondja, hogy büszke vagyok rád, azt viszont szeressük, hogy kiáll egy táblával, hogy legyen ma szép napod, és büszke vagyok rád. Nem. Rám az legyen büszke, aki ismer. Az oké.
4: Okay. Ő a valóság. Ez a nő, ez el van ragadva a valóságtól, érted?
1: Miféle kifancsolódott értékidélet? Miféle Zsülfő mutatja támlát?
4: Büszke vagyok rá. Büszke vagyok rá. Gyula. Hát én is így jobban megyek bele ebbe a harcba, hogy Zsül is büszke. Hát hogy ne?
1: Adjon már egy nyomorúságot. Tudod, mi van? Emberségből. Semmit nem bukik rajta.
4: De ez nem emberség
1: kérdése. A szállod a feltételezése gennyes, mert ő azt mondja, hogy ha te most kapsz egy pohár vizet, akkor te nem fogod megrendelni a proszekót, meg a bort, meg a vizet, holott közben ez az figyelj, itt van egy pohár víz.
4: De ő nem
1: meg.
4: Kötelez téged vízivásra. Ez a felvetésed abban az esetben állná meg a helyét, ha kötelező lenne megvenni a hogy hívekot. Mi van, ha ennek egészségügyi okai vannak, hogy a szálloda konyháján nincs iható víz? Érted?
1: A leggennyesebb dolog, 2 gennyes dolog van az étteremben, elmondom nektek, ami igazán föl tud cseszni. Az 1000 forintos presszó kávé, hogy rohadnátok el, de tényleg 50 forintba kerül nektek, nem érdekes. A másik, hogy kihoztuk egy üveg vizet lehűtve 1900 forintért, úgyhogy valami azt mondjátok, hogy agyon szűrt, elefántból kicsorgatott gyöngytyúk Evian.
4: Nem elefántból van, hanem
1: érted,
4: mamutból.
1: A francia gletscherből szedtétek, föltöltitek szűrt vízzel, berakjátok a hűtőbe, és azt mondjátok, hogy 2002.
4: Igen, a hűtőszekrény.
1: Hát akadjon a torkotokon.
4: Szerinted a hűtőszekrény az fogyaszt áramot? Szerinted az az ember, aki ezt megcsinálja, az ingyen csinálja
1: csak
4: meg?
1: Vizet adtok el, most már leüvegezve, ráírva, ráfrancolva, hogy
4: szűrt ásványvíz. Szűrt
1: ásványvíz a legnagyobb kamu.
4: Szűrt vizet adunk.
1: Hűtősnek kamusok vagytok.
4: Nem, hát az. Micsoda?
1: Jó, őszintén.
4: Hát te szereltetted be ide nekünk a szűrt vizet. Ezt az országot te szoktattad
1: adom,
4: rá.
1: De ingyen adom.
4: De neked, nem, neked pénzbe kerül.
1: Az én kontómra isszátok a szűrt vizet, nem isszátok be, szarklóros csapvizet isszátok,
4: mert
1: érted.
4: Mert azon te nagy lelkűséged, az egy másik dolog, jó. Ami itt-ott megmutatkozik.
1: Tök őszintén. Az 1200 fontos kapucsinom.
4: Igen.
1: Mennyiből jön ki?
4: 1190.
1: Hagyjad már kamudat. 50 forint vagy 80 forint a presszó bekerülés jár, hogy te hogy leveszel 800-ért egy presszót. Nekem is kifizetem, nem baj, tudom, hogy étteremből ülök. Mennyiből jön ki a presszó? Tudom, áfa, fekete.
4: 1180.
1: Fülöp-szigeteki mosogató, sokat kér.
4: De azt is kell, annak is kell fizetést adni. Te azt gondolod, hogy a rántott hús az ugyanúgy
1: van, mint tudom, egy csomó minden van.
4: Érted? Hát ráragad 1200 a cappuccino.
1: És 1350 iratot.
4: Nem.
1: Őszintén meg a bekerülés
4: 1200,
1: mennyiből jön ki?
4: 1350-be kerül nekem.
1: De most frankon.
4: Azt neked csak tisztán azért, mert a jó szívünk miatt.
1: Oké, akkor úgy kérdezem, mellé lövök-e akkor, ha azt mondom, hogy az étteremben egy cappuccino 950 vagy 1001, az neked nagyjából a 80 és a 130 forint
4: nagyon
1: között van.
4: Nagyon csúnyán. 40-ből kijön.
1: Igaz, a víz és a cappuccino, a presszó, a legnagyobb fogásotok, éttermesek. De a legtöbbet
4: nem
1: azon
4: az
1: fogtok.
4: Az alapanyag, igen, de a
1: miért
4: gondos...
1: Miért nem eszem meg a csészét, milyen alapanyag?
4: A gondos cappuccino elkészítéséhez az kell, érted, hogy, hogy te ezt képezted az emberedet például. Tudod, mennyibe kerül egy barista tanfolyam?
1: Hogy Marika ott áll, meghúzza a kart, berakja a kávét, azt hiszi, megvárja, még lepötyög a kávé, azt addig elmegy.
4: Hát ha te így iszol cappuccinót, hogy lehúzza a kart, akkor téged szivatnak, haver.
1: Kicsit ott lögyből valami tejet, azt csinálj. Meglögyböli a teret, ráönt itt, nesze paraszt, itt megért az 1200-ért. Hát az tudom szeretni.
4: Mondom, az 1200-es kapucsino, az nálunk 1300-ba kerül nekünk.
1: Buktok rajta.
4: Azon mi csak bugunk, az csak jótékonyságból tart.
1: De a lebbencs levesen visszahozzátok.
4: Persze.
1: Tudod, mit kívánok neked? Sok pár egy szentzsebenen ultrát az étteremben szombat estén.
4: Rohadj meg.
1: Nézzük meg, mi az a mágiarakás Feri módra.
4: Igen, add égjen.
1: Mágiarakás PSG módra.
4: Ne. Vasárnap is nyitva lesz.
1: Fordítsa nekem franciául. Menjetek a zeneakadémiához. gyújtsátok fel a zeneakadémiát. Szóval nem adunk egy pohár vizet ingyen ennek a nőnek.
4: Mondom,
1: mi
4: ennek...
1: csinálunk egy 5 éves peres eljárást. Emberség, hol van gyerekek? Emberség.
4: De tudod, jaj, ne gyere máz el, ne gyertek nekem az emberséggel.
1: Tudod, mit gondolok?
4: Ti, aki gyűlölitek az emberséggel.
1: Tudod, mit gondolok? 100-szor inkább egy pohár víz ennek a nyomorultnak, mint egy büszke vagyok rá tábla a Flórián téren. Egy
2: gondolkodás,
1: embertől, hogy
2: az látod, emberség. Gondolkodásbeli különbség. Az nem az... illik a fine dining narratívába, ezért nem adnak vizet. A legnagyobb haszonkulcs tétel. A legnagyobb, a víz meg a
1: így
2: kávé.
1: Van, így van. Te is azt gondolod, hogy 100-szor inkább adjál egy ingyen pohárvíz, mint egy szeretlek téged tábla Flórián téren?
2: Egyetértek.
1: Ugye?
2: Így van.
4: Nem,
2: így van.
4: Nagyon rosszul látjátok. A szeretlek tábla az mindennél fontosabb. Hát a vízért megfizetni kell. Vigyázz otthon, kis haver.
2: Nem kell fizetni. Ha kérek,
4: de miért nem?
2: Kötelesek. Szerinted... Nekem mindenhol osztok egyébként.
4: Minden normális helyen egyébként adnak.
2: Így van,
4: de hogy figyelj, hát az a víz ott, az nem folyik ingyen. Figyelj már! És tudod, mi van még?
1: Hát vendéglátos oda
4: megyek.
1: Na jó, örülök, mert az adás után mindketten pokolra kerülünk. Én a Flórián téli bolond miatt, te meg az ingyen vizet
4: tudod,
1: miatt.
4: Tudod, hogy vagy Olaszországban, ugye a Dolomitokban is van egy csatorna díj.
1: Egyébként igen.
4: Ami kifolyt, az befolyik, tehát azt ki kell fizetni.
1: De értem, tehát tulajdonképpen ők attól félnek, hogy ad egy vizet, akkor ő bukja azt a vizet, hiszen azt a 7 eurót ő elbukja.
2: Persze.
1: És ha egy víz van, akkor ő mindenki kérhet ott vizet, vagyis
2: érzed,
1: ő sokszor 7
2: euró. 7 euró, érted?
4: De, ez egy
1: de nekem ezzel sosincs bajom. Tehát ha Monte Carlo-ba vacsorázol, akkor fizesd ki, hogy 120 ezer forint éreztek meg ketten egy pizzát, nem Monte Carlo-ba vacsorázol, ha Dolomitokba egy 5 csillagot. Tehát én azt értem az árképzést, az sajnos ilyen 7 euró egy víz. Hát figyelj, itt most mennyi egy étterembe ez az üveges víz?
4: 6 euró. Maximum.
1: Ilyen 1500. Na most az mennyi? Ez 4 euró.
2: Nem.
1: 4 euró, és ülök a Kolosi téren. Érted? A Kolosi téren, nem a Dolomitokba ülök.
4: Holnap 1 font 1 euró, vagy 1 font 1 forint.
1: Feriné, holnap ez a kiírás.
4: 1 font 1 forint.
1: 1 font 1 forint. Mágyarakás 2500 font. Lepecsleves a korhelyben holnap 4000 font. Az vedd le.
4: Ez haver.
1: Köcsög angol szurkolók vedd le.
4: Ide jöttél, itt ennyibe kerül.
1: Itt mi így eszünk a somlóit. 3000 font a somlóit. Hány Arzenál Drucker fog majd ATM-nél állni egy nagy darab kopaszcsával a háta mögött a Váci utcában? Drága volt ez a lebbencsleves, úgy kell nektek, ide akartatok jönni. Szóval akkor te 5 év érzelmi gyötrelem után inkább vagy az étteremmel.
4: Az étterem nyert ebben a perben.
1: Egyébként megnyerte az
4: hölgyeim
1: étterem.
4: Hölgyeim és uraim, miről beszélgetünk? Ez az étterem megnyerte a pert.
2: Ez olyan fura nekem, hogy megnyerte a pert.
4: Megnyerték.
2: Azért tudom, igen. Ez olyan fura.
1: Azt mondták, hogy nem kötelezhetik az éttermeket arra, hogy ingyen adjanak vizet. Nincs olyan törvény, hogy a szálloda tulajdonosoknak kötelező csapvizet ingyen felszolgálni. Megvédte a bírósága az étterem tulajdonos. 5 évig perelt a nő. A hülye nem, számban nem kapott vizet, meggyötörték érzel, meg 5 évileg perelt és elvesztette. Szerinted igen, egész életében a vizet iszik, mindig ez fog eszébe jutni.
2: Az biztos.
4: Mennyit buktam ezen?
1: És ő mi a perköltség? Ő mit bukott ezen?
2: Hány vizet vehetett volna rajta?
1: De tökös, hogy végigment. Én az egyébként bírom. Szóval 5 évig beleállni egy pohár vizes ügybe, hogy ennek a mindenféle érzelmi tárgyalásra járni, vinni egy pohár vízért, ne a kalappal, hogy vannak azok az emberek, akik ezt végigviszik. Hogy ő beleáll abba, hogy a kisember megküzd a nagy szállodával, és bepereli őket, hogy nem adhatok így. Tökös a nő.
4: Ez a sok pénzre tökös. Perelt, vagy valami apróra?
1: Azt nem tudom, hogy pontosan mennyi. Hogy 2700 eurós kártérítési pert indított.
4: Tehát ő tényleg nem a pénzért csinálta.
2: Ugye? Elvei vannak, kérdezhetem, elvei vannak. Egyébként, abszolút.
4: Mert, igen. Na, például itt van egy jó felvetés. Te, mint szálloda tulajdonos, vagy mint alkalmazott, kiviszed ezt a pohár vizet. Megissza a nő, és rosszul lesz. Na, kijön a kölyál, és bejában nincs ilyen, bezárják az egész szállodást, de hát, hogy te nem palackozott vizet adtál neki, ami ugye már nem a te felelősséged, mert nem te palackozott, hanem te csapoltad ki neki a folyóvizet, megitta is ettől rosszul lett, bezáratják az egész kócerájt, ki kell vizsgáztatnod a vizedet, ami folyik a csapból. Na, jó jársz? Hát ez nem akarja
2: jó.
4: Senki.
2: Nem jársz jó.
1: Azt nem értem, hogy ha, akkor miért nem mondta azt neki a szállodó, hogy figyelj, akkor adjál 5 eurót, és itt egy csapvíz. Érted? Tehát a nő ugye kifizette volna. Tehát a nő azt mondta, hogy én adok érte pénzt, csak ugye ő azt mondták, hogy nekünk ne adjál pénzt, nekünk itt van a 7 eurós ásványzünk, vedd meg ezt. De akkor a szállodó nem fog külön beárazni egy pohár vizet, nem?
4: Egyrészt nem tudod fölütni, érted? Ha nincs benne a gébe, tehát ezt be kell vinni, hogy van egy ilyen tételet, hogy pohár víz, 2 euró, nem lehet megtenni. Másrészt, ez egy 5 csillagos szálloda. Ez olyan, mintha te bemennél JP úrhoz, hogy az új mergádba te egy videóton kazettás magnót akarsz beszereltetni.
1: Furán néznének
4: rá. Azt fogja mondani, hogy nem fogjuk belerakni, Balázs, mert ez egy full extrás, kiváló minőségű jármű, és nem rakunk bele ilyet. Érted? Tehát, hogy egy csomó ponton ez összeegyeztethetetlen.
2: Na, de ha kérek egy pohár clear water-t, akkor sem. Most megfogtam őket. Minden szállodában van, abból hoznak nekem ennyiszes. Most szeretnék. Akkor nem történik semmi. Az egy gyönyörű szűrt víz.
1: Beült, kérsz egy 0-es szűrt vizet, meg egy kapucsinót, ezek a rohadt éttermesek, meg a másik oldalon így dörzsölik a kezüket. Belekerült 150 forintba a víz, meg a kávéért, és kifizet 2003-ban.
4: Ki kell fizetni az alkalmazottakat?
1: Az sok kis Fülöp-szigetek, kis izért ott aztán ott laktak a munkásszálon. Na jó, minden esetre bírjuk az ilyeneket. Na, mit tudtál meg GKI vonalon?
2: Hát először... Játék. Jobb, hogyha játék.
1: És mi konzultáljunk.
2: Igen.
1: Jó.
2: Hát
1: okay.
2: Még ugye nem volt meg a BL-döntő, tehát a gazdasági hatások, majd utána. Hogyha elmúlt, akkor utána
1: tudunk,
2: lehet majd mérni. Igen,
4: hogy
2: igen.
4: Mennyit hagytak
2: így
4: itt.
2: Így van, mennyit hagytak itt, milyen hatása
1: lesz. De akkor hívjuk, mentsük el a számát.
2: Minden el van téve.
1: A GKI kommunikációs vezető írt, hogy szívesen nyilatkozik a BL-döntő gazdasági hatásai kapcsán, de akkor utána. Várjuk meg a hatásokat, és akkor utána megszólaltatjuk. Adatok, számok, árbevétel, mennyit hagytak itt, károk, előnyök, hasznok, igen, érdekesek a számok, igen, érdekesek a számok, úgyhogy bejelentkezett nálunk Balázs, György, úgyhogy fölhívjuk akkor majd Gyuri, köszi, hogy jelentkeztél nálunk, beszélünk. Viszont nekünk akkor most a Nőci után játékunkra lehet még jelentkezni, az utolsó dalfűrészelős stíljátékunkra, írjatok, ha játszanátok.
4: Nagyon
1: jó?
4: Nehéz játék, köszönjétek fel a gatyát.
1: Igen. Igen. A kávéfőzőbe palackozott vizet raksz, kérdezi valaki. Na. Szegény, milyen lehet a férje élete?
4: Tudod te, hogy például a jó kávéfőzőbe nem kötheted be közvetlenül a csapvizet?
1: Na jó, de mi van veletek?
4: Igen,
1: ezt értem, ez valószínűleg Olaszországban dolog, mint mi van.
4: Komoly szűrőrendszeren keresztül, de... olasz gépünk van, olasz kávéval, olasz szűrővel, olasz baristával.
1: És azt tudtad, hogy az Evian-nak van egy ilyen városi legendás története? Hogy bement egy csávó egyszerű, hogy lett az Evian? Ez megvan ez a sztori? De álltok, ez csak legenda, nem tudom. Az Evian az úgy született, hogy bement egy csávó, kért egy pohár vizet a franciáknak. És azt mondták, hogy nem adunk, ugyanez a csapvíz, és nem adunk, és pénzt kérünk érte. És a csávó azt mondta, hogy rendben van, akkor én eladom nektek a saját vizeteket, ti rohadt szemetek. Kitalálta az Eviánt, ami ugye visszafel azt jelenti, hogy naíve. És azt mondta, hogy ha ilyen gennyedékek vagytok, hogy ti pénzért áruljátok nekem, megrohadtok ott, ahol vagytok, sima vizet fogtok kapni, elnevezte Eviánnak az Eviánt, amit ha visszolvasol, és kitalálta, hogy... dög gazdag módon adja el nekik a vizet, és így lett az Evian, ami nyilván egy nagyon szűrt, nagyon Gletscher, nagyon olasz, nagyon francia, nagyon alpoki víz, de hogy valójában így született, hogy egy embert valahol egyszer nem szolgáltak ki egy pohár vízzel, és létrejött az Evian.
4: Nekem a francia alpokból közvetlen vezetéken van a koreig, jó?
1: Ezt fogják tönkretenni a PSG szurkolók. Na, jövünk mindjárt, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
6: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
7: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
8: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
9: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
1: Na, boomerek.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is! A csirke málnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyen úgyis csirkecombot esznek.

0: One.
1: Majdha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
3: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. A la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
7: A gyermeknapi hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és a Dino Park. Veszprémi Állatkert. Élőben az igazi. Minden nap nyitva.
8: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
9: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Ixéd Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6-os szám alatt.
12: Kia. Movement that inspires.
5: Ma is 17 órakor. A lemezjátszók mögött

házjátszóknál Regán Lili, Medker Viktória, Jamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1.

0: Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több városrész is megújul Kaposváron. Ingyenes gyereknap lesz a Vasszari Parkban a Vármegye székhelyen. Délután 22-27 fok közé melegszik a levegő. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Nagyszabású 15 milliárd forintos fejlesztési program indul Kaposváron. Több városrész is megújul, köztük a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep. A tervek szerint a Honvéd utcai tömbelsőben, ahol több száz lakás és garázs található, teljes átalakítás kezdődik. Zöld parkot, új parkolókat és játszóteret alakítanak ki. A garázsorokat egységes arculattal újítják meg. A fejlesztés egyik első lépéseként

0: a korábbi Dózsa edzőcsarnok bontása is megtörténik. A nemzetőrsori lakótelepen is jelentős beavatkozások várhatók, új parkolókat építenek, felújítják az utakat, bővítik a zöld felületet, valamint közösségi és sportolási elemeket is kialakítanak. A beruházások várhatóan már az idén elindulhatnak, írja kaposvármos.hu. Színes egésznapos gyermeknapi programokkal várják a családokat a kaposvári Vasari Parkban vasárnap. A rendezvény reggeltől kínál ingyenes kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, népi fajátszótér, hordóvonat, valamint szenzomotoros játszóház is várja. A programok között szerepel családi vetélkedő, kincskeresés és közös daltanulás is. A színpadon bábszínház, zenés műsorok és koncert is szórakoztatja a közönséget, délután pedig középkori hangulat bemutatóval érkezik a Fekete Sereg lovagrend. A szervezők további családi programokat is ajánlanak a hétvégére Kaposvár több helyszínén, írja a kaposvármos.hu. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Mercapt sportközpontban pénteken és szombaton olimpiai világ és Európa bajnok sportolók és zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
1: Hét napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek szombat lesz, reméljük, a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
0: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. 25-31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak. Délután 25-31 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művészek hit őrülten kalimpáló Zsül! A

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó van, mindenki nyugodjon le a csodába, itt van Zlatán, jó? Megjött.
2: Újjé!
1: Megjött Zlatán, gyerekek! És a Super Bowl győztes Russell Wilson. És Budapest érkezett a BL döntő miatt, úgyhogy Zlatán itt van. Zlatán jó arc, bírom én, ahogy nyilatkozik, amennyire gizda, nagy arca van, de közül egy ilyen csupaszív csávó, aki elhiszi, hogy egy nagyképű csávó, az nem érti ennek az egész jelenségnek a lényegét, ez a hihetetlen hiperaktív és jó arc a csávó. Hiper aurával, nagyon szeretem. Itt van ő is, megérkezett, úgyhogy biztonságban lesz a főváros.
3: És van jegye?
1: Hát, én azt gondolom, hogyha még nekem is jutott volna, akkor Zlatán valószínűleg ott.
3: És vajon hol alszik? Ugye ez nagy kérdés, hogy melyik hotel, vagy hol? Hol kapott magának szállást, amit még kibír fizetni?
1: Az egy jó kérdés. Az egy jó kérdés, hogy hol lesz, vagy mint lesz, azt nem tudom, de hogy megérkezett. Úgyhogy itt van.
3: Ő kinek szurkol?
1: Zlatán?
3: Hát,
1: ez egy jó kérdés. Várjál, Zlatán szerintem, ő játszott a PSG-ben, nem? Hol játszott ő?
3: A foci csapatban.
1: Ugye hát a Milánban játszott nagyon sokáig, ugye, meg Ajax volt, meg hát ugye Milánban lett ő igazán nagy, meg odaig ment, de hogy talán hol vezetett tőle? Ugye Barcelona, Milán, ezek voltak az ő nagy csapatai, ennyit tudok, de nem tudom pontosan.
3: És hát a Malmö FF, ugye? Ott kezdte az már, az Malmö nem
1: volt,
3: FF.
1: Az nem volt meg, az nem tudom.
3: Ajax.
1: A Milán tudom meg a Barcelonát, ugye ott játszott. Úgyhogy igen. De hogy Zlatán jött Pestre, Budapest épült miatta. Állítólag Linda más minkel.
3: Hát ha.
1: Igen. Állítólag gyerekek ott már gyors make-up azért fölkerült, hogy ki a felesen tudja, de hogy igen. Játszott Párizsban is, köszönöm. Na látod? Na.
3: Milyen jó vagy ebben is.
1: Látod, hogy azért ilyen rejtett tartalékaim vannak. Annyit tudok a fociról, mint a trollfoci. Tehát, hogy a tegnapi interjú után azt lehozom én is neked bármikor. De hogy játszott, tényleg játszott a PSG-ben, akkor ezt jól emlékeztem.
3: Na.
1: Igen, igen, igen. A Matild palotában szállt meg.
3: Hoppá.
1: Hoppácska.
3: Hoppá.
1: És akkor a Galaxiba ment levezetni. Ja. Vett hotelt magának hétvégére. Egyébként Zlatánt ismerő simán vezető hotelt. Ha már foci, ugye sokat foglalkozunk a focival, hogy találtunk egy hirdetést, ami egészen jól hangzik. Van egy telefonszám, lehet, hogy megcsörgetjük. Figyelj, itt szól a hirdetés. Kiadó lakás a Pustás stadionnal szemben, május 29-31-ek között. Fantasztikus panoráma, a legfelső emeleten a 9. emelet, stadionbejárás 300 méter, Bajnokok Fesztivál a Hősök terén 800 méter, a lakás erkélyéről láthatóak a stadion monitorai. Fantasztikus hangélmény, 48 négyzetméteres, kétszobás lakás, 4 fő befogadására alkalmas, klíma és teljes felszerelés, garázs felkiáltó jellel. Egy éjszaka 2 millió, két éjszaka 2,5, 3 éjszaka pedig 3 millió forintért kiadó.
3: Egy-két szobás, 40 négyzetméteres lakás.
1: Megőrülsz.
3: 2 millió forintért.
1: 2 millió, ha kiviszed a 3 éjszakát, akkor 3 millió forintért megkapod. 300 méterre a stadion bejáratától.
3: Mondjuk, ha belegondolom,
1: megőrülök.
3: De várjál, 4 ember tud benne lakni, ugye 2 millió forint egy éjszaka. Egy éjszakára néztük a
1: igen,
3: közeli,
1: az volt 5 kiló.
3: Igen, az 500 ezer forint
1: szétdobjátok
3: volt.
1: Szétdobjátok 4-en, stadionnál ott vagytok, közel
3: igen.
1: Vagytok. Ez most realitás.
3: Lehet,
1: ez bármilyen fura. Ez most,
3: nem,
1: ez most
3: nincs, csak ezt kivegye.
1: Hívják föl, Zsül, vagy megvan a szám? Csörögjük már át a fölveszés. Nem nincs lebeszélve, nem tudjuk, hogy valid, nem valid, de a hirdetés maga igazinak tűnik. Hát a fölveszi, ugye Tamásként írja az e-mail címét, nem is az egyik, csak megkérdezzük, hogy sikerült-e végül kiadni. Megvan-e az, hogy ez ennyiért lett belőle valami? Ugye 3 éjszaka, 3 M.
4: Ez a szám jelenleg nincs hozzárendelve, egyetlen előfizetőhöz sem.
1: Jót hívtál?
4: This number is currently not a sum.
3: Akkor ez kamu, de ez kamuból meg miért?
1: Validnak tűnik, nem tűnik, amin próbálni még egyszer, csak jó tűssél. Nem tűnik annak, szerintem az ár az realitás, hát erről ugye sokat beszéltünk. Tehát az teljesen reálisnak
3: hát,
1: tűnik.
3: Hát vagy annyian küldték el a anyába, hogy kigapcsolt
1: vagy lehet, hogy csához, igen. Fel ne hívjátok! Ne, gyerekek, kereslet kínálat, aki jól csinálja, van egy lakásod, add ki, keresd belőle pénzt. Na? Ugyanaz a szám? Tamás vagyok, fizessetek. Teljesen abszurd.
3: Vagy kiadta már.
1: Vagy kiadta már, és már nem is veszi föl, igen. Valószínűleg az, hogy kapott egy jó pár hívást. Ebből kapott egy csomó átkozót is. Gondolod, de ugyanazon a szinten te hirdettél egy panellakást 200 000 forint plusz rezsére. Berakja a három éjszaka a 3 milliós hirdetését, tehát azért az ugye elég erős.
3: Azért érdekes a dolog, mert ugye magyarul rakta ki a hirdetést.
1: Hát mert elküldték angolul is.
3: Ja, angolul is megvan.
1: Mind a két oldal, mind ahogy kitette. Igen, angolul is megkaptuk, igen. Igen, igen, igen. Na jó, hát nem tudunk akkor vele beszélni, kíváncsiak lettünk volna, egyébként kiveszik a lakást, de még lehet, hogy a meccs után majd hétfőn vagy kedden fölveszi, amikor nincs ekkora, őrület egyébként. Babút polgármester lakás, az Pesten semmi különös.
3: Ebből már tudjuk, hogy mitől megy ilyen jól a dolog.
1: Igen.
3: Már hogy babút.
1: Ilyenkor mi van egyébként, a NAV ezekre lecsap? Tehát, hogy én kiadok egy szobát, így feladok egy hirdetést, semmit nem jelentek be a NAV-nak, nem? Tud a NAV most 400 000 turista, 400-200 000 ingatlanát leellenőrizni, vagy ez a teljes téboly soha nem járnak utána?
3: Az téboly.
1: Tehát én felküldöm, feketén kiadom.
3: Próbaszerűen simán.
1: Aha, tehát most a NAV se alszik, akkor razziáznak itt a következő három napban.
3: Szerintem simán benne van, hogy ránéz, hogy ez egy hivatalosan kiadott lakás, van-e utána adófizetés, hát ez azért nekik is nagy csemege. Most képzeld el, hogy hány fővárosi szórakozó helyen fognak végig menni, mondjuk Arzenál szurkolónak kiadva magukat. Ugye ez, erről már beszéltünk, volt téma, hogy megy a reggeli kiosztás a NAV-nál, hogy kinek kell a fogorvos, akkor ti mentek azt ellenőrizni. Most alszeg szurkolónak vannak beöltözve, mert biztos vagyok benne, hogy egy csomó helyen lesz most például túlárazás, meg átverés.
1: Ja, hogy elindulnak kocsmatúrára, mocskos módon berúgnak a navosok a végére, 36 kocsmát fognak.
3: Nagy vacsora mindenütt.
1: Igen, igen, 2027. május 30-ig kell bevallania igazából. Aha, tehát hogy most még nincs is nagyon, nincs is nagyon miért büntetni, igen. Na jól van, oké, gyerekek. És egyébként a Travis Scott az mit keres aztán az after bulin a Barbanegrában? Miért egy ilyen kicsi helyre megy? Hogy biztosítják azt? A Travis Scott csak a slepje megtölti a Barbanegrát. Az hogy jött?
3: Nagyon nagy kérdés, meg hogy kifizette. Mert hogy a Barbanegrás az ugye 3000 ember fér be, abból a belépőjegyből nem fogod kifizetni a csávót, tehát valószínűleg ott valakinek mélyen zsebbe kellett nyúlni. Egy fél ország
1: vagy van
3: háborog...
1: valami személyes kapcsolat, nem, hogy gyere, ugorj le. Ugorj le. Ez egy Travis Scott a Barbanegrában, azért ez is ritka.
3: Nagyon, és a fél ország háborog, köztük az én gyerekeim is, akik ugye, ha ez egy rendes Travis Scott koncert lenne, akkor mennének rá, de ide be se tudsz menni 18 év alatt, mert ez egy zárt körű buli. Na, ezt rakd össze. Ahelyett, hogy eljönne...
1: Te csinált egy kifélig menni magánbulit a csávó magának? Akkor nem, aztán lehet, hogy ez van. Hogy nem
3: lehetett
1: is...
3: rá jegyet kapni, tehát be tudtál jutni, de innentől kezdve ugye zárt körül, és 18 alá nem mehetsz be. Vagy 18 alatt, vagy nem mehetsz be. És ő az, aki egyébként, ha azt mondaná, hogy Puskás Aréna, akkor meg tudná tölteni.
1: Ja,
3: érted? Tehát, hogy én se értem az egész dolgot, hogy ez most mi? Valaki, van egy szponzor, aki meghívta?
1: De azért... az is lehet, hogy valami haveri kapcsolat van, és a csávos, hogy jó, zenéjünk ott, és a haverjának a slepnek, meg néhány civilnek csinál egy ilyen afterpartit, nem? Hogy azért az úgy ebben a formában jó? De szeretem ezt a történetet, hogy... Végre valami nem mágazoltáról szól, nem?
3: Ha, tehát, igen, mondjuk ez is került annyiba.
1: De... Ez is került annyiba, igen, de hogy azért ez így ebben a formában rendben van. Na jól van, gyerekek, van még egy játékunk így a végére? Azt mondod, Anna? Patíts be nekünk azt még, és akkor megnézzük.
3: És már most fölhívom a kedves érdeklődők figyelmét, hogy jövő héten új játékot indítunk.
1: Na megint?
3: Ne, igen.
1: Jó is.
3: Igen. Igen, nehogy egy olyan hét elteljen, amikor nincs játék. De nem baj, azt szeretjük. Nagy játékok, nagyon kemény szellemi összecsapások vannak. Úgyhogy hadd szóljon.
1: Az kemény. Most sok boomer keresi rá ki ez a Travis Scott, legalább én is. Jó, hát nem feltétlen nekünk szó. Ne, egyébként nem csáró zenét. Balázs, hello, jó reggel!
2: Jó reggelt!
1: Csáó, mi újság?
2: Minden rendben.
1: Mit csinálsz? Honnan hívtál minket? Mivel foglalkozol?
2: Melóba indulok pont. Na. Vendéglátás felszolgáló vagyok.
1: Felszolgáló vagy? Merre dolgozol? Hol vagy felszolgáló?
2: Hát, még mi nem vagyunk adásban, ugye?
1: De hát szerinted...
2: Ja, a Budai Vár lábánál egy kis olasz étteremben.
1: Jó pofáskodnak én beled adáson kívül, szerintem. Szerinted beszélnénk egy fél mondatot adáson kívül?
2: Ja, persze, világos.
1: Ja, csak hűlök, csak harcoskodunk. Itt vagy a Budai Várnál?
2: Így van, a Bécsi kapunál.
3: Bécsi kapu...
1: Akkor ezen az oldalon, vagy nem azon az oldalon?
2: Így van.
3: Már mi az, hogy ezen az...
1: Hát
3: mi...
1: ugye két fölfele járata van, az egyik, ha mész a Láncid, sőt három ott alulról, a Láncid felől, vagy a Bécsi kapu felől, a Moszkva tér felől mész ottan, aztán fölfelé.
2: Így van.
1: Aztán így ingyen adod el a vizet te ott az étterembe?
2: Én ingyen adom a vizet mindenkinek.
1: Igen?
2: Aki szomjas.
3: Milyen rendes.
1: De úgy, hogy pult alól azért a spáros vizet adod el neki. Teljesen így, kér egy pohár vizet, és azt mondod, hogy te pincér vagy, és odaadod neki ingyen. Nem szól meg ezért az étterem?
2: Hát, nálunk is van szűrt víz. Általában azzal megyünk, de aki csapvizet kér, annak adunk csapvizet. Na, mi ebben nem állunk bele.
1: Szarul is megy a hely.
3: Elég szomorú hangod.
1: Nem is megy jól a hely.
2: Hát, fullon vagyunk.
1: Fullon vagytok? Na, jól van. Jól van. Oké, na figyelj ide, akkor mehet, jó, nem? Megy, de. Igen, ja, jó. Úristen. Egyszer lenne valami váratlan, de hát ezeket rommá játsszuk ezeket a dalokat tényleg, tehát a könyöködő jöhet már ki ez a dal. Na, ki volt ő?
2: Ki volt ez?
1: Mondjad már, mamma.
3: Vendég, így jelisztod a vizet, ki volt ez?
1: Igen, te kinek szóltál oda?
2: A kollégám segít a játékban.
1: Nem annyira. Segít. Ahogy hallom, egyelőre ő sem legyen. Démon? Úgy hívják a kollégádat, a Démon. Hát azért rendben van, lehet a Démon. Te nem ő a legélesebb kés. A Viló. Az egy jó film volt a Viló, igen, láttam, emlékszem. Mi van?
3: Na?
1: Miről beszélsz? A Viló?
3: Viló.
1: Vino meg a Démon? Gyűn a Démon, ott van a Ganéva.
5: A rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek szenvedjenek. Persze, jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van.
1: Na, mondjál már valamit, Balázs.
2: A Miló a Démon. A
3: Miló a Démon?
1: Te ördögöt üzzel, te
3: ki az a Miló?
1: Te miben vagy, te ördögöt
3: üzzel? A Miló Viki?
1: A Miló Viki, meg a Démon, a Ganéból a Démon. Hát jó, ezt a kollégád mondta?
2: A Démon. Nem az, ez nem az a szám.
1: A Démon? Ott a Démon mögötted a falon, a Démon. Nem, ez nem az a szám, ez nem a Démon.
2: Még egyszer meghallgathatjuk?
1: Nem.
2: Ne!
3: Sose szoktuk kétszer leadni.
1: Nem, másik hallgatót kell akkor hívni, kézed, ez a szabály, mert gyűn a Démon. Ez a másik laptopom van, azt mondd meg neki, hogy a másikat nézze. Dick a Démon ott van. Na, megyünk, jó van, Balázs, vigyázz magadra,
3: vigyázz
1: köszi.
3: Vigyázz magadra, Démon.
1: Itt vagy?
3: Nem, hát ez nem gondolt, hogy beszél velünk.
1: El se köszönt.
3: Azután,
1: hogy... El se köszönt. Így raktad át a telefon. És én vagyok a tűrő.
3: Igen, és letette, és még azt is mondta, hogy rohadt köcsög.
1: Hát ez nagyon szeretett. Szabad Balázs, arra úgy nem nyerti. Már se várta rám marta a telefon. Hát imádom. Hát mekkora. És rám mondják, hogy én vagyok a izérted. Hát...
3: Joggal mondjuk azt is, de látod.
1: Hogy letette a telefon? Jött a Démon a Ganéból. Hát de. Na?
6: Hát én beadom a második.
1: Add el, halló.
2: Halló.
1: Hogy hívják? Már hogy hívják? Nem ma... Micsoda?
2: Rohan?
1: Te vagy Rohan. Te is láttad a Démont, ott volt, ott jött a falon a Démon az előbb.
2: Láttam, igen.
1: Igen? Honnan hívtál minket, Rohan?
2: Ceglédről.
3: Mindent értek.
1: Ceglédről. Mutassuk a dalt, Rohan?
2: Mutathatjátok.
1: Figyelj, így szól. Ez még egy... Na...
2: Nem Lady Gaga.
1: Köszönjük, jó tipp volt.
2: Nem tudom.
1: Oké, köszi a játékot.
2: Köszönjük.
3: Leadtuk a dalt. Hogy jelentkezel úgy, hogy nem tudod?
1: Add, Anna. Nem baj, ha nem tudja.
3: Hagyjad.
1: Haló?
3: Ezt most már eljátszunk.
1: Itt a Démon a Ganéba, a Démon gyűn. Haló?
2: Haló?
1: Igen, szia. Haló?
2: Sziasztok. Ed Sheeran. Az izom.
3: Így hívnak?
2: Nem, a zene címe.
1: Igen. Anyukájának mondta ezt gyerekkorában. Egysíren eltűz az a soska főzeléket. Szép volt, így van.
3: Azizám.
1: Te
2: az, ez... az?
1: Az.
2: De jó. Nyertem?
1: Persze, hát hogyne. Hát igen.
3: Ki üvöltözik a háttérben?
1: Ki van ott?
2: A feleségem ül itt mellettem.
1: És mit ütött, a kormányt vagy a fejedet?
2: Nem,
1: vagy...
2: az én voltam.
1: Ja, te ütötted a kormányt? Nagyon
2: igen.
1: Jó. Nagyon jó.
3: Hogy röhög a csaj?
1: Hogy hívják a feleségedet?
2: Melinda,
1: add már egy kicsit.
2: Adom.
7: Ó, sziasztok!
1: Nyert az urad, látod milyen ügyes?
7: Ez az!
1: Hát látod milyen jó?
7: Olyan ügyes. most vettünk új házat, úgyhogy annyira jól fog jönni ez a fűnyíró.
1: Pont ezt akartam, hogy igaz, hogy káposztás mélyre laktok a panelba, de van egy fűnyírótok.
7: Nem, most öltöztünk 2 hónapja, úgyhogy...
1: Tényleg?
7: Nagyon jól fog jönni.
3: Jó, mivel tudod meghálálni neki ezt ma este, hogy ilyen ügyes volt?
7: Na, majd valamit kitalálok.
1: Egy jó kis fűnyíró. Kertetek is van?
7: Van, igen, van. Jó nagy, úgyhogy lehet majd nyírni.
1: Akkor megvan a fűnyíró, jó? Megmutatjuk, hogy mit nyertetek pontosan, figyeljem!
8: Gratulálunk! A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra és egy Stihl akkumulátoros fűnyíró.
1: Hoppácska!
7: Ó, köszönjük szépen! Super!
1: Na jó, és a Demon, ti is láttátok a Demon-t ott jönni?
7: Láttuk, itt kiugrott a bokorból.
1: Itt a Demon, így van. Jó van, köszi, akkor küldjük, sziasztok.
7: Köszönjük, sziasztok.
1: Ciao, itt a Demon, ott a Demon. Milyen Demon, miről beszél?
3: Tudom.
1: Ő bele mi volt ott az elején? De szerettem, mi volt a legjobb, az majd rákvágta a telefon. És mi vagyunk a bunkók.
3: Én magukkal nem beszélek. Mondta,
1: hogy magával meg nem beszélek. De tényleg, tehát hogy így, de ő ezt csinálta.
9: Magával meg nem beszélek.
10: Magával. Rendőre, mentőre, tűzoltóra.
9: Nem beszélek velük, jó? Ott a posta. Haragszok magukra. Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve. És nem beszélek magukkal.
3: Na, ez igen, ez volt.
1: Ez történt, valójában ez történt. Megsértőd, az úgy rákvágtad, de majd nem mondod, hogy sziasztok. Jó, hát jött, ennyi, hát ez ilyen. Na vége akkor ennek a játéknak is?
3: Így van, és jövő héten indul az új.
1: Színvonalasabbnál színvonalasabb játékokat
3: hozunk. Nagyon jó lesz. Látod, még ezt se tudják. Hát most, na, igen. Háromból egy tudta.
1: És egyébként egész héten menő Stihl nyeremények. Olyanokat adunk közé, tehát a játék maga tényleg borzasztóan primőr, de hogy közben meg olyan nyereményeket dobálunk, Stihl fűnyíró, láncfűrész tegnap, szegélyvágó, lomb, hogy mik voltak a héten? Hát csak azt megnézzük, nagyon kis pöpec kis ajándékok.
3: Jövő héten pedig már hangolódunk a futballra.
1: Futball, mert hogy világbajnokság.
3: Úgy is van, úgyhogy nagy képernyős színes televíziókat fogunk osztogatni.
1: Igen, nem csak az örök, hogy azt írta valaki, hogy megkérdezted, hogy mivel fogod boldogát tenni a párodat.
3: Írtak rá? Igen, én is kicsit azt vártam, hogy a csaj begyög valamit.
1: Imádtam, hogy bemondja, hogy hatalmas annál. Mekkora lett volna, te jó Isten, sírtam volna. Na jó, fölöltöztetek minket focis mezbe?
3: Milyen jó nézünk ki.
1: De durva, ez a Hisense játék lesz jövő héten, wow. Megfarigcsáltak minket azért rendesen ezen a képen, de nagyon jó. Juli, Eszter csajos rózsaszínben, mi pedig ilyen türkizkékben, és figyelj, az van, hogy megint szép vagyok.
3: Miért?
1: Nem tudom.
3: Miért hogy... van az, hogy vagyunk 4-en ezen a képen? Engem hagyjunk.
1: Miért nem tudnak egyszer elrontani? Miért mindig az a szerepem, hogy szép legyen?
3: 2 tök jó csajunk van, nézd meg, mind a 2 gyönyörűek, érted? Jó a mez. Mi jut eszébe, hogy ő maga milyen
1: miért
3: szép?
1: Kell? Miért kell minden? Miért nem lehetek egyszer rossz képű? De ezt komolyan mondom, nem értem. Laci, mondd meg nekem.
3: Azt mondja, hogy dugó vagy?
1: Össze vagyunk egy kicsit nyomba.
3: Hát, hogy elférjünk egymás mellett.
1: Hihetetlen, komolyan.
3: Egyszerűen... Utoljára azt hiszem 13 évesen volt, ami ilyen súlyban, mint a képen, de ez de érdekes.
1: Kapusok és mezőnyjátékosok lettünk. Na, majd úgyis mondjuk a részleteket, jól van. Jövő mindjárt, jó? 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory és a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
8: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon 10-ként, mondja a szlogent.
11: Rádió 1-et, igazi vagy a szlogent!
8: És is nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9 790 000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
12: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
13: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
14: Volkswagen.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
16: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
17: Indul a mindmegett étterem napok! Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz 3 fogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
18: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
19: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is megrendezik a Kaposvári Katonazenekari Fesztivált, turisztikai szezonindító vállalkozói fórumot tartanak Siófokon. Ma nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. A Vármegye székhely főterén rendezik meg a Kaposvári Katonazenekari Fesztivált. Az eseményt június 4-én és 5-én tartják. A nyitóesten a Kaposvár helyőrségi zenekar ad koncertet a Kossuth téren. A műsor különlegessége, hogy a klasszikus katonazenei hangzás mellett jazz, pop és rock feldolgozások is felcsendülnek, többek között Karosi Júlia jazz énekes és Gregorovics Tamás közreműködésével. Másnap délelőtt családi programokkal folytatódik a fesztivál Pöttöm Parti a Katonazenekarral címmel. Délután látványos zenés felvonulás várja az érdeklődőket a sétáló utcában. Az est csúcspontjaként összevont katonazenekari koncert és szakmai bemutatók szórakoztatják a közönséget, írja kaposvármos.hu. Siófokon rendezik a hagyományos turisztikai szezonindító vállalkozói fórumot a Kisosz szervezésében. A keddi programot a Piroska csárda és panzió külön termében tartják, ahol a kereskedők és vállalkozók a szezon aktuális jogi, adózási és ellenőrzési kérdéseiről kapnak tájékoztatást. A fórumon a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a Somogyvár megyei kormányhivatal szakemberei is előadásokat tartanak, többek között a jövedéki szabályokról, a helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól, a fogyasztóvédelemről és a munkavédelemről, írja online. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegséget okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnap, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot. A leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon nem várható. Több helyen lesz élénk az északnyugati szél. Napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. 25-31 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak. Délután 25-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lucifer-ivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt a Demon.
2: Itt a Ganyin túl.
1: Ganyin túl, de az mi volt, az a szellem, vagy mi volt itt írva, ez nem a Demon volt, igen, az a szellem volt, a Ganyin. Ganyin túl. Itt vagyunk, és ja, hát a nap legjobb pillanatait beszéljük át. Ugye korán reggel hoztam egy jelenséget, amiről én szerintem az ilyen témát mindenki más gondol. Egyre másra tűnnek fel az embertársaikat boldoggá tenni akaró önkéntesek. Én most kettőt láttam, egy bohócot a Kacsa-Pongrácz felüljárónál, és a harmadik életben a Flórián tér környékén egy csávot, aki kínál egy táblával.
2: Nagy kedvenced lett.
1: Mindenkinek nagy kedvenced lett, és szerettem volna veletek megosztani, ti mit gondoltok az ilyen önkéntesekről, aki kiállnak egy táblával, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy vagy. Hát még kasba nyúltunk. Szóval mindenki máshogy gondolkodik az ilyen típusú...
2: Mi vagyunk, akik a jó oldalon állnak, és ti az utolsó darab atomjaitok is már elrohadt.
1: Nem tudjuk Annával kezelni ezt a fajta kispolgári jótékonykodást. Tehát nem tudunk ezzel mit kezdeni, ezt ma megvitattuk. És felhívtunk egy valódi foci szakértőt, Kele Jánost, és megkérdeztük a pénteki vagy szombaton megrendezésre kerülő BR-ről. Nagyon izgi dolgokról beszélgettünk vele.
0: Balázsék legjobb pillanatai. Rádió Egyen.
1: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
2: de
1: hogy...
2: Imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek. Tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre. Tudod, hogy a feleséged már mit tudom én. És meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke... A büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
2: Igen.
1: Hát apám se volt. Te ne legyél.
2: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem. Ez egy szívből jövő
1: fantasztikus. Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
2: Jobbá teszi a világot.
1: Beengedést engedek, bepillantást engedek, én behalok ezektől.
2: De miért? Mi a bajod vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motor.
2: És megmered.
1: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsíre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok
2: de
1: rá.
2: Miért ne írná?
1: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
2: jó,
1: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Borzasztó, smúzoló, ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
2: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudom. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
1: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltem.
2: Igen.
1: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, attól... mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást, neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke
2: vagyok
1: rád.
2: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
1: nem vagyok boldog emiatt.
2: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
1: Nem tudok velük
2: hogy
1: mit kezdeni.
2: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik.
1: Önző hatásvadászatnak tartom.
2: Nem, ezek ez egy az emberek... jótékony dolog, odaadja egy gyereknek.
1: Nem. Az itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Adjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztelt, hogy megdicsérje.
2: Igen.
1: Ő akar tőlem elvenni, nem adni akar. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá, Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
3: Igen.
1: Igen?
3: Én szeretem.
1: Mit? Hogy büszke vagy.
3: Jó érzést ad nekem.
1: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
3: Ne, igen.
1: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
3: Tök mindegy.
1: Ő se tudja, hogy te
3: tök mindegy.
2: Mi az, de nem kell, hogy tudja.
3: De miért kell tudnom, hogy ki az?
1: Hát ezt nem hiszem el.
3: Nem, magát egy jó érzést ad.
1: Igazából ő elvesz.
3: Nem.
1: Minden autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
2: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy,
3: ott
1: ölti el. Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
4: Az ilyen szarkavaróktól rohad a világ. Ennyit gondolok róla.
1: Már nem rámondott konkrétan, ez egy szám.
2: Mi a bajotok a bohóccal, aki
4: anyám nem volt rám büszke.
1: A bohócadómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
2: Jó, legalább benned van egy bohóc gyűlölet.
1: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
4: szeretnék mellette ülni, Balázs apa az autóba.
1: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
2: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, hogy majd mennyire nyomorult.
1: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott állt. Egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni.
2: Minden reggel megcsinálnak.
1: Zsűrbi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek. Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret. Hát
2: de, ő mindenkit szeret.
1: Ti hülyék vagytok?
2: Nem.
4: Nagyon sok ráérő ideje
2: van.
4: Tegyük hasznosra. Tegyük hasznosra. Igen,
2: személyszedés. Ő lehet, hogy azt is megcsinálja, hogy fölveszi a szemetet közben.
1: Ugyanaz, mint az ingyenölelés. Messze bűzlik. Mi alapján dől el? Azt tudom, hogy van valamilyen UEFA testület, akik megnéznek egy csomó mindent, nyilván a stadionon kívül, hogy infrastruktúrálisan mire vagyunk képesek, de hogy mégis milyen kritériumoknak kell megfelelni?
5: Ugye az UEFA-nak van egy úgynevezett végrehajtó bizottsága, ez gyakorlatilag az UEFA-nak a kormányát jelenti, ülnek benne 16-an nagyjából, meg néhány állandó tag, és akkor náluk lehet pályázni arra, hogy valaki bajnokok ligája döntőt rendezzen, de elég komoly bemeneti kritériumok vannak, tehát legalább úgynevezett negyedik vagy négyes kategóriájú stadionnak kell lenni, ezek ugye a legmodernebb, legjobban felszerelt infrastruktúrával rendelkező stadionok Európában. Ez ugye jelenti, hogy mekkora pálya mérete, hogy milyen a világítás, hogy milyen a biztonsági kamerarendszer, hogy hány bejárat van, milyen a médiának kialakított helyeknek a száma, a felszereltsége, a nagysága, a parkolóhelyek, VIP helyeknek a nagysága, meg a minősége, öltözők egyébként és hasonlók, ez az első, és ugye ezekben a bajnokok ligája döntőnél azért szeretik, hogyha legalább 70 ezer fő befogadására alkalmas a stadion, nagyon kevés olyan alkalom van, amikor 51 néhány ezer stadionban tartottak BL döntőt, ugye a Puskás olyan 67 ezres, és ugye ezek megvannak, akkor utána pedig azok alapján döntenek a pályázóvárosok közül, állítólag, vagy a hivatalos álláspont szerint, hogy milyen a régiós infrastruktúra, tehát a reptérkapacitás, a rendelkezésre álló szálláshelyek.
1: Mondjuk ha azt hiszik, hogy milyen a reptérkapacitás, akkor a gyorsforgalmit azért elkerültettük velük. Gondolom úgy hoztuk be őket, hogy nullás M3-as hősök tere András út. Nézzétek, milyen gyönyörű kis.
2: És lezárva végig.
1: Tehát végig jöttek a gyorsforgalmi, mi nem rendeznénk BL döntőt.
5: Én is csak erre tudok gondolni, hogy ez hogy sikerült. Ugye itt Olaszország, vagy hát a milánói San Siro volt a másik pályázó, hivatalosan ezt lehet tudni. Azért az meg nincs annyira jó állapotban az a stadion a Puskás Arénához képest, szóval valamiben mi voltunk erősebbek, valamiben valószínűleg ők voltak erősebbek, de elvileg ezeket is nézik, tehát hogy a kapacitásokat is.
1: Hogy milyen kapacitás van. Aha. Elvileg akkor az UEFA azt kommunikálja, nyilván tudjuk, hogy nem igaz, de hogy ők azt mondják, hogy akkor ez egy teljesen ingyenesen odaítélő dolog, ha ti megfeleltek, akkor nektek ez semmibe nem kerül, mi úgy, ahogy van nektek nagy szeretettel egy fehér tárcán, a kritériumok teljesítése alapján odaadjuk a BL döntőt.
5: Elvileg így van, nyilván a lobbizásnak azért van költsége, és itt most még egészen hivatalos dolgokra gondolok, tehát hogy még különféle tanácsadó cégeket fölkérnek ilyenkor a pályázó városok, hogy készítsék el az anyagot, ugye be kell adni komoly dokumentációt, azért ebben ennek nyilván van költsége, tehát erre költeni kell már magára arra is, hogy a pályázati folyamatban részt vegyen valaki.
1: Feltérképeznie, hogy milyen Maseratit és Ferrarit, milyen színűt szeret az UEFA elnöke.
5: Ebbe azért komoly melót kell tenni, persze. Erre jön rá minden más, hogy akkor kit hívunk, meg hova vacsorázunk, meg hogyan vagyunk jobban velük. Nyilván ez is van, ami különleges szerintem ebben, hogy ez nem olyan, mint az olimpia, hogy az olimpia rendezésben azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beszáll pénzzel. Az UEFA itt azt mondja, hogy ő ezt a rendezésre, a közvetlen rendezési költségekre, ő nem ad semmit. Ő
2: mindent mi állunk?
5: Hát így van, a különböző szervezetek, tehát nyilván itt van, ami ehhez a bizonyos nemzeti rendezvény ügynökséghez tartozik, egyébként vannak közvetlen a városnak felmerülő költségek, tehát arról kevesebbet beszélünk ilyenkor, ugye több metrónak kell járnia, tovább kell járni a metrónak, túlóra pénzt kell fizetni a rendőröknek, ugye, akik megnövelt létszámban lesznek majd jelen nyilván az utcákon, nem csak a stadion környékén, hanem a két szurkolói zóna környékén és a két csapatnak a szurkolói zónája környékén. Szóval csomó ilyen addicionális költség van, amiben az UEFA nem száll be.
1: Na, de közben van egy csomó hozott, hogy azt mondom, hogy az 20-30 milliárdos extra bevétel, a turisztika, a szobafoglalások, a fogyasztások, a kiskereskedelem, tehát azért ez egy irdatlan bevétel is ugyanakkor.
5: Abszolút, tehát ezt kell kimatekozni, és nyilván ezzel bízzák meg ezeket a tanácsoló cégeket. Most a GKI-nak éppen majd jött ki egy becslése, ami azt mondja, hogy ebben a 10 napos esemény ablakban, amit ők meghatároztak a BL döntőre, ilyen nagyjából 32-50 milliárd forint lehet az a gazdasági hatás teljességében, ami pluszban jelentkezik Budapesten. Kiskereskedelmi bevétel, idegenforgalmi adó bevétel, plusz áfa bevétel, és itt is.
2: Csak egy, mindenféle indoklás nélkül. Ki nyer?
5: Paris Saint-Germain.
2: Ne!
1: 50 ezeren van rajta, hogy nyer a PSG. Ez az. Jól mondod, János. Te vagy a mi emberünk.
2: Jó, hétfőn hívlak, ha mégse.
1: Nagyon köszönöm.
5: Várom.
0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na, gyerekek, elköszönünk. Akkor recept naphallgatója, és így kettecskén el vagyunk. Üliskának jobbulást.
2: Jó volt ez. Jó volt, a lányok nagyon. Pihentek legalább a jövő héten, akkor jobban tudnak belevágni. Hétfő?
1: Hétfőn,
2: vagy most szint?
1: Hétfőn nem vagyok. Na, hétfőn egy napot nem vagyok.
2: Hangosabban mondjad, mert bennünket csesztetnek, hogy Una Balázs.
1: Én vagyok, dolgozom egy napot.
2: Helyes.
1: Fura, fura.
5: Balázsék!
1: Az! Hello! Hello!
5: Hello! Sziasztok!
1: Ugye itt a Bestobban benne volt, hogy vannak emberek, akik kiállnak táblával, szeretjük, nem, mindenkinek van véleménye, nyilván kicsit direkt sarkosak voltunk, de ugyanaztán felvetettük, ez már nem volt a Bestobban, hogy mit írná ki a táblára, Feri felvetette, ha negatív táblát csinálnál, és ami igazán pronyót kellene kiírni az egy mondatban, tehát vicces, amit írtál, dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ugye megcsináltuk a pozitív tábla ellenkezőt és a negatív táblát. Ez nagyon vicces volt, persze, mert csóró vagy.
5: Igen, és ezt vezetés közben írtam, mert mentem dolgozni.
1: Mert te is mentél dolgozni. Jó, van, hol hallgatsz minket?
5: Én szegedi vagyok.
1: Szegedi vagy.
5: Szeged, igen.
1: Jól van. Mit mondasz a hétvégi meccsre?
5: Milyen meccsre?
2: Na, jó. De jó vagy!
1: De jó vagy!
2: Egy ország forrong ezen, érted?
5: A motorozok, én nem nézek focit.
2: Nagyon helyes.
1: Jól van. Ciao, küldjük az egy csomagot, köszi.
5: Köszi, sziasztok, ciao, ciao.
1: Hello.
2: Na, akkor a PSG Arzenált tartjuk 50-50 ezerrel, és mindenki leírja a saját tipjét. Az még 10 ezer fejenként csak szólok, jó?
1: Jó, benne tartom, ha valaki eltalálja.
2: Nektek, ha egy, aki eltalált, az összes többi ad neki egy tízest, jó?
1: És mi 50 játékpénzt, Arzenálin PSG.
2: Így van, az gólszántól független.
1: Nem ott lenni a BL döntőn még hétfőn, lecumizni egy 50-essel, gyönyörű lesz. Szép lesz, az kerek indul a hét. Na jó van.
2: Szevasztok.
1: Puszi mindenkinek, jövünk hétfőn, sziasztok, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
8: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
8: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
1: Ne, boomerek.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
13: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
14: Ez itt Texas, drágám.
13: Új föld.
15: Jó lesz itt élni, nem igaz?
14: Majd teszünk róla.
13: Új ellenfelek.
15: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
13: Új szabályok.
16: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
14: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
15: A béke még odébb van.
13: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
17: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
18: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
19: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
20: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
21: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
22: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
20: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
23: Ha több fronton kell helytállnod,
24: le kell adni a prezentációt.
23: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
25: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
27: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Ixéd Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6-os szám alatt.
28: Kia. Movement that inspires.
29: A gyermeknapi hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és a Dino Park. Veszprémi Állatkert. Élőben az igazi. Minden nap nyitva.
30: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
31: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
32: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: meghalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

control it.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a rádió egy, csak igazi mai slágermeccs. Nyár, jó idő, BL döntő, hát jó kis hétvégénk lesz. Ma egyébként 25-27 fok körül alakul a csúcs, holnap-holnap után pedig megközelíthetjük a 30-at.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1-en. Csak igazi mai slágermeccs. A jó dolgokra várni kell. Ez egyébként az ausztrál DJ csapat a Shouse mottója, akik annyira megváratták a rajongóikat, hogy 10 évvel az első daluk megjelenése után hozták csak ki az első albumukat 2025-ben. Ez a két srác nem ismeri a sietséget.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nézem, hogy ki mit ír. SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111. Erzsi dobta. Szia, Atis, vidám napot kívánok minden hallgatónak. Péntek van, május vége. Nálam ilyenkor már egy sima munkanapnak is nyaralás feelingje van. Abszolút értelek, drága Erzsi. Úgyhogy ennek fényében válogatok majd egyébként a zenék között a következő órára is. És Cyril Camera remixével kezdek majd. I don't need a camera to capture
1: this moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK. Scandinavian
11: Sleeping and Living. A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
12: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
13: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Pontosan elhitették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderüljön, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel 1 millió font lett végül. Taylor Swift, Opalite, Rádió 1-es újdonság.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az előbb ugye meséltem, hogy Londonban titkolozni kellett a Taylor Swift videoklip forgatásakor, Andi írt a Szolnokról, Ati is. Előttem titkolni sem kellene Taylor Swiftet. Annó elsétált mellettem Fluor Tomi a Balaton Soundon, és csak otthon esett le, hogy ki volt az. Ráadásul meg is álltam mellette vagy 2 percig, olyan vagyok, mint egy NPC. Na de Martin Garrixet felismernéd-e, drága Andi? Ez a kérdés. A mi Gévai Julink, Balázsék Júlia, Martin Garrix kamionja mellett.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
9: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
13: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
16: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú urzinol tabletta.
15: Használd az urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: A mikrofonnál Ficsóri Erika. ismét megrendezik a Szent Jakabi nyári estik programsorozatot Kaposváron. A rendezvényt a Szivárvány Kultúrpalotában és a Szent Jakabi Bencés apátságban tartják. A program egy vígjáték ősbemutatójával indul július 2-án. Siófokon rendezik a hagyományos turisztikai szezonindító vállalkozói fórumot. A keddi eseményt a Kisosz szervezi. A Piroska csárda és panzió külön termében tartják, ahol a kereskedők és vállalkozók a szezon aktuális jogi, adózási és ellenőrzési kérdéseiről kapnak tájékoztatást. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkap sportközpontban zenészek és néptáncosok várják az általános iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek. A rendezvény ingyenes. Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, 22-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
0: Rádió
4: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, a stúdióban Márkó, Ródi Petra, ez meg a Daily Mix. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. A folytatásban Sam Feld érkezik, úgyhogy egy kicsit ilyen after érzés lehet, mármint azoknak, akik ott voltak a Budapest Parkban a hétvégén, illetve azok, akik élőben követték. Meg hát mindenkinek, Sam Feld mindig minden esetben jó. Most Rosalinnak közösen jön, Eda a szempőjeit pedig a Coldplay-től kölcsönözték a Clux című dalból.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ez meg a Daily Mix, Hello Kaposvár. Na nézzük, hogy milyen idő várható ma a folytatásban. Kellemes, napos, nyárias, mondja a meteorológia. A csúcsérték egyébként 23-25 fok körül várható, estére pedig 19 és 22 fok környéki hőmérsékletet jósolnak. Csapadékmentes lesz a folytatás az este és az éjszaka is. Kato, John és a Turn of the Lights érkezik.

0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
3: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, Kaposvár, ez a Daily Mix, útinfók jönnek. Jó sűrű a Berzsenyi, a jelentések alapján a Budai Nagy Antal is nagyobb forgalmat bonyolít le. A Fő utcai és a Kanizsai, a 48-as ifjúság útja, a főbb csomópontok a Mezőúti és a Füredi is egész telítek. Óvatosan, jó és fókuszált, a jó utat és balesetmentes haladást kívánok mindenkinek. Gail, övi meg a folytatás! Itt van a Daily Mixben az ABC

0: Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix, Hello Kaposvár, május 29-én meg éljenek a Magdolnák, ők a névnaposok. Nevük héber eredetű, jelentése Magdalai Torony Bástya. Éljenek a névnaposok, és sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Ez a folytatás bizony nekik szól. Kevin Harris jön, és ő is énekel. Itt a My Way.
1: Why wait to say, at least I did it my way.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, itt Kurrudi Petra, és véget ért a Daily Mix, de mi még a kövi órát együtt töltjük, ezt a dalt hozom.

0: 60 percet itt a Rádió 1-en, mindjárt teljes egészében szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
5: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi, ma is láger megy. 99.9

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Hello Kaposvár, itt Kóródi Petra, és ezt az órát is együtt töltjük. Nézzük már is a hétvége időjárását. Nos, nem lesz annyira jó, mint az elmúlt hétvégéjé, de azért szabadtéri programokat lehet tervezni. A szombat és a vasárnap is naposan alakul 27-28 fokos csúccsal, és csapadékmentes napos száraz idővel. David Guetta és a One Republic-os Ryan Tedder jönnek. Itt van már is az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, útinformációk jönnek. Jó sűrű a forgalom, ráadásul volt egy baleset is, méghozzá felüljáró után a 67-esen, ami miatt a város irányába torlódott a forgalom. Úgy néz ki, hogy most már jól járható minden arra felé, viszont egész sok az autós és a közlekedő, vigyázunk egymásra. Loival megyünk tovább, itt van már is a Gedlaki a folytatásban. Jó rádiózást!

Ez a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép péntek délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron. A stúdióban Kóródi Petra, és kikapcsolódási lehetőségekkel készültem, ezeket mondom már is a folytatásban. Holnap gyermeknap lesz a kaposvári nagypiacon. Reggel 8 és 12 óra között várják május 30-án az érdeklődőket. Már is mondom, hogy mi áll a programfüzetben. Pandás élményekkel, játékokkal, bemutatókkal és meglepetésekkel várják a legkisebbeket. Például lesz pandás arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozás, pandatotó és színező, óriás panda fotózkodás, ugrálóvár, lupi hajtogatás, VR élmény, rendőrségi honvédségi és katasztrófa védelmi bemutató, illetve vatta cukor kifulladásig. Na hát jó szórakozást! A kaposvári nagypiacon tehát gyermeknap május 30-án holnap 8 és 12 óra között. Szombaton várja a tüskevári családi nap is az érdeklődőket a Jutai úti tagovoda szervezésében. Május 30-án 9 és 12 óra között rendezik ezt meg. A helyszínen is lesz arcfestés, csillámtetkó, lupi hajtogatás, fogyi és kürtös kalács, táncház és közös óriás mandala készítés. Várják az érdeklődőket ide is a tüskevári családi napra. Aztán gyermeknap lesz a K-központban, ez is szombaton, 10 órától várják a kicsiket és a nagyokat 16 óráig. Itt is lehet hepajkodni és ugrálni, például az óriás trambolinon, de lesz kifestős kézműves foglalkozás, állatsimogató, kaptárszínház, mese délután és arcfestés is, meg tombola sorsolás. Nos hát jó szórakozást kívánok a K központ szombati gyermeknapjához is minden kicsinek és minden örökre kicsinek is. A folytatáshoz meg jó hangos zenehallgatást kívánok, így a péntek délutánban érkezik ugyanis a Sáuzzal és egy komplett kórussal már is a Nagy Rádió 1-es kedvenc telefon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, itt Kaposváron. Szép péntek délután, jó munkát, kitartás, suhanó munkaidőt kívánok. Jófajta dal jön a folytatásban is, ezt megígérem. Egy igazi dübörgő klubkedvenc. Az indiai-amerikai származású DJ és producer jön Kashmir, akinek a repertoárjából egyáltalán nem hiányzik a house, illetve a jó kis táncolható ütős dallamok. Ez a dal is ilyen, Wild Ride, vad utazás, ez a címe, egy kiszámíthatatlan szerelmi kapcsolat.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy, jöttem elbúcsúzni. További szép péntek délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron és a környékén, kitartást a munkaidőben, és hát előre is jó hétvégét. Györke Hat is jön, úgy tudom, meg hát jönnek ugyan az igazi mai slágerek is a folytatásban. A közvetlen folytatás pedig Rihanna és Britney Spears-é, ez az eszendem, én ezzel búcsúzom. Korodi Petrát hallották az elmúlt órákban, holnap jövök, ezt megígérem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Együtt dolgozunk még egy picit, aztán belevetjük magunkat a hétvégébe. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Jaj, de jó kis napok jönnek, nyár, szuper jó idő, foci meccs, igazi mai slágerek, hát mi kell még? Persze lesznek felhősebb területek az országban, azt olvastam, holnap inkább keleten, észak-keleten, vasárnap meg a Dunántúron, de nem mondható, hogy rossz idő lenne szombaton vasárnap. 30 fok környékén lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Na most felpörgünk, itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Az a DJ segít nekünk ebben, Martin Garrix, aki szombat este a World Is My Radio Show-ban, a Guest Mix-ben zenél majd a Rádió Egyes DJ-k után. Hölgyeim és uraim, most is, mert hogy ez a dal az övé, Butterflies, és szombat este is, Martin Garrix.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan jön Accent, akinek nagyon köszönjük, hogy Európa klubjai után nekünk is előadta ezt a dalt személyesen élőben, ráadásul Tóth Abigail segítségével a születésnapunkon. Mindjárt jön ez a dal!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedésében. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
12: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
9: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágerme.

Folytatom, Opel Light. Az Opál a legendákban sokszor balszerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Megfogadjuk, drága Taylor Swift!

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a következő zenei órában is. Drágám, kedvesem, ez lesz az első óra slágerének a jelentése, amiben a perzsa kultúra és a popzene egy igazán különleges dallá formálódott. Hát persze, hogy ez az Azizam, én Györke Attila vagyok, aki ezután is feldobja mindenki napját.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztári

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítmény, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: JACOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy péntek délután is! Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nem tudom, kinek mi a terve a hétvégére. Foci meccs nézés bizonyára sokaknál esélyes. Túrázás vagy pecázás, bármit is csináljon az ember, a Rádió 1 legyen a társa. Ponyhorgászat, ez is egy jó tipp lehet, bár mondjuk BB Rexes valószínűleg kihagyja majd, nem nagyon szereti a halételeket. Inkább az albán, az olasz ételeket részesíti előnyben, és imádja a csípős kajákat is. Mi pedig imádjuk, ahogy ő énekel. BB Rex a következik, és a Faithless New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nagyon remélem, hogy múlt hét vasárnap jó sok fotó, jó sok videó készült a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, amiket jó lesz majd visszanézni az év végén, az éves

0: itt a Rádió 1-en. De most emlékezzünk egy picit a vasárnapra. Itt jön az egyik sztárunk, Sam Feltz.
1: Hi, I'm Sam Feltz, and this is my song, Now on Radio 1.

0: Rádió 1, csak igaz mai slágermeccs. A következő zenei órában is még én leszek a házigazda, aztán érkezik majd Király Tamás a Live Mix-el és a délután DJ-ével Regán Lilivel. Az újabb órát Ray Daltonnal indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme, mit lát?
7: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
6: Ébredjen!
7: Doktor úr, ez mit jelent?
6: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
7: Honnan tudja?
6: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
8: Újítsd meg otthonodat a Jüst nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi Jüst áruházban, vagy online a jüst.hu-n. Jüst. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
11: Ez itt Texas, drágám.
10: Új föld.
12: Jó lesz itt élni, nem igaz?
11: Majd teszünk róla.
10: Új ellenfelek.
12: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
10: Új szabályok.
13: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
12: A béke még odébb van.
10: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
14: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
15: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: A gyermeknapi hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és a Dino Park. Veszprémi Állatkert. Élőben az igazi. Minden nap nyitva.
17: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Ixid Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6-os szám alatt.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
19: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
8: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: jazzjátszóknál Regán Lili, Medker Viktória, Jamina, Loci Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Színes, egésznapos gyereknapi programokkal várják a családokat a kaposvári Vasszari Parkban vasárnap. A rendezvény reggeltől kínál kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyereknap minden programja ingyenesen látogatható. A Vármegye Székhely fűterén rendezik meg a Kaposvári Katonazenekari Fesztivált. Az eseményt június 4-én és 5-én tartják. A nyitóesten a Kaposvár helyőrségi zenekar ad koncertet a Kossuth téren. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegséget okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, záporzivatar kialakulhat, 21-31 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, közlekedési infók közöttük, hát nem kell autóba ülni, kb. Mindenki tudja, tele van a főváros lezárásokkal a BL döntő miatt, főleg a Városliget Hősök tere Andrássy út környéke a mai nap folyamán, a Kóskároly sétány, a Hősök tere körbe, de az Állatkerti körút is, nagyon sok felé vannak megállási tilalmak. Aki ma holnap autózna a városban, ha tudja, kerülje el a 6., a 14. kerületeket, főleg az Andrássy út, a Dózsa Györgyöt, a Városliget, a Hősök tere, a Puskás aréna környékét. Ezekben a napokban tömegközlekedve sokkal egyszerűbb lesz, ez érdemes használni a Budapest Go-t a valós idejű teredésekhez, a járatinformációkhoz, autóban pedig kötelező elem az okos navigáció. Van belőlük bőven, lehet válogatni Google, Apple, Vaze, ahogy mindenki mondja. SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111 jöhetnek a közlekedési hírek. Autós barátaimat pedig én próbálom felettetni a jobbnál jobb zenékkel. Ez egy nagy Rádió 1-es klasszikus, a Memories.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, képen a gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adom magam vele.

0: Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is live mix, bő fél óra múlva. Király Tamás érkezik majd, Juhász Geri szabad napján, a délután DJ-je pedig Regál Lili lesz. Én pedig ilyen zenékkel térek vissza, mint a nyár slágere a Sugar Daddy, hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre a 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szuper sopkácsával. Csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
1: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
1: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
1: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
1: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
12: JACOO JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben jco.hu.
1: Reklámot hallottak.
13: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

Itt a Rádió 1, 16 óra 43 perc, közlekedési infók. BC üzente, hogy belassul az M3-as Vásárosramény felé vezetve Gyöngyösnél. Kincsem is ugyanezt tapasztalta az M7-esen, a főváros felé lassú Kápolnásnyéknél. Torlódik az M0-as, az M5-ös felé autózva Pécelnél, ezt névtelenül írta valaki. És hát a holnapi BL döntő miatt a hétvégén folyamatosan korlátozások lesznek a Puskás Aréna környékén, a Hősök tere környékén, Olofpám sétány, Állatkerti körút, Kóskároly sétány, a Dózsa-György út Városliget felőli oldala, az Andrássy út mindkét szervizútja le lesz zárva, a Bajza utca és a Dózsa-György út között. És akik holnap repülni szándékoznak, ismerünk ilyen embert, kollégát, szegények, hát szerintem ők a tömegközlekedést válasszák, a reptér felé holnap reggel 8 órától lezárják a Liszt-Ferenc repülőtérre vezető utat is, az Üllői út és a Sajó utca magassága között. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, jó utat a Rádió 1-jel!

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: De figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
16: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 grammos Previtál 24 pak macska eledel szupersopkártyával csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
17: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
19: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Ixid Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6-os szám alatt.
20: Kia. Movement that inspires.
21: A gyermeknapi hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és a Dino Park. Veszprémi Állatkert. Élőben az igazi. Minden nap nyitva.
22: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház. Kaposvár, Hársalja utca 5.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
23: Ő azt mondta, hogy alanyi jogon jár, hozzatok a vacsorához nekem egy pohár vizet. Ingyen, ne pénzért adjátok azt, ami mindenkinek jár.
24: Aha. És egyébként meg tényleg miért kéne adni?
23: Két gennyes dolog van az étteremben, elmondom nektek, ami igazán föl tud cseszni. 1000 forintos presszó kávé 50 forintba kerül nektek, nem érdekes. A másik, hogy kihoztuk egy üveg vizet lehűtve 1900 forintért, úgyhogy valami azt mondjátok, hogy agyon szűrt, gleccserből szedtitek, föltöltitek szűrt vizet. ezzel berakjátok a hűtőbe, és azt jelentek, hogy 2002.
24: Igen, a hűtőszekrény.
23: Hát akadjon a torkotokon.
24: Szerinted a hűtőszekrény az fogyaszt áramot? Szerinted az az ember, aki ezt megcsinálja, az ingyen csinálja?
23: Csak
24: meg?
23: Vizet adtok el, most már leüvegezve, ráírva, ráfrancolva, hogy
24: szűrt ásványvizet. Szűrt
23: ásványvizet, a legnagyobb kamu.
24: Szűrt vizet adunk.
23: Hűtősnek kamusok vagytok.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: A mikrofonnál Ficsóri Erika. Ismét megrendezik a Szent Jakabi nyári estik programsorozatot Kaposváron. A rendezvényt a Szivárvány Kultúrpalotában és a Szent Jakabi Bencés apátságban tartják. A program egy vígjáték ősbemutatójával indul július 2-án. Siófokon rendezik a hagyományos turisztikai szezonindító vállalkozói fórumot. A keddi eseményt a Kisosz szervezi. A Piroska csárda és panzió külön termében tartják, ahol a kereskedők és vállalkozók a szezon aktuális jogi, adózási és ellenőrzési kérdéseiről kapnak tájékoztatást. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a Nagy Sportág és Hangszerválasztón. A Merkap sportközpontban zenészek és néptáncosok várják az általános iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek. A rendezvény ingyenes. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, záporzivatar kialakulhat, 21-31 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
7: Gergő Szabin van, de csak a mai napon hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, mellettem viszont a csodaszép Regán Lili, óriási tap, szia!
8: Szia, üdvözlök minden kedves hallgatót!
7: És így indítjuk igazából a tavasz utolsó hétköznapi Live Mixét, jövő héten már jár, nagyon durva!
8: Á, de jó, én ennek annyira örülök!
7: És egy nagyon vagány nyári szezon előtt állunk, majd még erről is mesélünk, és arról is, hogy ebben a Live Mixben lesz egy extra meglepetésünk.
8: Pontosan, illetve egy nagy bejelentés
7: hát,
8: is.
7: Igen, talán így jobb.
8: És akkor a következő megszólalásban is ezt el fogjuk mondani nektek. Most pedig indítsuk is a mai adást. Elsőként érkezik a Good Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
0: At the turntables now. Regálili!

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Regán Lili

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerintem nagyon jó vibe-ot hozunk így a péntek délutánba. Élőben vagyunk természetesen a TikTokon, a Rádió 1.hu-n, a Rádió 1 YouTube csatornáján. Mindenhol lehet minket követni, meg persze Lili külön TikTokján. Nagyon szép számmal egyébként, és hát ahogy ígértük, van most egy nagy bejelentésünk, és hát fülig ér a szája műnek.
1: Igen, elképesztően boldog vagyok, ugyanis ez egy meghatározó nap számomra. Egy órával ezelőtt megjelent YouTube-on a legújabb saját dalom a Heal Me videóklippel együtt, és ebben a videóklipben egy olyan arcomat láthatjátok, amit korábban soha sehol sem mutattam meg, illetve ez a dal azért nagyon különleges számomra, mert teljesen más, mint az előző dalaim. Nem is terveztem ezt megosztani, ezt tulajdonképpen magamnak írtam, mint egy ilyen terápiás dalírás, és szerettem volna végül megosztani azért, mert biztos sokan átéltük már azt, hogy milyen érzés mélyen lenni, összetörni, amikor nem tudjuk, hogy hogyan tovább, és ezzel a dallal szeretnék segíteni és erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek. Ezek a sorok vannak benne a Heal Me-ben, és erről szól ez a dal.
0: És nagyon fontos elmondani azt is, hogy a szöveget is te írtad, a dalt is te írtad, de nem te énekled, ugye? Ezt sokan kérdezik, de nem, ezt nem te énekled.
1: Igen. Én írtam a dallamot, a dalszöveget, és tényleg szívem, lelkem benne van, úgyhogy megjelent YouTube-on, csekkoljátok a videóklipet, egyébként Spotify-on is fent van már.
0: És azt egyébként láttuk, hogy milyen jó fogadja a közönség, mert a születésnapi fesztiválon is játszottad, nagyon nagyot ment, de most már klippel együtt is. Hát akkor nézzük, menjünk tovább ezzel a dallal, mit szólsz?
1: Így van, akkor érkezik tehát a legújabb saját dalom, ez a Heal Me itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók mögött Regáli

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem különösebben lehetne azt mondani, hogy Lili lusta a dalkészítésben. Ez a dal, ami most pörgött is, hát alig fél éves, november vége, december eleje, december 2 talán.
1: Igen, még egészen friss, de furcsa érzés kimondani, hogy nem ez a legújabb saját dalom, ez már az előző.
0: Ugye? Repül az idő. Sziasztok, szia Lili, hűha, brutális a Hilmi klipje, rongyosra hallgatom, mióta megjelent 4-től 5-ig az ment. Gratulálok, öröm volt a kitelepülésen Szombathelyen talizni, nagyon jó volt látni, Anita küldte.
1: Nagyon szépen köszönöm, és külön örülök, hogy tetszik a videoklip, mert szerettem volna a dalnak a hangulatát átadni benne, és ahogy említettem, egy teljesen más arcom látható benne, ami korábban sehol sem volt látható.
0: Csekkoljátok! Sziasztok, Lili és Tamás, nagyon szeretnék gratulálni Lilinek a Hilmi című számhoz, nagyon jó lett, végre túl vagyunk a ballagáson, nagyon vártam, hogy jöjjön ez a dal és ez a live mix, ez Dominiktól jött, igen, ballagások is elindultak ma, azt hiszem az ovis ballagások vannak, talán. Szép napot, én Juhász Zsuzsa vagyok, ez fontos neked, ma van az unokaöcsém, Gyenes Csabika születésnapja, Lili a kedvence, szeretném, hátal is boldog születésnapot kívánnánk, szóval Lili, akkor Csabinak.
1: Nagyon boldog szülinapot kívánok Csabinak, remélem hallja és hallgat minket, és hát innen is küldök egy puszit így a kamerába.
0: Én meg egy tapsot. A következő igazi mai sláger pedig megint egy hatalmas kedvenc a mixben.
1: Így van, viszont egy teljesen új remixben hoztam el nektek, ezt a napokban, hetekben találtam, egy-kétszer már játszottam, de szerintem a legtöbben így még nem hallottátok, érkezik a Trumpeta itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Enzo Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az elmúlt egy órában a lemezjátszók mögött Regán Lili, aki szerintem megérdemli a tapsot ezért a mixért, meg hát a hír miért is, ami ugye már kint van klippel együtt, ezt már mondtuk többször, de fontos.
1: Igen, köszönöm szépen, csekkoljátok YouTube-on a Hear Me-t, a videoklippet, osszátok meg, és nagyon köszönöm, hogyha pörgetitek és szeretitek.
0: Sziasztok, a gyerekek nevében is köszönjük a mai segesdi fellépésed, nagyon nagy élményt okoztál nekik. Már ma volt fellépés, hát még alig van 3-4-6.
1: Igen, képzeld, én ma 7-kor keltem, úgyhogy nagyon aktív napom van. Tudom, ez átlagosnak tűnik, de nekem nem. Tehát én nekem reggel 7-kor lefeküdni sokkal könnyebb, mint felkelni.
0: Na és merre megy még a hétvége? Merre visz az út? Hol leszel?
1: Holnap is lesz 2 fellépésem. Minden bulit megtaláltok a social media felületeimen. Nagyon erős lesz a nyár, úgyhogy várok mindenkit szeretettel a bulikban.
0: És ne felejtsük el, már csak 2 nap is itt a nyár. Hey!
1: Nagyon örülök. Juhu!
0: És a fesztivál szezon. És már csak 10 perc, és itt az élő kívánság műsor, amit ezzel indítok. A Wonderful Life kezd, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0623... Hogy van? 111-111, igen. Van, hogy néha az nem itt az ember eszébe. Na mindegy, ide lehet küldeni a kéréseket, neked pedig nagyon köszönjük az elmúlt egy órát, Lili, szuper volt.
1: Én is köszönöm, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
15: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
16: Van.
15: Az én tökéletes párosom, egy finom kávé és egy jó könyv.
16: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
17: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
18: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
19: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
20: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
21: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
22: Visszatért a Best for You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
23: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
24: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak.
13: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
25: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. A la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
26: A gyermeknapi hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és a Dino Park. Veszprémi Állatkert. Élőben az igazi. Minden nap nyitva.
13: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Ő azt mondta, hogy alanyi jogon jár, hozzatok a vacsorához nekem egy pohár vizet. Ingyen, ne pénzért adjátok azt, ami mindenkinek jár.
4: Aha. És egyébként meg tényleg miért kéne adni?
5: Két gennyes dolog van az étteremben, elmondom nektek, ami igazán föl tud cseszni. Az 1000 forintos presszó kávé 50 forintba kerül nektek, nem érdekes. A másik, hogy kihoztuk egy üveg vizet lehűtve 1900 forintért, úgyhogy valami azt mondjátok, hogy agyon szűrt, gleccserből szedtitek, föltöltitek szűrt vízzel, berakjátok a hűtőbe, és azt jelenti, hogy 2002.
4: Igen, a hűtőszekrény,
5: hát akadjon a torkotokon.
4: Szerinted a hűtőszekrény az fogyaszt áramot? Szerinted az az ember, aki ezt megcsinálja, az ingyen csinálja
5: csak
4: meg?
5: Csak vizet adtok el, most már leüvegezve, ráírva, ráfrancolva, hogy
4: szűrt ásványvizet, szűrt
5: ásványvizet, a legnagyobb kamu.
4: Szűrt vizet adunk.
5: Hűtős nagy kamusok vagytok.
13: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. We'll be right back.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
7: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Színes, egésznapos gyereknapi programokkal várják a családokat a Kaposvári Vasszari Parkban vasárnap. A rendezvény reggeltől kínál kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyereknap minden programja ingyenesen látogatható. A Vármegye Székhely fűterén rendezik meg a Kaposvári Katona Zenekari Fesztivált. Az eseményt június 4-én és 5-én tartják. A nyitóesten a Kaposvár helyőrségi zenekar ad koncertet a Kossuth téren. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegséget okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, záporzivatar kialakulhat, 21-31 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

0: kis lendületes kezdés. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket innentől a hallgatók kérik 0620 311 111. Ez az élő kívánság műsor, az első telefonáló pedig már itt is van. Hello, mit teltek érted?
1: Szeretnék egy zenét kérni kislányomnak, aki ma 7 éves, és ma van ballagása is az óviban.
0: Ó, hát egy nagy tapsot hat indítsunk neki. Gratulálunk!
1: Köszönjük szépen!
0: És persze sok boldogságot, meg aztán jó sulit hétvégére, meg jó gyereknapot, hát rengeteg minden van. És az igazi mai sláger is neki indul. Sam Felt, Rosaline, Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.
1: Köszönjük szépen, kedvességedet! Szia, szia!
0: Hello!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, megy friss közlekedési info, kigyulladt a belső elválasztósáv az M5-ös autópályán, az M0-ás autó csomópontjához közel a 24-es kilométernél mindkét irányban lassul a forgalom és csökken a látótávolság. Mindenki vigyázzon, és ugye rengeteg a lezárás a fővárosban a BL döntő miatt. Lezárták ugye a Kóskáros sétányt, a Hősök terét körbe, az Állatkerti körutat, a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán is van lezárás, és az Andrássy úton is. Vezessen mindenki óvatosan. A közlekedési infók után pedig pörögnek az üzenetek. Szia Tamás, én Bibi Rexától a New Religion szeretném küldeni szerelmemnek, Hegyesi Evelinnek. Köszönöm, hogy van nekem, és üzenem, hogy imádom. Pistitől jött, cuki üzenet. A vonalban pedig Zoli, de kinek küldöd ezt a nagy kedvencet?
2: A férjemnek.
1: És azt üzened mellé, hogy?
2: Hogy nagyon szeretem.
1: Köszi, hogy csörögtél. Az igazi mai sláger a Faithless dal teljesen újra gondolt változat a Bibi Rexától a New Religion. Ezt indítom már is itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a vonalban Szabina, hello, mivel folytassuk, mit kérsz?
1: Szeretném kérni az Accentet és küldeném Jessica-nak.
0: Mi a terve a hétvégére?
1: Most indulunk bulizni.
0: Az de rendben van. Jó bulit! Köszi, hogy csörögtél!
1: Köszönöm, szia!
0: Accent, Sarah Michelle Miller, Don't Leave, pár perc, és ezzel folytatom az élő kívánság műsorban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a One.hu-n. One. Minden pillanat számít.
8: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
2: Reklámot hallottak.
11: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egyfelől jövő héten már nyár, és erre tökéletesen készít fel bennünket az időjárás. Jól fordulunk rá 29-30 fokkal és napsütéssel ezen a hétvégén.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: A vonalban pedig Karcsi várakozik türelmesen. Szia, érted, mit tehetünk?
2: Zenét szeretnék kérni.
0: Eddig jók vagyunk. Mondd, hogy kiszóljon, kit szeretnél.
2: Joel
0: Corey. Az egy nagyon jó választás. A legújabb a Galantis szak közül Stay Longer. Ezt indítom már is. Köszönöm, hogy csörögtél. Szia!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az élő kívánság műsor második koráját mindjárt indítom Loitól a Get Lucky-val, és ezzel az üzenettel. Sziasztok! Ez nagyon fontos lenne nekem, a páromnak szeretnék üzenni, Szabó Tamásnak, hogy nagyon szeretem. Kitartok, mi egymásnak lettünk teremtve, ezt tudom, és semmi nem állhat közénk. Most is hallgat titeket, mint minden nap. Séf, dolgozik, jó munkát kívánok, és kitartás neki Loitól a Get Lucky-val. Lillától jött. Hát, egyfelől drukkolunk nektek, másfelől pedig, na rá, hogy mindjárt jön ez az igazi mai sláger is. Nagy kedvenc Loi és a Get Lucky, ami a következő zenei órát, a kívánság műsor második óráját indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
7: Igen. Most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, Max hozam, Max Entis.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: A gyermeknapi hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és a Dino Park. Veszprémi Állatkert. Élőben az igazi. Minden nap nyitva.
16: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük! Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
17: A mikrofonnál Ficsóri Erika. Ismét megrendezik a Szent Jakabi nyári esték programsorozatot Kaposváron. A rendezvényt a Szivárvány Kultúrpalotában és a Szent Jakabi Bencés apátságban tartják. A program egy vígjáték ősbemutatójával indul július 2-án. Siófokon rendezik a hagyományos turisztikai szezonindító vállalkozói fórumot. A keddi eseményt a Kisosz szervezi. A Piroska csárda és panzió külön termében tartják, ahol a kereskedők és vállalkozók a szezon aktuális fiskális, jogi, adózási és ellenőrzési kérdéseiről kapnak tájékoztatást. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkap sportközpontban zenészek és néptáncosok várják az általános iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek. A rendezvény ingyenes. Szombaton már gyakrabban zavarhatják fel ők a napsütést, záporzivatar kialakulhat, 21-31 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most!
2: Rádió
18: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a lendület, marad az igazi mai slágerek, maradnak a friss közlekedési infók, pedig jönnek. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között komoly torlódás, vezessen mindenki óvatosan. És nagyon sok a lezárás a fővárosban a BL döntő miatt. Mondok egy olyat, ami holnap indul 8-17 óráig. A repülőtérre vezető úton az Üllői út és a Sajó utca magassága között is lesz lezárás, kivéve a tömegközlekedés részére. Erre is készüljünk. Vezessünk óvatosan.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem tudom ki hol nézi a BL döntőt, de hogy jó időben fogja nézni, azt tuti, 29 fok napközben, de még este se csökkent 11 fok alá. A döntő 6-kor kezdődik, szóval akkor pont tökéletes idő lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Most viszont pörök tovább az élő kívánság műsor. Nézzük, hogy kivel. Halloween Király Tamás vagyok.
2: Szia, Miki vagyok, és a főnökömnek szeretnék küldeni egy jó zenét, mert ugye most úton vannak, és mindig szokták hallgatni a Rádió 1-et. Gyuhátyúnak küldeném, és szeretnék kívánni neki. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
0: Sok boldogságot kívánunk mi is. Mi pörögjön a születésnaposnak?
2: A Bambolé-t szeretném neki küldeni.
0: Az egy remek választás. Alex Kenji újdonsága, a Bambolé már indul is neki itt a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Szia!
2: Hello!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az élő kívánság műsorból még egy laza fél óra van. Használjuk ki 0620 311 111. Sziasztok, a születésnapomra szeretnék kérni egy igazi mai slágert, Cashmere-től a Wild Ride-ot. Köszönöm előre is. Norbitól jött, nagyon sok boldogságot. Taps! És nézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Ja, szia, és köszönöm ránk, és a Cashmere-től kérnék egy számot.
0: Oké, mit csinálsz? Hogy telik a péntek délután?
1: Köszönöm szépen, jó. Kicsit dolgozgattam, meg kirándulgattam egy kicsit.
0: Tervek hétvégére?
1: Hát, lazulás.
0: Jó, pihenés, az is kell. Cashmere és a Wild Ride pedig már is érkezik neked itt a Rádió 1-en. Köszönöm, hogy hívtál. Szia! Hello.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szia Tamás, én a férjecskémnek, Bandikámnak szeretnék kérni egy igazi mai slágert, szegény még dolgozik, így kívánok neki kitartást, köszönöm szépen, és puszi mindenkinek, tiszta Szecsőről, na nézzük, hogy milyen dallal dobjuk fel őt is, Rádió 1, hello!
1: Szia, Edina vagyok, én szeretnék kérni egy számot Lacikának.
0: Mit üzenünk Lacikának?
1: Azt is szeretem.
0: És melyik az a dal, ami ezt legjobban alátámasztaná most nektek?
1: Éden című dal.
0: Az egy jó választás. DJ Metzger, Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden. Nektek indul már is a Rádió 1-en.
1: Köszönöm, hello.
0: Szia. A stúdió előtt pedig már a diszkósi csapat a 8-tól, ők jönnek, 9-től pedig World is My Radio Show. Király Tamást hallottátok. További kellemes estét, jó hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el.

0: Játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
10: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla! Részletek és regisztráció veliz.hu.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
12: This is the World Is Mine Radio Show.

0: Ben. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Köszöntöm önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Színes, egésznapos gyereknapi programokkal várják a családokat a Kaposvári Vasszari Parkban vasárnap. A rendezvény reggeltől kínál kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyereknap minden programja ingyenesen látogatható. A Vármegye Székhely fűterén rendezik meg a Kaposvári Katona Zenekari Fesztivált. Az eseményt június 4-én és 5-én tartják. A nyitóesten a Kaposvár helyőrségi zenekar ad koncertet a Kossuth téren. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegséget okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, záporzivatar kialakulhat, 21-31 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Disco!
5: Disco! Disco! Disco! Rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
6: Ladies and gentlemen, madame, and her, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a rádió egy csak igazi ma is lágermely diszkosi trédosó, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel!
7: Hello!

0: Úgyhogy csapjunk a lovak közé.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntöm mindenkit. Készüljetek vasárnap, diszkosít, pizza, kóstoló, minden információs esemény ki van a rajongói oldalainkban.
0: Most pedig a Side Piece lemezével kívánunk kellemes rádiózás, és már is a lovak közé csapunk itt a rádió egyen, csak igaz, ma is lágerem egy F, a diszkosít Radio Show.

0: ez micsoda?
1: Közönség találkozó.
2: Az ugyanaz.
0: Az ugyanaz. Bárhogy hívod, az olyan, mint a diszkós itt, meg mit tudom, akkvizáció.
1: Meet and greet itt, és az első 150 fő egyébként meghívjuk egy diszkós itt pizzára, ki érkezik. Úgyhogy ez most vasárnap, egészen pontosan délután 3-kor kezdünk, és mind a hárman egy-egy órát fogunk zenélni, úgyhogy jó kis buli lesz. Én családosan érkezem, de úgy hallottam, hogy Hambai Pizsé és Bárány Attila is, úgyhogy gyertek.
2: Mindenki ott lesz, aki számít, és szerintem valamelyikünk le fogja játszani a következő dalt. Most jön a diszkós itt vadonatúj dala, a címe Sorry, tessék rápattanni, sazamozni, és megszeretni. Itt a rádió egyen csak igazi, ma is láger megy, ez a diszkós itt Radio Show.
3: Solo spiagente, perdóname.

DJ Pultban.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú adrenszínnől diszkosít a rádió egyen hang vagy PG Mixer, itt van Bárányi Attila és én DJ Junior. Arról beszélgetünk, hogy milyen zenét fogunk játszani egyébként majd most vasárnap, hogy ilyen diszkosítás, ilyen klasszik, meg minden, vagy lazát. Én lehet, hogy lazát fogok játszani, majd meglátjuk, hogy milyenek a körülmények.
1: Én is játszom lazát, csak rövid ideig.
2: Előbb nem ezt mondtad?
1: Hát jó, de nem ajtós túl rontok a házba, hanem... Azért mondtam, hogy először óvatosba, finoman, és aztán leszakad a fejét.
0: Én végig óvatosba, finomba, csajosba, afrosba, ilyen külföldibe. Hát Junior ugyanez lesz szerintem.
1: De ezért nem hívnak engem ilyen rendezvényekre, mert alkalmatlan vagyok és
0: mi az a lényeg, hogy...
1: Majd megtanulják a magyarok isteni.
0: Amíg mi ilyet játszunk, te ülj le, igyál valamit, vagy többet, és akkor utána már jó. Hát, ha majd attól, amit megittál, lenyugszol, és akkor te is azért kicsit hosszabban játszod ezt a finom dolgot. Egy biztos, hogy most is egy finomság jön, egy saját cover. A háttérben Roberto Wien is, jó magam, hamai PG jön, a Liquid Orlando dánya. Itt a rádió egyen csak igazi mai slágermegy. A diszkos

legyen igazi mai sláger követ igazi mai slágert. A DJ Pultban.

0: fellépésem. Először Zircen zenélek, a városi gyereknapon és nyárindítón, onnan pedig visszajövök Budapestre a nyári rezidenciámra, ahol a Hajógyári Klasszikon lépek fel, onnan pedig Győrben megyek a kedvenc klubomba, ahol 2 órától szórakoztatom az egybegyűlteket. Minden információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
1: Én pedig szombaton a BL döntő után megyek le Dánszent Miklós főterére, szerencsére közel van Budapest, úgyhogy gyorsan le fogok írni a BL döntő után, és ott fog játszani 22-30 egészen éjfélig, és ha minden igaz, akkor még visszanézek Budapestre, lehet, hogy fölérek, mert Cseppelen egyébként, Cseppelen, csak mondom nektek, tehát Travis Scott lesz, csak szólok mindenkinek egy ilyen privát bulival, nagyon speciális lesz.
0: Nem privát az.
1: Hát lehet rá jegyet venni, csak bár nem lehet lassan, mert annyira.
0: Olyan drága, mint hogy
1: sold out exkluzív buli, nem privát, mert tényleg meg lehetett venni rá jegyet, és egyre drágább volt. Én nem is tudom, hogy mi lett a vége, de szerintem méreg drága volt.
0: Hát hármasra kezdődött, és azt hiszem ötös volt a másik.
1: Atya Jézus, Szent Szűz Mária.
0: És egy
1: annál lett utána. Én biztos, hogy ma este én egy privát bulin kezdek, aztán a fővárosban, a budapesti rezidenciámon játszok egy jótékonysági rendezvényen. Szombaton bobozni fogok, ugyebár Balaton Fűzfőn várok mindenki sokszor szeretettel, utána megint csak a fővárosban fog játszani, és ne tessék elfelejteni, hogy 15 órától mind a hárman mindenkit várok sokszor szeretettel vasárnap. Pátyon diszkosít pizza kóstoló közönség találkozó lesz. Most pedig megyünk egy olyan dallal, amelyet biztos, hogy fog játszani vasárnap, ugyebár Pátyon. Jön a Sebek mélyén, Roberto Vin és Jóngam Hanvai PG közös szerzeménye, ugye közösen az éjjel készítettük. Ez jön most itt a rádió, egyen csak igazi mai slágermegy a diszkos rádió showban.

0: csajozási tanácsot adtunk egy nagyon kedves közös ismerősünknek, és egyöntetően szinte mind a hárman ugyanazt mondtuk.
1: Csak igen. Én csúnyában.
2: Igen. Én meg a végszót mondtam ki. Ex-nővel, barátnővel nem beszélünk. Ez nagyon fontos. Meg a pizzakostól, a diszkosítál, majd most vasárnap délután 3-kor kezdünk, és egyébként 3 órát fogunk majd játszani, és az első 150 főt meghívjuk egy diszkosít pizzára, ami igen elkészült, világbajnoki második helyzet, pizza készítő Balázs Attila jó voltával, aki már egyébként többször volt a vendégünk itt a diszkosítban.
0: Tessék megérkezni tényleg Pátyra, már egészen korán, lehet hozni gyerekeket is, ugyanis van egy pici játszótér, nekem több ismerősöm is ugyan egyébként, hogy hozzák a lurpokat, tehát tényleg ez egy családi rendezvény lesz. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb sajáttal a háttérben.
1: Az nekem nem annyira való.
0: Nem bírom.
1: Ha érted, hogy mire gondolok.
0: Nem bírom.
1: Jó, mindegy.
0: Igen, neked ez nem való, de azért gyere. Tehát most megyünk tovább, és jön egy újabb saját Roberto Vinis, jó magam hambai PG coverja, méghozzá Alok lemezéből itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnölő diszkosít a Rádió 1-en, honvagy PG Mixel, itt van Bárány Attila és én, DJ Junior.
1: Nekem nincs semmit mondanom, már holnap megyek diszkozni, ennyi.
0: Igen, és Sunset Miklósra, holnap én.
1: Megyek Zircre, Pestre, Győrbe, cső.
2: Ez kicsit be vagy szűkülve, mint a lovak, akiknek van ilyen ellenzőjük, de nem baj, holnap.
1: Meg vasárnap pizzát fogunk enni.
0: Hát meg BL döntő van szombaton, gyerekek. Mondjuk most annyira nem érdekel, mert nincs benne Barcelona, de Travis Scott jön Magyarországra, csepere, érted?
2: Most pedig már is megyünk tovább egy magyar produkcióval, egy szenzációval, ami egyébként egyértelműen a szakma véleménye szerint világsláger lesz. A háttérben egy magyar hölgy, aki egyébként Angliában egy kisvárosban lakik a férjével, szenzációs dal. Na ennek az eredeti verziója jön, amit annak idején körülbelül másfél hónappal ezelőtt először itt a rádióban volt sikerem lejátszani. Azóta már Hugo világsláger csinál belőle, úgyhogy az Ultranét újra énekelte. Jön most az I'm Moving to the Sun itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít Radio Show-ban.

0: Hasta la vista, baby.
1: DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornám, ami most már eredeti valódi YouTube csatorna, be van hitelesítve, és ezen kívül kérem szépen ott vagyunk a Facebookon is fönn, és a Facebookon keresztül is letölthetik a DJ Junior eredeti valódi remixek, valamint szombaton este én Dánszert Miklós főteren játszom közvetlenül a BL döntő után, úgyhogy ott találkozhatunk, szevasztok.
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai PG voltam, ma este gyorsan innen megyek egy privát rendezvényre, utána jövök a fővárosba, a budapesti rezidencián, ma lesz egy jótékonysági rendezvény, ahol játszom. Szombaton pedig ugyebár Balatonfűzfön fogok bobozni, utána megint csak a fővárosban fogok játszani a budapesti rezidenciámon, vasárnap pedig diszkosi pizza kóstoló.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk! Are
1: you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.

0: It's new. Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a péntek estét, imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Friss megjelenések, extra remixek, zenehírek, jó sok minden vár rátok innentől egészen éjjel egyig. Lotfi, Begi már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello Begi, csapjunk bele!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Az első órát pedig egy igazi latinos house muzsikával fogom indítani. Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

Rádió Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. Bump, bump the jam, bump it up, while your feet are stumping.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és mára is elhoztuk azt a Nelly Furtado remixet, amit nagyon szerettetek a múlt héten.
1: És múlt héten is kiveséztük azt, hogy Nelly Furtado milyen jól néz ki, és annál jobban énekel. Beszéljünk róla, Geri, vagy inkább zenéjünk?
0: Inkább zenéljünk. Még mielőtt azt kerekítették ki belőle, hogy bántom Nelly Furtadót.
1: Tehát,
0: nem,
1: kerekítem,
0: jó volt a szigeten.
1: Értem, figyelem. Tehát én kerekítek.
0: Ügyes.
1: Jó, oké, és akkor ne beszéljük túl ezt a témát. Érkezik a Man Eater, itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio.

0: most érkezőknek, szevasz Begi, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok itt a stúdióban a parád és hangulat. Gerivel egymást ugratjuk, cinkeljük és viccelődünk, ahogy azt szoktuk.
0: Ez így van, és isteniek a zenék, menjünk tovább.
1: Robin Schulz idén is érkezik Magyarországra, méghozzá Balaton partjára, ahol mi is ott leszünk, de erről egy kicsit később majd bővebben fogok beszélni. Ez az EM2PM, itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon nagy voltál te is a születésnapi fesztiválunkon, nem volt eső.
1: Szépen sütött a nap, nem volt nyári zápor, és ennél a dalnál volt az, amikor kezdett úgy bebukni a nap, és olyan nagyon érdekes fények voltak megint a Budapest Park színpadán, és ennél a dalnál volt az, amikor úgy igazán megindult az a közönség, aki akkor érkezett, úgyhogy ez a dal nagyon működik, nem csak a rádióban, hanem a táncparketten is, és egyébként mindig van, tehát lejátszom, és mindig van egy-kettő olyan üzenet, amit küldtök az Instán vagy a Facebookon, hogy milyen remixben játszom ezt a dalt, hát ezt most sem fogom megmondani. Jön a Loco-Loco a Rádió 1-en.
0: Megint nem változik.
1: A Virtus.fm Radio Show-ban.

0: Itt nálunk a mi műsorunkban mindig lesz hely. Ilyen Avicii is, szinte hihetetlen, de 8 éve már, hogy nincs köztünk. És idén 2026-ban Avicii még csak 37 éves lenne.
1: Így van, és azt gondolom, hogy az EDM stílus egyik meghatározó, ha nem a legnagyobb alakjáról beszélünk, és tényleg rá úgy hivatkoznak a szakmában, aki az elektronikus zenét megújította és egy egészen új szintre emelte. Érkezik Nicky Romeroval közös felvétele, az I Could Be The One, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine.

0: Játok ez a Word is Mine Radio Show, Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. 2013-at írtunk, amikor ennek a fantasztikus dalnak megjelent a legelső változata. Ez volt Sebastian Ingrosso, Tommy Trash, John Martin és a Reload. Mi lesz este 10-től, Begi?
1: Hoztam egy-két nagyon fincsi house muzsikát, úgyhogy érdemes lesz továbbra is velünk maradni.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: egye figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: Feedbaggy. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine.
1: Mindenkinek köszönjük, hogy itt vagytok, és ma is minket hallgattok. Lotfi, Begivel megyünk bele a péntek éjszakába. Szevasz, Begi!
2: Hello, Geri! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Szevasztok! Egy olyan úriember remixével kezdem a második órát, aki nem is olyan rég megtáncoltatott mindenkit a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő természetesen Cyril, már aki a remixet készítette, az eredeti dal pedig Ed Sheeran, Camera, itt a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban.

0: ez volt az Anna Tör és a Talk to You a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban péntek este, itt mellettem egészen 11-ig Lotfi Begi, aztán 11-től Pool Max, éjféltől pedig a Stadium Max a lemezjátszói mögött is. Beginek pár perce volt egy nagyon nagy gondolata, hogy egy buli akkor jó, ha táncolnak a csajok, úgyhogy menjen most egy dal a hölgyeknek.
1: Ó, de szép, ó, de messziről jött, és milyen szépen felvezetted. Én annyit akartam még ez a dalhoz hozzá fűzni, még mielőtt elmondanám, hogy miről is van szó, hogy képzeld el, a múlt héten szembe jött velem egy rövid részlet Carl Cox-nak valamelyik dél-amerikai fellépéséről, egy ilyen rövid kis Reels videó, ahol ezt a dalt játszotta. Ugye eleve fura, hogy Carl Cox mondjuk ezt a dalt lejátsza, de ezt a remixét nem ismertem, és elképesztő megőrülés volt a táncparketten, na ott nem csak a lányok, hanem a fiúk is, mindenki táncolt. Érkezik egy feldolgozás Oliver Heldens-től, az eredetit pedig a Mojo Lady című dalából készítette. Itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok. Lady!

0: nagy-nagy felfedezettje ez az olasz fiatalember, úgy hívják, hogy Hypaton, Out My Head, ez volt a dalának a címe a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszünk le erre, Begi?
1: Maradunk továbbra is a house tematikánál, érkezik egy újdonság el PG Obi-tól, ez nem más, mint a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, a Sáusz jön. Őket is vendégül láttuk már a Rádió 1 születésnapi fesztiválon pár éve.
1: Így van, és amikor megláttam őket a backstage-ben, azt hittem, hogy eltévesztették a házszámot, mert hogy az Ozorára jöttek, de kiderült, hogy nem az Ozorára jöttek. Kis saruban, len, meg vászonnadrágban, tehát tényleg úgy néztek ki, mint az ilyen újkori hippik, de elképesztő jó fejek voltak, elképesztő jó arcok voltak, és hát nagyon megtáncoltattak mindenkit. Érkezik Sáusz és a Won't Forget You itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: egy csomó rendezvény ma este, meg még holnap is.
1: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ott lehetek holnap, és előtte a Champions League fesztiválon is fellépek a Hősök terén, úgyhogy ha valaki arra járna, egész napos zenei programok, sportesemények, játékok, úgyhogy gyertek, nézzetek ki a Hősök terére, mert biztos, hogy nagyon jó lesz.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt van Pulmex.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, Pulmex pörgeti nálunk tovább a péntek estét, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
2: Hello, sziasztok, kellemes szép estét kívánok mindenkinek, már nagyon vártam, hogy újra itt legyek veletek.
1: Mi is nagyon vártunk már téged is, ugye a születésnapunk óta most találkozunk először itt a stúdióban. Hogy érezted magad?
2: Nagyon-nagyon élveztem a Parkban való fellépést, a nyári indítás az teljesen ott kezdődött, úgyhogy ezért is szeretem ezt a rádió születésnapi fesztivált, nagyon-nagyon imádtam, és többen odajöttetek hozzám, hogy nagyon szeretitek a Headlights című zenémet, ami nekem egy óriási elismerés, úgyhogy innen is köszönöm szépen mindenkinek. Hamarosan ezt is fogom pörgetni a következő egy órában, de viszont kezdésként menjünk egy nyárias feelingű zenével, ugyanis 2 nap múlva itt van a nyár, úgyhogy kezdjük is el, Alex Kenji, Bambolé, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este, Pulmex a lemezjátszóknál, és egy isteni zene itt mögöttünk.
1: Christopher és Dubsnak hallhattátok a közös zenéjét, a One Night-ot, ugye ő az a Christopher, aki kedden itt szokott nektek játszani. Óriási, hogy ilyen szintű világsztárokkal van közös zenéje, és nagyon-nagyon szerettem szupportálni a hazai tehetséget, úgyhogy ezt pörgettem most tőle.
0: És lendüljünk is tovább.
1: Folytatásként egy sajátot hoztam el nektek, az egy hónappal ezelőtt megjelent feldolgozásomat, amit Nagy Bogi és Dash Jól leszek című számából készítettem, és már közel a 200 000 lejátszás YouTube-on. Úgyhogy óriásiak vagytok, köszönöm szépen ezt az óriási támogatást, amit tőletek kapok, úgyhogy hamarosan, azaz pontosan jövő héten érkezik egy következő zene a YouTube csatornámra, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni ezt is, de addig is folytatásként Jól leszek újra, Pulmex Remixben, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Bird is Mine Radio Show-ban Pulmax a lemezjátszói mögött ma volt az első daytime partid. Hogy sikerült, mesélj?
1: Ivan, képzeljétek el, hogy nekem ez volt az első saját szervezésű rendezvényem. Az elejétől a végéig mindent én csináltam, persze testvérem segítségével, de közösen, tehát teljesen abszolút saját szervezésű volt, és óriási volt az egész helynek a hangulata. Ez egy ilyen daytime rendezvény volt, 4-től egészen 10 óráig, és óriásit mentünk, szólt a minőségi house zene. Mindenképpen teszek valaki a social médiákra ezzel kapcsolatosan videókat és képeket, és illetve hamarosan bejelentem majd a következő állomást is, mert ez még csak a kezdet volt, és akkor most ezt ki is engedem, jön folytatásként még egy saját, egy 2003-as Tech House Classic 2026-os köntösben, Pulmax, Szentkeszölsz, itt a Rádiógyen, a World is My Radio Show-ban.

0: rendezésű nappali partid. Mi volt az, ami ezt inspirálta?
1: Egyébként mostában nagyon-nagyon sokat gondolkozok azon, hogy hogyan megy az idő felettünk, hogy lepelnek a napok, és igazából néha elfelejtjük megélni a pillanatokat, de akkor szoktam realizálni, hogy mennyire megy az idő, mikor belemérek a telefonomba, és akár egy órán keresztül csak a social médiát pörgetem, és értékes perceket csak úgy a kukába dobok, fázi, és ezek alapján kezdtem el ezen gondolkozni, hogy annyira felgyorsult a világ, hogy nem éljük meg a pillanatokat, és én ezt szerettem volna átadni, ezt szeretném átadni az In The Moment című buli sorozatommal, úgyhogy én szerintem most sikerült, az elmúlt 6 órában nagyon-nagyon ott voltunk, és tényleg megéltük az összes pillanatot, és hát ez nem lesz másképp a következő bulikon se, úgyhogy tényleg mindenkit várok majd sok-sok szeretettel, hamarosan bejelentem a második, a következő dátumot.
0: És itt nálad ma este lassan jön a finálé.
1: És akkor jön az utolsó 15 perc, ami nálam mindig az eufórikus zenéknek a helye, úgyhogy most is oda csapunk rendesen, jön az In The Moment, amit Rufus The Soul készített és Adriatic dolgozott át. Lehet, hogy ez a zene inspirálta a buli sorozatomnak a nevét? In The Moment, Rufus The Soul, Adriatic Remixben, itt a Rádiégyen, a World Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál.

0: Rivo és a Last Night Korolova remixben a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Pull megszállt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Milyen neked a hétvége?
1: Ugye mai napon volt nekem a saját rendezvényem, úgyhogy én ma nem is megyek már tovább, hanem itt voltam a rádióban, viszont hétvégén inkább a stúdióban leszek többet, illetve fogok dolgozni a Bajnokok Ligáján is, illetve az önkénteseknek a záró eseményén is fellépek, úgyhogy ott találkozunk majd vasárnap. Addig is kellemes estét és szép hétvégét mindenkinek, előre is jövő héten találkozunk, ugyanitt, ugyanekkor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
5: Are you ready?
3: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
6: World is Mine Radio.

0: Mine radio show starts now.
1: The world is mine.
2: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az Exile, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, az én nevem Dave,
3: én pedig Sully,
2: és mi vagyunk a Stadium X.
3: A heti Exile-t már is a saját felvétellel kezdjük, ez nem lesz más, mint a Vibe Right, utána a Giorgio újdonsága következik, az Etek, majd Adam 10 és Dodi közösével megyünk tovább, ez lesz a VR, ez az Exile, velünk a Stadium X-el.

Még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Air. Egy saját felvételt pörgött az előtt Puro címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb dalokkal. Érkezik Vox Motif újdonsága, a Buy Down, majd Green Velvet, Medusa, Genesis és SSG a közösségtől fog szólni a La La Land. Utána pedig ismét egy saját felvétellel folytatjuk, ez lesz az Automatic. Maradjatok!

egy saját felvétel pörgött az előbb This Selector címmel, most pedig következik Miss Monique és Afrojack újdonsága, a Hot Sauce. Utána Kajszával megyünk tovább, érkezik a Slow Motion, majd Don Blinkkel folytatjuk, és a Left to Right fog tőlük szólni. Ez az X-Hour velünk, a Stadium X-Hour.

Don't Blink Don't Salt a Left to Right. Most pedig Cascade és Lighton J. Jordan legújabb felvétele következik a Meet Again. Utána ismét egy saját dallal megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnak készítettünk közösen. Ez lesz a Last Pulse. Majd a műsor Crider újdonságával fogjuk zárni. Jön az All My Love. Ez az Excel velünk a Stereo Max.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a Stadium X most is óriási volt, ahogy múlt héten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is. Na, most viszont az igazi mai slágerek között Kashmir a folytatásban, ez a Wild Ride, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és most igazi nyári hangulat és egy igazi dögös vadiúj kedvenc Alex Kenji egyenesen Olaszországból is a nyár egyik legnagyobb slágere, a Bumble Lay, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem most már szinte mindenki a mai BL döntőt várja este 6 órától. Na, addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Bibi Rex a Faithless-szel, ez a New Religion a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, ma BL-döntő láz, de jövő héttől már VB láz itt a rádió egyen is, hiszen jön a nagy kapularugás Balázsékkal, amelynek a fődíja, na most figyeljünk, foci VB belépő június 26-ára Bostonba, repülőjeggyel, szállással és a belépő. Wow! Ray Dalton, Blood Running, ez pedig a folytatás a rádió egyen.

101. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi